Ez a Petőfi Rádió Minden Magyar. Július 19-e vasárnapon az Emíliák ünnepelnek. Köszöntjük őket sok-sok-sok szeretettel. Remélem, hogy jól telik a napotok eddig, és nem sokára pedig megnézzük, hogy mi történt a múltban, de most Dori Mucival folytatjuk.

A Dream Flow és a Kezem a kezeden című nagyon király dal itt a Petőfi Rádióban minden magyar. Július 19-e van vasárnap, a mikrofonnál Kenész Kolos, és a múltban történt eseményeket szemlézzük. Például, képzeld el, 147 évvel ezelőtt 1879. július 19-én született meg Móra Ferenc író, akinek például a Kincskereső Kisködmön című könyvet, kötetet is köszönhetjük. Nálunk pedig dr. Kotászék játszanak. Ez a januárból április itt a Petőfin.

0: Kéri, hogy maradjál.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hajnal 3-kor is van társad, ez a Petőfi Rádió, minden magyar a mikrofonnál, Kenész Kolos hallható, és számítunk rád. Egészen reggel 6 óráig itt leszek veled, és elkísérlek a vasárnap talán legnehezebb óráiban. Remélem, hogy volt mit csinálni szombaton, meg Nagy Adrit is jó hallgatni.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizáról.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Asztórium és a Monoton itt a Petőfi Rádióban minden magyar. Nálunk semmi nem monoton, a lehető legváltozatosabban játsszuk a hazai felvételeket neked ebben a vasárnap hajnalban is. Már is érkezik hozzánk Grabowski, Szívem, te álva rabmadár, előtte a Veled utazom Edgártól.

0: Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Vilkó, fiú, te lemondanál mocsáról egy némberkedvié?
2: Hát Isten, ments, Góri.
1: Helyes válasz, fiam.

Madár Szilvitől hallottad a Kismadár című felvételt itt a Petőfi Rádióban Minden Magyar. Lehet, hogy már nálad is, a te környékeden is beindultak a kismadarak. Amikor az ember hajnalban kell, azért tud egy kis energiát adni, hogy ezek a kis élőlények hangjukkal bearanyozzák a napunkat. Amíg pedig hallgatod, László Attila adja az aláfestést.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
0: a Kultúrfitnessben.
2: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
0: Ez a Kultúrfitness.
1: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntünk, és a most ébredőknek kellemes napot kívánunk. Itt a Petőfi Rádió, Kenész Koros a fedélzeten, örülök, hogy velünk rádiózol. A Simplán Duo és a Madaram nem sokára, viszont most az Asphalt Horsemannal folytatjuk, és kezdjük ezt az órát. Ez a Mesél a Szél.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.

Semmi komoly, szólt a Dreamflow-tól itt a Petőfi Rádióban minden magyar július 19-e van, az Emíliákat Isten éltese sokáig, a mikrofonnál pedig Kenész Kolos köszönt téged. Most a Firkin dalával egy kicsit elkalandozunk más vizekre, csak annyit mondanék, ez a dal címe.

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Tegnap óta csak rá tudok gondolni, és nem tudom, teljesen megőrültem, azt hiszem, elragadtam.

Számítottam rád, ez a Petőfi Rádió, minden magyar, üdv neked, örülök neki, hogy itt vagy, Kenész Kolos a fedélzeten. Denepszál folytatjuk, aki a héten ünnepelte születésnapját, Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Egy hatalmas nagy partit csaptak egyébként, például Horival és Kollárral, Romkedbe, ahol ő is ott volt, és lehet, hogy ezek a dallamok is felsendültek. Rhythm of the Night, ezzel pörgetünk hajnalban. Ciao.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: 67,5% az minden mai válasz.
4: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a pénzügyi tudatossággal kapcsolatban mérik össze tudásukat.
3: Mi a határidő?
5: 20 év.
3: 20 év. Ez lesz a mi jó válaszunk. Bravo.
4: Nagy diák teszt. Ma 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
6: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra. A Petőfi Rádióban.
0: A műsorajánló után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Kellemes reggelt, hajnal 5 óra van, és vasárnap, hát ilyenkor csak az kell fel tényleg, akinek dolga van, vagy aki nem tud aludni. Mindegyik mellé jön az idegnyugtatás, például a Jumping Metal, de most Noémóval kezdjük, ez a Hableány.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

All right. Ez a Petőfi Rádió, benne Jumping Mad felvétele az utóbbi percekben. Köszi, hogy velünk vagy. Kenész Kolos néven keres meg Instagramon, ugyanis képzeld el, oda kerül neki extra tartalmak a héten minket meglátogató zenészekkel például. Ugyanis kedden velünk volt Lábas Viki is, nagyon jót játszottunk. Erről is kint van már a videó, hogyha van kedved, nézd meg. Addig pedig Gábor Márkó dalával várunk.

0: bárhol jársz, bármit csinálsz.
1: A Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
0: Minden magyar.
2: Bárcsak megtalálnátok, valahol ott vagyok, de tenném inkább már túl ritkán, jönnek a mondatok.

Együttessel folytatjuk, akiknek a nevét kicsit könnyű összekeverni. Nem sokára a Unisex és az Eltévedtem egy új felvétel, igen, ők is visszatértek, de előtte a Unix szintén egy új dallal. Tavaly előtti megjelenés a Memento, itt a Petőfin.

0: Szól a Petőfi Rádió, és benne már Korcsok Laura vár, ugyanis 6 órát követően vele lehet tölteni idődet, vár izgalmas beszélgetésekkel, és például 11 órától ma is főzünk. Igen, valaki már az ebédre gondol most is. Köszönöm figyelmet, Kenész Kolost hallhatta, délután 2-től újra várlak addig. Ciao, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra. A Petőfi Rádióban.
1: A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Novák József. Ez a Petőfi Rádió.
3: Aláírta Súlyog Tamás az alaptörvénymódosítást, ezzel megszűnik államfői megbízatása. Az angolok nyerték a bronzmeccset a foci VB-n. Hideg front érkezik, záporok, zivatarok váltják fel a napsütést.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Balesetről, torlódásról nem kaptunk hírt, aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. Ennek értelmében a hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát. Az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelöl ki. Létrejöhet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, valamint a vármegye helyett ismét a megye elnevezés vált hivatalossá. Hétfőtől átmenetileg Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit, mivel éjféltől megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. Az országgyűlésnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt méltatlan helyzetbe hozta, nyomás alá helyezte és önkényesen eltávolította tisztségéből Súlyog Tamás államfőt. Hozzátették, a Fidesz parlamenti frakciója az önkénnyel szembeni még meglévő eszközeivel élni fog. A KDNP szerint, aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, bárki ellen képes az erőszakra. A mielőbbi bérrendezés nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának Pósvai Gábor tárcavezető. A politikus hozzátette, az ezzel kapcsolatos javaslatot legkésőbb nyár végéig benyújtják a kormánynak. A politikus emellett fontosnak nevezte a rendőrállomány létszámának és ezzel együtt köztéri jelenlétének növelését. Világbajnoki bronzérmet szerzett az angol labdarúgó válogatott, miután 6-4-re legyőzte Franciaországot a Miami-ban rendezett mérkőzésen. Ez volt a legtöbb gólt hozó bronzmérkőzés a VB-k történetében. A döntő ma magyar idő szerint 21 órakor kezdődik New Yorkban, ahol a címvédő argentinok az Európa-bajnok spanyolokkal találkoznak.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Eleinte napos idő lesz, majd hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal. Az északnyugatira forduló szél megerősödik, többfelé viharossá fokozódik. A hajnali 15-22 fokról 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Itt egy újabb óra.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
2: Itt az Élet stílus magazinban már nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy hogyan kezdjünk el edzeni, mitől lesz látványos az eredmény, vagy hogy hogyan maradjunk motiváltak, de most fordítsuk meg egy kicsit a dolgot. Most nézzük az edzőket. Mitől lesz jó egy edző? Honnan tudjuk, hogy jó kezekbe kerültünk, és hogyan találjuk meg azt a személyi edzőt, aki tényleg passzol majd hozzánk? Erről beszélgetünk ma reggel vendégemmel, Fótos Tomival, személyi edzővel, aki egyébként korábban vízilabdázott, ma pedig már a másik oldalról motiválja az embereket edzőként. Köszönöm, Tomi, hogy itt vagy velem ma reggel.
3: Én is köszönöm a meghívást.
2: Na, kezdjük is a te történeteddel. Vízilabdáztál, hogyan alakult ebből az, hogy most te vagy az edző?
3: Úgy kezdődött az egész, hogy először is középiskola után nem tudtam, hol folytassam az életemet, és mindenképp szerettem volna tovább tanulni, ezért egyből egy sportegyetemet választottam, hiszen a sport mindig az életem része volt. Viszont az egyetemi éveim nem úgy sikerültek, ahogy én szerettem volna, felszaradt pár kilórám, folyamatos bulizások, mint azt minden egyetemista tudja. Aztán egy idő után csak arra kaptam a fejemet, hogy én se vagyok más, mint a többi ember, én is ugyanúgy el tudok kicsit hízni, kicsit nagyobb tudok lenni, ezért elhatároztam, hogy elkezdek edzegetni. Az elején tényleg csak egy ilyen hobbiból indult, mint minden srác, menjünk le, gyúrjunk, nyára nézzünk ki jól. Mára már tudom, hogy ez nem így van, sajnos ez több idő kell, mint nyár előtt 2 hét, és innen indultam igazából, végig az volt, hogy ám valahogy elkezdem, valahogy csinálom, és folyamatosan kezdett magába szippantani ez a kondis élet.
2: És ha nyár előtt nem 2 héttel kell elkezdenünk edzeni, akkor mennyivel, neked mennyi idő alatt ment le ez a plusz pár kiló?
3: Hát figyelj, őszintén megmondom, hogy én 20 kilót fogytam a kezdetek óta, de abba egészséges szinten egy év azért kellett, mire olyan szintre eljutottam, ami már mondjuk az, hogy átlagnál kicsit jobbnak mondható. Az időről engem is mindig sokat kérdeznek, de erre csak annyit tudok mondani, hogy nagyon embertípus függő, nem mindegy, hogy valakin plusz 20 kiló felesleg van, vagy például csak plusz 5.
2: Egyedül edzettél, vagy volt személyi edződ?
3: Egyedül edzettem, sokat segített az, ugye, hogy már sportegyetemre jártam, és tudtam az alapokat, hogy honnan kell elindulni, ezért nekem egy kicsit könnyebb dolgom volt, mint egy átlag hétköznapi embernek.
2: De hogy egy átlag hétköznapi ember hogy tud nekiállni egy edzésnek, és ki tud neki segíteni ebben, ezzel folytatjuk nem sokára a beszélgetést. Vendégem Fótos Tomi, személyi edző, itt az Élet stílus magazinban.
1: Segítünk életmódot váltani. Élet stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: ezt a műsort nem most hallod először, megismételjük.
1: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma.
2: A mai témánk pedig nem más, mint hogy egy kicsit más szemszögből nézzük most a személyi edzést, és nem a vendégeket és a sportolókat tekintjük, hanem a másik oldalt, a személyi edzőket vizsgáljuk, hogy hogyan lehet egy edző jó személyi edző, és hogy tud jól rezonálni a vendéggel. Most pedig itt a vendégem továbbra is Fótos Tomi személyi edző. Köszönöm, hogy itt vagy velem.
3: Én is köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Na hát akkor ott folytatjuk, már megbeszéltük, hogy te hogyan váltál személyi edzővé, mi volt a te utad, de azért azt is megbeszéltük, hogy neked azért könnyebb dolgod volt, mikor leszerettél volna egy kicsit fogyni, mert hogy felszaladt pár kilórád, ugyanis te kiskorodtól kezdve vízilabdáztál, edzettél, úgyhogy pontosan tudtad, hogy hogy kell nekiállni, edzeni, csak rá kellett venned magad. De vannak olyanok, akik viszont ilyen tudással nem rendelkeznek, és segítségre van szükségük, ilyenkor jön szóba egy személyi edző. Na de, milyen személyi edzőt válasszunk, mitől lesz egy személyi edző jó számunkra? Hogy tudjuk ezt eldönteni?
3: Szerintem is először, ami a legfontosabb, ugye mindenki alapvetően csak egy képet lát bármilyen edzőről. Akár legyen szó weboldalról, akár bemegy a rendes konditerembe, mindig egy kép alapján kell először döntenie. Saját megérzéseikre hagyom az embereknek, hogy döntsék el maguk, hogy ki szimpatikus először, és azzal nagyon nem lőhetnek mellé. Ezt követően fog csak kiderülni, hogy az adott illetővel jól tud-e passzolni egymáshoz, jól tudnak-e rezonálni, viszont ezt előre nagyon nehéz megmondani szerintem.
2: Mitől lesz egy személyi edző jó edző?
3: Először is, hogy az élsportot maga mögött tudja hagyni, akár tényleg bármilyen sportból jön. Bele kell abba gondolnia, hogy itt ezek hétköznapi emberek, hétköznapi célokkal, nem minden a teljesítmény, nem minden az, hogy minden áron egyik napról a másikra úgy nézünk ki, ahogy szeretnénk. Meg kell értenünk, hogy ezeknek az embereknek nem az elsődleges az lesz, hogy most konditerembe járnak, van családjuk, vannak gyerekeik, rengeteg hétköznapi dolog van, amiben helyt kell állniuk, nekik ez egy úgymond hobbi lesz, amivel szeretnék javítani az életminőségüket.
2: Te személy szerint hogyan tudod őket motiválni ebben? Hogyha ugye azt nézzük, hogy családanyákról, családapukákról van szó, akiknek nem feltétlen ez az elsődleges szempont, hogy akkor ők most elmenjenek edzeni, hogyan lehet mégis rávenni őket, hogy ne adják fel?
3: Igazából azt szoktam mondani, hogy örüljünk minden napnak, minden megtett útnak, ne egyből azt lássuk magunk előtt célnak, hogy most 90 kiló vagyok, 70 kiló szeretnék lenni, örüljünk minden részsikernek, akár lejön egy kiló, akár könnyebben fel tudnak menni a lépcsőn. Tényleg mindennek örülni kell, és ne mindenképpen a számokba veszünk bele, a mérleget tekintve, hanem csomószor kapom meg azt, hogy például már nagyon örülnek annak, hogy a farmer nadrágukat egyebb eljebb tudják csatolni. Én úgy gondolom, hogy ezek a kis sikerek visznek minket előrébb abból a tekintetből, hogy minden nap kapjunk egy kis motivációt.
2: Az nagy öröm, hogyha a kedvenc farmer újra feljön ránk, ezzel egyetértek én is. Nem sokára itt folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Fótos Tomi személyi edzővel, itt az Éles Stílus magazinban.
1: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Élet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Aláírta az újabb alaptörvénymódosítást Csúlyog Tamás, még ma is akadoznak az elektronikus közigazgatási szolgáltatások. Hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
2: Aszfaltoznak az M6-os Pécs felé vezető oldalán, Szekszárd és Bátaszék térsége között. A 155-östől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot. A Budapest felé vezető oldalon a 177-es és a 175-ös kilométer között híd és áteres javítás zajlik. Ott a belső sávot zárták le. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. Ennek értelmében a hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelöl ki. Létrejöhet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, valamint a vármegye helyett ismét a megye elnevezés vált hivatalossá. Hétfőtől átmenetileg Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit, mivel éjféltől megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. Az országgyűlésnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. A Fidesz frakció szerint a Tiszapárt méltatlan helyzetbe hozta, nyomás alá helyezte és önkényesen eltávolította tisztségéből Súlyog Tamás államfőt. Az ellenzéki frakció úgy fogalmazott, Magyar Péter alkotmányos válságba taszította az országot. Hozzátették, a Fidesz parlamenti frakciója az önkénnyel szemben támogatja a békés és törvényes ellenállás valamennyi formáját. Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Facebookon úgy reagált, ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A KDNP szerint, aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, bárki ellen képes erőszakra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Újabb kórházban fejlesztették a légkondicionáló rendszert, jelentette be Rost Andrea. A Tisza országgyűlési képviselője elmondta, a júliusban megkezdett klímafejlesztési programba bevonták a szolnoki MÁV kórházat, amelyben az elavult elektromos vezetékek felújítása mellett 10 újabb légkondicionáló berendezést szereltek fel. Az egészségügyi intézmények hűtéskorszerűsítési és felújítási programjára 3,6 milliárd forintot különítettek el, és a tervek szerint mintegy 60 projektet tudnak finanszírozni belőle. Kiszámítható, átlátható és érték alapú gyógyszerbefogadás sürget az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról gyakran késve születtek döntések, és az egyedi méltányossági rendszer sok esetben a rendszer szintű támogatás helyébe lépett. Hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány növeli az egészségügyi közkiadásokat, és a jövőben a gyógyszerek támogatását a bizonyított hatásossághoz köti. A gyógyszerfinanszírozási döntések átláthatóbbá válnak, és rendszeresebbé teszik az új készítmények támogatásáról szóló döntéseket, tette hozzá a tárca vezető. A vonatpótlóra bevezetett kedvezményes 400 forintos jeggyel lehet majd utazni az augusztus 1-én újrainduló Dombóvár-Komló vasúti járaton. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid szerint a biztonságos személyszállítás érdekében az elmúlt hetekben 18 kilométeren végeztek pályafelújítást, és 6500 helyen javították a vasbeton aljak rögzítését. A Dombóvár-Komló vasútvonalon 2023-ban Lázár János akkori közlekedési és beruházási miniszter állította le a személyszállítást. Visszatérhetnek a honvédséghez azok a katonák, akiket korábban fiatalítás címén eltávolítottak. Már megjelent az ezt lehetővé tévő jogszabály. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, augusztus 1-én a bálnában várnak minden érintett katonát, továbbá azokat is, akik azért veszítették el a szolgálati jogviszonyukat, mert nem kérték a COVID elleni védőoltást. A regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat hamarosan közlik.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.

0: elmondta a vállalat, tegnap tájékoztatta a sztrájkbizottságot, hogy másfél hét múlva ülnének le egyeztetni a kérdésről. Karsai Zoltán szerint hatásos volt a munkavállalók tiltakozó akciója. Hangsúlyozta, a sztrájkbizottság tagjai nyitottak az egyeztetésekre, de csak akkor, ha az általuk meghatározott türelmi idő végéig, július 26-áig az IKEA megfelelő írásbeli ajánlattal áll elő, amelyről lehet egyeztetni.
1: Petőfi Rádió. Hírpercek.
0: Magas szintre emelték a terrorfenyegetettségi készültségi szintet Németországban. A döntést a belügyminiszter azzal indokolta, hogy a hírszerzés legfrissebb információi szerint egyértelműen léteznek támadási tervek, emberek, intézmények és az infrastruktúra ellen. Németországban az utóbbi években több terrortámadást is elkövettek. 2024-ben egy szaúd-arábiai férfi a tömegbe hajtott a magdeburgi karácsonyi vásáron, és megölt 6 embert. Tavaly pedig egy szíriai állampolgár az iszlám állam terrorszervezet ihletésére agyonszúrt 3 embert Zolingenben. Titkos kábítószer laboratóriumot találtak egy hágai lakónegyedben. 150 embernek kellett elhagynia otthonát. A hatóságok 500-700 liter veszélyes vegyi anyagot szállítottak el az üzemből, majd a labor berendezéseit is eltávolították. 3 embert őrizetbe vettek. Sajtóértesülések szerint a laborban egyebek mellett extazi tablettákat állítottak elő. Légszennyezéssel vádolja Kanadát Donald Trump az erdőtüzek füstje miatt. Az amerikai elnök szerint a szomszédos országból átterjedő füst jelentős károkat okoz az Egyesült Államoknak, ezért újabb vámok bevezetését helyezte kilátásba. A kanadai Ontario vezetője visszautasította a vádakat, és azt mondta, bírálatok helyett segítségre lenne szükség a tüzek megfékezéséhez. Már csaknem 400 hektáron pusztít a hétfőn keletkezett tűz az északkelet németországi Müritz Nemzeti Parkban. Több száz tűzoltó, rendőr, katona és erdészeti dolgozó vesz részt az oltásban. A szárazság, a hőség és a nagy szél nehezíti a munkát. A hét eleje óta a környező falvak egy részét többször is ki kellett üríteni. A tűz kiterjedt egy volt katonai gyakorlótérre is, ahol lőszerek lehetnek. A hatóságok továbbra is arra kérik a turistákat, hogy kerüljék el a térséget.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Az ország nagy részén erősen felhős az ég, a déli-délnyugati tájakon esik az eső, arrafelé a várható zivatarok miatt több járásban riasztás érvényes. Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd egy hideg front miatt egyre több felé beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű. A Balaton 28, a Velencei és a Tiszató 27 fokos. Hasonlóan változékony idő várható a következő napokban is. Egyelőre nem tér vissza a kánikula.
1: Petőfi Rádió. Sport.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs. Nem mindennapi összecsapást hozott a bronzmérkőzés a labdarúgó világbajnokságon. Miután a szünetben már 4-0-ra vezető Anglia végül 6-4-re győzött Franciaország ellen Miami-ban. Az angolok részéről Bukayo Saka 3-szor, míg a franciáktól Kylian Mbappé 2-szer volt eredményes. A Real Madrid támadója 10 góllal és 4 gólpasszal zárta a tornát, 22 góljával pedig a világbajnoki örökranglista élére állt. Anglia 60 év után szerzett újraérmet világbajnokságon, amikor 1966-ban megnyerte a hazai rendezésű VB-t. A ma 21 órakor kezdődő Spanyolország-Argentina finálét az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió élőben közvetíti. Lévai Tamás a kötött fogásúak 87 kg-os súlycsoportjában, míg Vánca István a 72 kg-ban nyert bronzérmet a bokcsarnokban zajló Poyák Imre, Varga János, Kozma István birkózó emlékversenyen. A 103. Pap László ökölvívó országos bajnokság záró napján Nyíregyházán az 57 kg-os Szűcs Szabina 12. bajnoki aranyérmét gyűjtötte be, és győzött 65 kg-ban a párizsi olimpián 5. helyezett Hámori Luca is. A férfiaknál többek között a 65 kg-ban Kovács Kruzito, 80 kg-ban a VB bronzérmes Akilov Pilip lett a magyar bajnok. A szlovén Tadej Pogacsár nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 14. több mint 155 kilométeres szakaszát a mexikai Isaac del Toro előtt, így előnye összetettben már 4,5 perc a második.

0: Dán Jonas Vingegaarddal szemben. Az összetettben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel indulhat az érről a Formula 1-es belga nagydíjon. Mögötte a holland Max Verstappen rajtolhat a Red Bull-lal, majd a brit George Russell a Mercedes-szel, valamint a két Ferrari-val, a monakói Charles Leclerc, illetve a brit Lewis Hamilton vághat neki a ma 15 órakor kezdődő versenynek, amelyet az M4 Sport élőben közvetít, és a Nemzeti Sportrádió is beszámol a történtekről.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: a műsort nem most hallod először, megismételjük.
1: Élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
2: én Korcsok Laura vagyok, a vendégem pedig továbbra is Fótos Tomi, személyjegyző. Itt az Éles Stílus magazinban a mai témánk, a személyjegyzőket vesszük górcső alá egy kicsit, és már megbeszéltük, hogy mitől jó egy személyjegyző, hogyan válasszunk magunk számára személyjegyzőt, kivel fogunk jól rezonálni. Most pedig nézzük meg, Tomi, egy kicsit a te tapasztalataidat. Volt-e valami igazán meglepő így a vendégek körében, vagy a személyjegyzések alkalmával?
3: A meglepő helyett inkább az használnám, hogy különleges, mivel napi szinten csomó emberrel találkozom, egészen van 11 éves korosztálytól kezdődően 55 éves korosztályig mindenféle ember, és mindenkihez egy kicsit máshogy kell hozzáállni. Sosincs két ugyanolyan nap, sosincs két ugyanolyan edzés. A legkülönlegesebb ebbe a szakmába ez, hogy sokszínűnek kell lenni, és minden nap húzni valami újat, hogy a motiváció mellett az is megmaradjon, hogy az emberek vidáman és eredményekkel térjenek haza.
2: Mindenkihez egy kicsit más kell, ezt mondtad. De ez pontosan mit jelent? Máshogy kell hozzáállni, vagy más edzéstervel kell készülni?
3: Minden ember más. Az első edzéseken megtanulunk ugye mindent, helyes alapoktól kezdődően, egészen az intenzitáson át, hogy mit, hogy kell csinálni. Utána észrevettem, hogy vannak olyan emberek, akiknek elég kevesebb is néha egy edzésen, nem kell annyi odafigyelés, nem kell annyiszor hozzájuk szólnom, viszont valakik igénylik azt, hogy én folyamatosan nézzem őket, folyamatosan javítgassam. Ez olyan, mint az élet bármely területén, hogy te is tudod egy beszélgetésnél, hogy ki az, aki inkább csöndesebb típus is hátrahúzódna, és ki az, aki inkább átvenni a szereplést akár egy beszélgetés során is. Ezt érzem ugyanitt, hogy tényleg valakihez az kell, hogy na, gyerünk, de megcsinálod, és neki az kell, hogy holnapra tényleg úgy kelljen föl, hogy úristen, de jó, tegnap elmentem, megcsináltuk. Valakinek meg az kell, hogy kicsit hagyjam a magánszférát, gyakorlat előtt vesz két nagy levegőt, magába fordul, és úgy tudja kihozni a maximumot.
2: Mit tanácsolnál egyébként azoknak, akik személyjegyzőhöz járnak, és kicsit bátortalanok? Mi az, ami hozzá tudja segíteni őket ahhoz, hogy flottabbul menjen az edzés?
3: Mindig azt szoktam mondani, hogy kérdezni nem ciki, szóval inkább mondjanak ki bármit, mint hogy magukba tartsák, bármilyen hülyeségről is van szó, és tényleg ezért is éri meg egyrésztről személyjegyzőhöz járni, hogy nem nekik kell feltenniük a kérdést, hiszen én már mindig a kérdéssel kettővel előttük járok, és higgyék el, hogy már látni fogom azt a problémát, amik ők csak örlődnek magukba, gondolják, hogy rosszul csinálják, és én már hamarabb kijavítom azt, mint hogy feltennék azt a bizonyos kérdést.
2: Rövid válaszban üzenj azoknak, kérlek, akik ugyanígy iskola után vannak, és még nem tudják, hogy mihez kezdjenek, de a sportot nagyon szeretik. Ki az, akinek ajánlanád a személyjegyzői posztot, ezt a hivatást? Milyen tulajdonságokkal kell rendelkezzen, hogy valaki jó személyjegyző lehessen a későbbiekben?
3: Az empátiát mindig az első helyre sorolnám, illetve a türelmet. Ne várjuk azt mindenkitől, hogy egyik napról a másikra tudni fogja azt, vagy egyik edzésről a másikra, amit kérünk tőle, és épp ezért varázslatos ez az egész dolog, hogy ehhez idő kell. És ezt mindenkivel meg kell értetni, hogy az idő el fog telni, és nem mindegy, hogy cselekszünk abban az időben.
2: De mi most jól cselekedtünk ebben az időben, míg most beszélgettünk reggel. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál, jót beszélgettünk.
3: Én is köszönöm a meghívást.
2: Fótos Tomi személyjegyző volt velem itt az Éles Stílus magazinban, ma reggel vele beszélgettünk.
1: Élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazin.

0: termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: 67,5%
3: az nem a jó válasz.
4: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a pénzügyi tudatossággal kapcsolatban mérik össze tudásukat.
3: Mi a határidő?
5: 20 év.
3: 20 év. Ez lesz a mi jó válaszunk. Bravo.
4: Nagy diák teszt. Ma 17:40 perckor az M5 műsorán.

0: költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után...
2: A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Aláírta Súlyog Tamás az alaptörvénymódosítást, ezzel megszűnik államfői megbízatása. Informatikai karbantartás miatt ma is csak korlátozottan érhetők el az e-közigazgatási szolgáltatások. Hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Több szakaszon is dolgoznak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, ezért napközben mindkét irányban torlódásokra lehet számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. Ennek értelmében a hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelöl ki. Létrejöhet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, valamint a vármegye helyett ismét a megye elnevezés vált hivatalossá. Hétfőtől átmenetileg Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit, mivel éjféltől megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. Az országgyűlésnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt méltatlan helyzetbe hozta, nyomás alá helyezte és önkényesen eltávolította tisztségéből Súlyog Tamás államfőt. Hozzátették, a Fidesz parlamenti frakciója az önkénnyel szembeni még meglévő eszközeivel élni fog. A KDNP szerint, aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, bárki ellen képes erőszakra. Karbantartás miatt ma is akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai. Időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás nem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban csak az elkészült okmányokat lehet átvenni. A többi ügyintézés szünetel. A normál működési rend várhatóan holnap áll helyre. Nagyon erős UVB sugárzás várható a déli ország részben ma. A szakemberek azt kérik, aki teheti, délelőtt 11 és délután 3 óra között kerülje a tűzőnapot, viseljen széles karimájú kalapot, napszemüveget, valamint használjon fényvédőkrémet.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
4: Délelőtt még napos idő várható, csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Délután egy hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal, viharos széllökésekkel. Napközben 27-33, késő este 18-26 fok valószínű.
1: A hírek után. És most Csukásmese Rádió. Indul a Csukásmese óra.
5: Csukásmese Rádió.
6: Én nagyon szeretem.
7: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től.
8: A Csukásmese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.
9: Gárdonyi Géza, a kutya meg a nyúl. Valamikor réges-régen, a világnak kezdetén, minden állat békességben éldegélt a földtekén. Ki volt akkor nagyobb úr, mint a kutya meg a nyúl? Erdőn, mezőn együtt jártak, együtt éltek, együtt háltak. Megosztották, amit fogtak, szóval jó barátok voltak. Egyszer, hogy a tél beállott, és a földre sok hó szállott, azt mondja a füles nyúl, rakjunk tüzet, kutya úr! Rakjunk tüzet, aki lelke, ne reszkessünk a hidegbe. Nosza, hamar gajat szednek, tüzet raktak melegszenek, melengetik bundájukat, átalfázott írhájukat. Haj, de jó a meleg télen, a havas, zord erdőszélen. Azt mondja a vidám nyúl, játszunk egyet, kutya úr.
6: Mit játszunk?
9: Te lakodalmat.
6: Jól van, játszunk lakodalmat.
9: Cincogjunk, meg brummogjunk, ugrándozzunk, táncoljunk. Felszökken hát a vígnyúl, szembe véle kutya úr, ugrándoznak, bokáznak, keringélnek, cicáznak, s hogy a táncot szebben járják, egymást hopp, hopp. Hanem íme mi történik, az állatok így regélik, ahogy ottan ugrándoznak, nevetgélnek, bolondoznak, meglökte a kutyát a nyúl, s tűzbe ugrott a kutya úr. Váú! Üvölt a kutya. Mit csináltál, te buta? S hogy így rája kurjantott, a farkába kaffantott. A nyúl utcú, vesd el magad, farka nélkül tovaszalad. Nem kergeti a kutya, leégett a papucsa. Azóta csepp a nyúl farka, s mesztelen a kutya talpa, s azóta van, hogy a nyúl fut, ha jön a kutya úr.
1: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.
10: Kedves gyerekek, pörög már az erretek? Répa, retek, mogyoró, mind a három igen jó. Korán reggel rózsakertben ritkán rikkant a rigó. És azt ismeritek, hogy derenget, dorongot, merenget, szorongot, kerenget, dorongot, de nem vett korongot. Ti értettétek?

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt, a Petőfi Rádióban.
1: De jó, hogy itt a vakáció. Sziasztok, Morvai Noémi vagyok, és Hétvári Andrea Vakáció című kis gondolatát hozom nektek. Vége van az iskolának. Napfény, Sbicaj engem várnak. A könyvek már, hiszen nyár van, szundikálnak a táskában. K. Ki ne örülne a nyárnak, cseresznyének, friss málnának? A. Álmodom, vagy ez valóság? Nincs több magyar matek óránk? C. Csokoládé, fagyi, torta, az étlapom ennyi volna. I. Istenem, de szép helyfüred, tartson örökké a szünet. Ó, bár nyúlna, amíg kérik, s tartana ki még 100 évig. A vakáció.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: mindenkit.
1: Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét! Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi Mese Rádió, egy fejűeknek.

0: Mókás meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Tóth Falusi Fanni vagyok, és most én mondok nektek mesét. Sam Teplin, Folti és a léggömb. Egyik délután Folti boldogan sétált haza a vásárból egy hatalmas, piros léggömbbel a kezében. Élvezte a napsütést, hogy a szél simogatja az arcát, és nagyon tetszett neki, hogy a lufia körbe-körbe táncolt magasan a fák lombjai felett. Az élet tökéletes volt. Egy valami hiányzott csak belőle. Bár lenne egy játszótársam, sóhajtotta bánatosan a kiskutya. Annyira örülnék neki. Megállt és körbenézett, jobbra-balra, fel és le, de senkit sem látott, így tovább indult. Épp mielőtt a házikójához vezető ösvényre ért, észrevette, hogy valami sárga bukkant fel az égbolton a dombok mögött. Ez egy másik léggömb, gondolta. Vajon kié lehet? Ha-hó, kiáltotta. Ki vagy te? De a domb túloldala messze volt, ezért nem hallotta a választ. Talán ő is látja az én lufimat, reménykedett Folti. Jobbra-balra lengette, mintha integetne vele, és kíváncsian várta, hogy mi történik. De nem történt semmi. Felsóhajtott, se baj. Ám mekkora sárga lufi megmozdult, jobbra-balra lengette, ahogy az előbb az övé. Csodálkozva nézte. Csak a szél mozgatja, töprengett. Nem, azt hiszem, hogy integet nekem. Folti olyan izgatott lett, hogy ugrálni kezdett, amitől fellemozgott a kezében a léggömb. Kis idő múlva azt látta, hogy a sárga lufi is fellemozog. Igen, látlak, kiáltotta a kutyus, de most sem jött válasz. Folti egy darabig még ácsorgott ott, azon tűnődött, mit évő legyen. Aztán támadt egy ötlete. Várj, kiabálta és beszaladt a házikójába. Odabent papírt és tollat ragadott, aztán írni kezdett. Szia, Folti vagyok, egy kis házikóban lakom a patakparton a domb másik oldalán, és van egy piros léggömböm. A tiéd a sárga lufi? Elárulod, ki vagy? Szereted a forró vajas spiritust? Szívélyes üdvözlettel, Folti. Ez jó lesz, bólintott elégedetten. A levelet hozzáerősítette a léggömbhöz, majd kiment a házból. Ám a sárga lufinak most nyoma sem volt. A sajátját felengedte az égbe, és figyelte, ahogy egyre tovább és tovább száll, amíg el nem tűnt a dombok mögött. Várt egy darabig, hát ha újra felbukkan a sárga léggömb, de hiába. Folti eléggé elfáradt ebben az egész lufi reptetésben, meg levélírásban, ezért visszaballagott a házba, hogy egyen egy forró vajas spiritust, és szúnyogáljon egy jót. Nem sokára felriadt, de nem értette, miért. Pedig olyan szépet álmodtam, valami biztos zajt csapott, gondolta. Körbenézett a szobában, de nem látott semmi szokatlant, így visszafeküdt. Már emlékszem, mormolta. Azt álmodtam, hogy egy barátommal vajas spiritust eszünk. Nagyon szép álom volt. Hirtelen megint felébredt. Körbe sandított, de nem látott, és nem is hallott semmi különöset. Minden csendes volt egy darabig, aztán... Kop, kop, kop. Ó, lepődött meg Folti. Valaki van az ajtóban. Oda szaladt, kinyitotta, és a küszöbön ott ücsörgött egy nagy sárga léggömb. Szia! Köszön neki a kiskutyus csodálkozva. Szia! Felelte a lufi. Ez a patakparti házikó? Én, hát igen, ez az, mondta Folti kicsit zavarban. Ezek szerint megkaptad a levelemet? Igen, válaszolta a lufi. És nagyon szeretem a vajas spiritust, igazából az a kedvencem. Még soha nem találkoztam olyan léggömbbel, amelyik szereti a vajas spiritust. Tátotta el a száját Folti. Ekkor a lufi megmozdult, kissé oldalra billent, és nagyon lassan egy kis fej és két fül és pajusz bukkant elő mögüle. Nem is, felelte az ismeretlen. Én vagyok az, aki szereti. Így történt, hogy Cimó és Folti barátok lettek.
0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Morvai Noémi vagyok, és ma este Bálint Ágnes egyik történetét olvasom nektek. Ez a történet Mazsoláról és Tádéról szól, a címe pedig Tengeri csata. A Valahányszor Mazsola kilocsantotta a vizet a vödörből, Manócska mindannyiszor megjegyezte.
3: Jobban is vigyázhattál volna. No, hozd a felmosó rongyot és törölt fel szépen.
2: Mikor az a kicsi ügyetlen Tádé nekiment a vizes vödörnek és feldöntötte úgy, hogy úszott az egész szoba, Manócska azt mondta.
4: Jaj, kicsi még, bizonytalanul áll a lábán, majd ahogy nő, úgy ügyesedik.
2: Mazsola azt is megfigyelte, hogy ha Tádé az asztalnál ülve lejti a kanalát, Manócska szó nélkül lehajol és fölemeli. Ha viszont ő ejt le valamit, azt Manócskának esze ágában sincs fölemelni. Igaz, Mazsola könnyen le tud hajolni, míg Tádénak két mohapárnán trónolva is éppen csak, hogy feléri az asztalt, nagy üggyel bajjal kellene minden lejtett holmiért lemásznia. Minden esetre Mazsola ezekből a megfigyelésekből azt szűrte le, hogy Tádénak Manócska többet enged meg, többet néz el, mint neki, mert hogy Tádé még kicsi. Bizony, Tádé nagyon kicsi volt, és tudatlan. Sok mindentől félt, amitől Mazsola már nem. Ha például zivataros időben dörgött az ég, Tádé Manócska ölébe bújt és nyöszörgött, hogy menjenek már el azok a csúnya medvék. Azt hitte, hogy óriás medvék dörmögnek odakint. Mazsola ilyenkor jót nevetett, és már előre örült, hogy a zápor után a kert végében megint lesz egy nagy tócsa. A tócsának Tádé is örült, bár ő sohasem feküdt bele a vízbe, mint Mazsola. Csak a szélén tapicskált, kavicsokat mosott, fadarabokat, ágakat úsztatott, és azt mondta, hogy azok hajók. Egy meleg nyári napon, zivatar után, amikor Manócska elment megnézni, hogy Varjú bácsi szilfájába nem csapott-e bele a villám, Mazsola a tócsában hűsölve nézte, hogyan játszik Tádé a fadarabkáival. Addig nézte, míg valami egészen ragyogó ötlete nem támadt.
3: Te, Tádé! Szólalt meg. Azok a te hajóid nem érnek ám semmit.
4: Miért nem?
2: Kérdezte Tádé csodálkozva.
3: Hát, mert azokkal nem lehet tengeri csatát játszani.
4: Mi az a tengeri csata?
3: Hát, amikor két hajóhad összecsap,
2: magyarázta Mazsola olyan szakszerűen, mintha már látott volna tengeri csatát.
3: Holott minden tudománya Menyustól származott, aki egy cirkuszban dolgozó nagybátyjától érdekes útleírásokat szokott kapni.
2: Minden esetre megvárta, míg Tádé gömbölyödő kis fejében meghonosodnak ezek az új szavak, aztán így szólt.
3: Tökből nagyon jó hadihajókat lehet csinálni.
4: Tökből?
2: Tádé szeme tágra nyílt. Azt már megtanulta, hogy kivált tökből házat lehet készíteni.
4: De a tök nagy,
2: bökte ki végül.
3: Ó, te kicsi csacsi,
2: kacagott Mazsola jóságosan.
3: Vannak nagy tökök, olyan nagyok, mint amilyenekben mi lakunk, és vannak kis tökök, amelyek még nem nőttek olyan nagyra.
2: Tádé nem szólt semmit. Mazsola ebből megértette, hogy tovább kell fáradozni a Tádé elméjének művelésével.
3: Most még te is kicsi vagy, Tádé, de egy idő múlva nagyra nősz.
4: Jé!
2: Mondta Tádé kellemesen meglepve.
4: Én is olyan nagy leszek, mint az a tök?
2: Mutatott a tökházra.
3: Na hát azért, akkora azért nem,
2: sietett a félreértést eloszlatni Mazsola.
3: Te akkora leszel, mint egy nagy tengeri malac. A kis tökök pedig akkorák lesznek, mint egy nagy tök.
2: Tádé elgondolkodva szopta az ujját. Mazsola kipihente a sok beszédet, aztán újra megszólalt.
3: Megnézheted, a sövény mellett milyen helyes kis tökök vannak. Mindjárt hozhatsz is egy párat, készítünk belőlük hajót.
2: Tádénak nem kellett sok bíztatás, elindult, és némi botorkálás után ráakadt Manócska gyönyörű sárga tök ültetvényére. sikongott is örömében, amikor a nagy levelek ernyője alatt meglátta az első kis tököt. Nem volt sokkal nagyobb egy jól megtermett uborkánál, de a kis tengeri malacnak éppen elég fáradtságába került leszakítani és oda cipelni mazsolához.
3: Hogy te milyen ügyes vagy!
2: Lelkendezett mazsola.
3: Hozzá még!
2: Tádénak a dicséret szárnyakat adott. Ahogy csak kis kurta lábai vitték, iparkodott vissza a tökindákhoz. Sorra szedte le a kis tököket, és oda hurcolt a mazsolának. Mazsola roppantul élvezte a helyzetet. Lám, mégiscsak jó egy ilyen apróság a háznál. Ő már régen szeretett volna tengeri csatát játszani, amióta csak Menyus könyvében látta azokat a szép színes képeket a hajókkal, de igazából mindig lusta volt a tököket ide cipelni. No meg, az igazat megvalva, nem ismerte addig leszakítani őket, míg eszébe nem jutott, hogy ezt a munkát Tádéval végeztesse el. Tádé közben azzal érkezett vissza, hogy nincs több tök.
3: Nem baj,
2: mondta mazsola elnézően, ennyivel már tudunk játszani. Az ámuló Tádé szeme láttára sorra ketté vágta a tököket. A ketté vágott tökök kiválását Tádéra bízta. Ilyen babra munkához neki nem volt türelme. A vitorlákhoz való lapuleveleket és ágacskákat is Tádéval szedette össze. Tádé csupa igyekezett volt, mazsolának csak vezényelnie kellett.
3: Ne túl vékonyra vágd, egyenesebb ágakat keres, ne lyukaszd ki a lapuleveleket,
2: és így tovább. Egyszer csak Tádé megszólalt.
5: Nagyon szeretem a tök főzeléket.
3: Én is,
2: mondta mazsola nagyot nyelve.
3: Úgy, ahogy Manócska készíti, tejfölle, kaporral, de jó, hogy eszembe juttattad. Ha Manócska kérdezi tőled, hogy kinek az ötlete volt ez, hogy a tökből hajót csináljunk, akkor mondd azt, hogy a tiéd, érted?
5: Nem,
2: ingatta Tádé gömbölyű tengeri malac fejét. Mazsola újra kezdte.
3: Manócska biztosan meg fogja kérdezni, hogy melyikünknek jutott eszébe. Ő mindig szokott ilyeneket kérdezni, és akkor te mondd azt, hogy neked jutott eszedbe, jó? Nyugodtan mondhatod, végre is te szedted le a tököket, igaz?
5: Hát, igaz,
2: hagyta rá Tádé. Mazsola habozott, ne ismételtesse el vele, amit mondania kell, mint hogy azonban a tökhajók már készen sorakoztak, sajnálta a drága időt. Míg Manócska nincs itthon, ugye locsogással tölteni. Inkább megadta a jelet, és a csata elkezdődött. Természetesen ő támadott. Hosszú botokkal terelgették a hajókat egyik partról a másikra. Amelyiküknek sikerült a másik hajóját elsüllyesztenie, újjongott örömében. Nagyszerű játék volt. Óriási élvezettel paskolták a hullámokat. Közben Tádé is belehasalt a vízbe, de olyan meleg volt, hogy egy-kettőre megszáradt. A sár is megszáradt a fülén. Már csak egyetlen hajó tartotta magát úgy, ahogy tépet vitorlával, törött árbóccal, mire Manócska hazaérkezett. És Manócska a tócsában heverő, szétfarigcsált tökök láttán pontosan azt kérdezte, amire mazsola hosszú évek tapasztalatai alapján számított.
3: Kinek az ötlete volt elpocsékolni ezt a sok finom spárga tököt?
2: Tádé mazsolára nézett. Mazsola sűrű pislogással igyekezett eszébe juttatni azt, amit előre megbeszéltek. Csodák csodája sikerült is.
5: Tádé ötlete volt,
2: szólalt meg a kis tengeri malac szelíden. Manócska értetlenül nézett rá.
3: A tiéd? De hogyan jutott ilyesmi az eszedbe?
5: Sehogyan,
2: felelte Tádé kis fekete gomszemét Manócskára függesztve.
5: Mazsola mondta.
3: Mazsola szeretett volna köddé válni.
5: Én azt mondtam.
3: Nyögdécselte szörnyű zavarban, de folytatni nem tudta. Helyette Tádé szőtte tovább a szót, boldogan, hogy végre eszébe jutott.
5: Azt mondta, ha Manócska kérdezi, mondja, hogy Tádé ötlete volt.
3: Manócska ránézett Mazsolára, aztán sarkon fordult, és a tökházba sietett. Nem akart ugyanis előttük nevetni. Márpedig Mazsola szerencsétlen képét látva olyan nevetés fogta el, hogy alig tudta abba hagyni. Mazsola ez alatt serény munkába kezdett odakint. Eltakarította a hadihajók maradványait, és olyan szép tisztára seperte az udvart, hogy mire Manócska ismét előkerült, már egy ágacska, egy tök mag sem emlékeztetett a lezajlott eseményekre. Manócska mindemellett jól emlékezett rá, és később, mikor Tádé bent aludt a hűvös szobában, mondta is Mazsolának. Azért, hogy a zsenge tököket szétfarigcsáltad, nem szóltam volna. Végre is elég büntetés az, hogy most még jó sokáig nem ehettek tök főzeléket, pedig tudom, hogy szeretitek. Hanem azért, hogy a kicsi nyakába akartad varni saját ostoba ötletedet, ezért nagyon, de nagyon mérges vagyok rád.
5: Én is...
3: nyögte ki Mazsola olyan szívből jövő sóhajjal, hogy Manócska több szót nem is vesztegetett a tengeri csatára. Tudta, hogy Mazsola soha többé nem fog Tádéval takarózni.
0: Tetszett, amit hallottál? Ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
6: Most vissza a magyar zenékhez.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával, és itt van velem Morvai Noémi műsorvezető, aki tegnap is járt már nálam. Folytatjuk ezt a beszélgetést valamilyen szinten, ugyanis megbeszéltük, hogy a lányod 10 éves, Matyi fiat pedig 13, és még mindig olvastok velük esténként, és követelik tőled az esti mesét. Most innen folytatjuk egy kicsit. Köszönöm, hogy itt vagy velem ma reggel is.
2: Én köszönöm, hogy itt lehetek, és köszöntök minden hallgatót. Sziasztok!
1: Hogyan látod, hogyan változott a gyermekeid igénye a mesék terén?
2: Hát például a kislányom igénye úgy, hogy sokszor megfordítaná a szerepeket. Anya, ma este olvashatok én neked?
1: És wow!
2: Igen! És ennek nagyon örülök, mert titkon azért ez munkált bennem végig, hogy megszerettetem velük az olvasást. Hiszen lehet, hogy előbb-utóbb 21 néhány éves korukban már ciki lesz, ha anya olvas nekik, és addigra már valóban felébred az igény bennük, hogy ők maguk választanak könyvet a polcról. Most úgy választanak, sokszor ők maguk, de hogy anya olvassa, mert úgy olyan jó, anya, akkor közben úgy le tudok feküdni, be tudom csukni a szemem, és el tudom képzelni, amit olvasol. Vagy a másik, de anya, de te annyira jól olvasod, és ilyenkor jön az, hogy persze, mert én már sokat gyakoroltam, gyakorolt te is, és neked is így megy majd, de az tény, hogy nem csak simán felolvasom nekik, hanem az egyes szereplőknek mindig más hangot adok. Tehát, hogy így hangszínben
1: is játszod nekik.
2: Kicsit igen.
1: Hát ezt én is szívesen hallgatnám esténként, azt kell mondjam.
2: Egyszer gyere át hozzánk.
1: Jó, mindenféleképpen élek a lehetőséggel. Egyébként alapvetően is szerintem a fiad ugye már 13 éves, és a fiúknál talán előbb jön az a pillanat, hogy anya, ez már ciki, hogy te olvasol nekem. Hogy lehet, hogy a te fiadnál ez nem jött még el?
2: Nem tudom. Matyko egészen különleges kisfiú. Sokszor, ugye te is hangsúlyoztad, hogy 13, szeptemberben már 14 lesz, mégis odajön, esténként odabújik. Édesanyucikám, gyere, ölelj meg, annyira szeretlek, és a szemembe néz, és elmondja, hogy úgy szeretlek, hogy te vagy a legjobb anyucika a világon, és olyan jó, hogy vagy nekem. Igen. És nem tudom, a kislányom, aki ugye 3 évvel fiatalabb a Matykónál, meg mondani is szokás, hogy a lányok sokkal korábban érnek, no, olyan, mintha ők ketten egy picit, mint a személyiséget cseréltek volna. Mert Zizikém viszont sokkal önállóbb már, nem mintha a Matyó nem lenne, de valahogy ő azt, hogy kicsi, hogy ő a család kicsie, azt próbálja azzal is ellensúlyozni, hogy mint hogyha hamarabb föl akarna nőni.
1: Vagányabb.
2: Vagányabb, igen. És hamarabb megvan a saját véleménye, mint hogyha hamarabb le kéne válni anya véleményéről, hamarabb le kéne válni arról, hogy mi valaha nagyon egyek voltunk, és ugye hamarabb rá kéne eszmélni, hogy na hát mi azért két külön személyiség vagyunk. De félre ne értsd, ő is egy tündér, egy angyal, este ugyanúgy oda húz, hogy jó ét, anyucika, de azért, ha sétálunk az utcán, a fiam kezét még mindig meg tudom fogni. Zizi is engedi, de hamar úgy, hogy ne vegyem észre, azért kihúzza a kezét a kezemből. Tehát ő már nagy lány.
1: És ma este ez a nagy lány fog olvasni?
2: Igen, igen, miért ne? Igen.
1: Mit választatok így pünköst hétfőre?
2: Hát ha ő választ, akkor nem tudom, mi lesz az, de ő előnyben részesíti a magyar népmeséket és a Mátyás királyos történeteket. Azokat nagyon-nagyon szeretik. Benedek Elek is ott van a polcon, őt is gyakorta választják, de valahogy a magyar népmesék és Mátyás király, ők állandó szereplői a mindennapjainknak.
1: Hát ez azért nem mindennapi, hogy a fiatal gyerekek a klasszikus régi meséket szeretik leginkább. Na hát ezzel folytatjuk majd itt a beszélgetést Morvai Noémivel, műsorvezetővel, hogy ez hogy alakult ki náluk, mármint a gyerekek.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel Morvai Noémivel, műsorvezetővel. Arról beszélgetünk, hogy Noémi kisebbik gyerkőce Zizi 10 éves, és előnyben részesíti az esti meséknél a Mátyás királyos történeteket és a magyar nép meséket, illetve Benedekelek meséket. Na hát ez hogy alakult ki? Ezeket a régi klasszikusokat meg kellett szerettetni velük, vagy nem? Alapvetően szerettek?
2: Teljesen természetes volt nekik, hogy ezek a mesék léteznek, ezek a mesék így léteznek, ezeket a meséket nekünk írták, tehát hogy ezek a mi néplelkünkből született történetek. Nem, egy pillanatig sem.
1: Értették is ezeket? Vagy enked el kellett magyarázni?
2: Nem. Nem. És ugye ez a fantasztikus a mesékben, hogy a gyerekek úgy tudnak azonosulni a szereplőkkel, a szereplők problémáival, hogy belebújnak annak a szereplőnek a helyzetébe, és abszolút tudják azonosítani az ő problémáikkal. Lehet, hogy nem egy az egyben voltak már olyan helyzetben, hiszen azért a sárkányokkal manapság már egyre ritkábban kell megküzdenünk, de az egyéb karakterek és az egyéb problémák azért adódhatnak, és akkor tudják, hogy na ezt hogy érdemes kezelni. Tehát lesz egyfajta megoldó kulcs a kezükben, és sokkal magabiztosabban, hát a kisnagyon például, amikor másodikos volt általános iskolában, belekeveredett egy elég méltatlan helyzetbe, ugye a osztálytársbeli barátnők körében, kiközösítették. És nagyon nehéz szívvel ment minden reggel iskolába, és nekem szintén nagyon nehéz lett a szívem, mikor délutánonként mentem érte, és láttam, hogy hát ő egyedül ül a hintában, és nem játszik a többiekkel. És nagyon örültem neki, hogy ezt nem magában tartja, nem elfojtja, hanem igenis beszélt róla. Tehát az szerintem nagyon fontos, hogy szembe tudunk nézni a problémáinkkal. Ki tudjuk beszélni, egyáltalán meg tudjuk nevezni a problémáinkat. És nagyon sokszor volt, hogy anya, akkor beszéljünk ő róla. Most nem akarom megnevezni ezt a kislányt, de aki a veleje volt ennek a kellemetlenségnek, beszéljünk ő róla, hogy vajon ez ő bennőle miért így jön, és vajon miért gondolja azt, hogy. És nagyon sokat segített neki, és naponta mindig visszatért. Anya, kicsit beszéljünk ő róla. És akkor beszéltünk róla, beszéltünk Zizikémről is, és a kettőjük között fennálló dinamikáról, és a problémáról, és olyan szépen megtudta ő magát is nyugtatni. Nekem alig kellett, olyan voltam, mint egy mentor, aki hallgatja, és néha-néha arrébb billenti a beszélgetést. De hogy biztos vagyok benne, hogy a mesék egyfajta megoldó kulcsot adtak neki, és olyan ügyesen, anya, tudod, mire jöttem rá? Ez nem az én problémám, ez az ő problémája. Én egyszerűen csak eszköz voltam ebben.
1: Ezt 10 évesen?
2: Ezt 9 évesen.
1: Azta.
2: Igen, igen.
1: Hát a meséknek milyen erejük van, hihetetlen. Igen. Meg egyébként minden élethelyzetre szerintem találni egy-egy mesét, akár állatmeséken keresztül bemutatni.
2: És tudod, mi a kulcs?
1: Na mi?
2: A kommunikáció. Tehát az, hogy ne legyenek tabu témák. Mikor még a pocakomban voltak, én ezt megfogadtam magamnak. Nem lesznek tabu témák. Ők mindenről kérdezhetnek. Én mindenre válaszolok. És mindig, tehát soha nem küldöm el, hogy jaj, hagyjál most ezen, nem érek rá. Mert tudom, hogy ez fontos. Tehát köztünk mindig megvan az állandó kommunikáció. Ez a kulcs.
1: Valószínűleg ezért szeretnek téged ennyire.
2: Hát köszönöm, remélem.
1: Én is szerettem ezt a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltál velem ma reggel is.
2: Én nagyon örülök, hogy beszélgethettünk, Lauka.
1: Aztán jó hallgatást, mert ugye Zizi olvas nekem
2: ma este. Abszolút igen, ma Zizi olvas.
1: Köszönöm szépen.
2: Én is.
1: Ma reggel Morvai Noémi műsorvezető volt a vendégem itt a Csukás Meseórában.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Aláírta Sulyog Tamás az alaptörvénymódosítást, ezzel megszűnik államfői megbízatása. Átmenetileg Forsthoffer Ágnes házelnök veszi át holnaptól az államfő jogköreit. Hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Több szakaszon is dolgoznak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, ezért napközben mindkét irányban torlódásukra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Sulyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. Ennek értelmében a hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát. Az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelöl ki. Létrejöhet a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, valamint a vármegye helyett ismét a megye elnevezés vált hivatalossá. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt méltatlan helyzetbe hozta, nyomás alá helyezte és önkényesen eltávolította tisztségéből Sulyog Tamás államfőt. Orbán Viktor volt miniszterelnök a Facebookon azt írta, ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A KDNP szerint, aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, bárki ellen képes erőszakra. Átmenetileg Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el holnaptól a köztársasági elnök jogköreit, mivel ma éjféltől megszűnik Sulyog Tamás államfő mandátuma. Az országgyűlésnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Meghatározott időre Hallerné Nagy Anikó alelnök veheti át Forsthoffer Ágnes házelnöki feladatait. Az erről szóló előterjesztést már benyújtották a parlamentnek. A javaslatról a képviselők a holnapra összehívott rendkívüli ülésen már szavazhatnak is. Mától a fővárosi szakaszon elsősorban Kőbánya Kispest állomáson és környékén folytatódnak a Budapest-Záhony vasútvonal karbantartási munkálatai. A többi között átépítik a vágányokat és folytatják az elhasználódott váltók cseréjét. A munkákat több ütemben végzik, ősztől pedig már a felújított pályán járhatnak a vonatok.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Délelőtt napos idő várható, csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Délután hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal, viharos széllökésekkel. Napközben 27-33, késő este 18-26 fok valószínű.
2: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Úristen, milyen jó, hogy július 19-én vasárnap reggel 8 óra után is itt vagy velem, Korcsok Laurát hallod. És hogy miért kezdtem így, hogy Úristen? Hát ez természetesen nem véletlen, hiszen a kezdődalunk az Úristen a Walmarttól és Szikora Robitól.
0: Itt egy újabb óra.
2: Ki

0: újra én.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Tegnap már meséltem egy kicsit az EFOT fesztiválról, ahol egyébként azért jártam ott, mert a Petőfi TV stábjával a backstage-ben készítettünk kis beszélgetéseket az előadókkal, kis bejelentkezéseket a helyszínről. Ha esetleg érdekelnének ezek a kis rövid beszélgetések, akkor a Petőfi TV YouTube csatornáján megtalálod, és volt szerencsém a Groove House tagjaival is beszélgetni, Judival és Zsoltival, és ők említették, hogy az ő idejükben is volt összetartás az előadók a pályatársak között, de nem annyira, mint a mai világban. És ők annyira élvezik azt, annyira jó szemmel nézik, olyan jó látni, hogy a mai fiatalok közreműködnek egymás dalaiban, kollaborációkat készítenek, és nem rivalizálnak, hanem közösen alkotnak valami hihetetlenül jót. És hát egy ilyen hihetetlenül jó kollaboráció, közös dal következik most is, amit Nagy Bogi és Des közösen készített. Jól leszek újra! Ez a sláger szól most itt a Petőfin.
2: A legújabb magyar.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szombathelyen az FM 98.2.
1: Petőfi Rádió.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Annyira szeretem, mikor valaki rendszeresen ír nekünk, nekem üzenetet. Így van vele Zsófi is szexárdról, már nem először ír nekem. Most azt írta: kedves Laura, vasárnap reggel végre azt hittem, hogy kialszom magam. Erre persze fél hétkor felébredtem, mert a macska úgy döntött, hogy pont most kell sprintversenyt rendezni a lakásban. Mire visszaaludtam volna, a szomszéd már füvet nyírt. Kávét főztem, de elfelejtettem alátenni a bögrét, úgyhogy a konyhapult kapta az első adagot helyettem. Aztán rájöttem, hogy ezen kár bosszankodni, már megtörtént. Főztem még egy kávét, kiültem a teraszra, süt a nap, szól a Petőfi, és most már csak mosolygok az egészen. Nagyon jól tetted, tegyél így továbbra is, csak mosolyog, mert a mosolygás mindenre gyógyír. És remélem, hogyha most már megkérdezem tőled, hogy hogy vagy, akkor azt válaszol.

Szuper nem dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Az előbb olvastam fel neked Zsófi történetét, aki szexáldról írt nekünk, és hát elég rosszul indult a ma reggele. Még a kávét is elrontotta, ugyanis a kávéfőző alá nem tett csészét, bögrét, így a pultra folyt sajnos, de aztán minden jól alakult, ne aggódj. Viszont akkor maradjunk itt a kávénál, ugyanis nagyon sokan ragaszkodnak hozzá, és azt mondják, hogy anélkül nem indulhat a reggel, vagy hát indulhat, csak ne szóljunk hozzájuk addig, még nem kortyoltak bele a kávéjukba. És egyébként ebben van valami, ugyanis az első korty után 5-10 perccel már mérhető a vérben a koffein szintje, a csúcshatását pedig 30-45 perc múlva éri el. Ekkor érezzük leginkább az éberséget, a fókuszt, azt a megérkezett a kávéérzést, most már szólhatnak hozzánk az emberek, bár vannak olyan emberek, akiket még kávé mellett vagy kávéval sem bírunk reggelente. Radics Gigi is erről énekel a következő dalában. Kávé, ez szól most itt a Petőfi.

Telen! Ezt hallottad most a Blaha Louisianától, itt a Petőfi Minden Magyar. Ez egyébként anyukám egyik kedvenc dala lett, úgyhogy remélem neked is nagyon tetszett. Nem sokára viszont...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetősége Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
1: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Átmenetileg Forstoffer Ágnes házelnök veszi át holnaptól az államfő jogköreit. Erős földrengés rázta meg Peru középső részét. Hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M0-áson Kistarcsa térségében, az M1-es felé vezető oldalon. Az 59-es kilométer közelében lezárták a külső és a leállósávot. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Átmenetileg Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el holnaptól a köztársasági elnök jogköreit. Súlyog Tamás tegnap aláírta a 17. alaptörvénymódosítást, amely hatályba is lépett, ezzel pedig mai éjféltől megszűnik az államfő mandátuma. Forsthoffer Ágnes házelnöki feladatait Hallerné Nagy Anikó alelnök veheti át. Erről a holnapi rendkívüli ülésen szavazhat a parlament. Az országgyűlésnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Ismét iráni célpontokat támadott a levegőből az amerikai hadsereg. Washington 8 napja folyamatosan bombázza a Perzsa ország különböző létesítményeit. A mostani műveletet válaszcsapásként hajtották végre, miután pénteken két amerikai katona meghalt, egy pedig eltűnt Jordániában egy Iránból indított rakétatámadás miatt. Közben Teherán bejelentette, hogy a sorozatos támadások miatt nem tekinti érvényesnek a több mint egy hónapja aláírt tűzszüneti keretmegállapodást. Szerintük ugyanis az amerikaiak többször megsértették a szándéknyilatkozatban vállaltakat. A dokumentum értelmében a végső megállapodásról 60 napon belül kellett volna tárgyalni. Erős földrengés rázta meg Peru középső részét tegnap este. Az 5,6-es földmozgásban egy ember meghalt, többen megsérültek, több épület pedig összeomlott. A dél-amerikai országban gyakoriak a földrengések, mivel a térségben több közvetlemez találkozik. Peru a csendes-óceáni tűzgyűrű mentén fekszik, amely a föld legaktívabb szeizmikus övezete.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Délelőtt napos idő várható, csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Délután hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal, viharos széllökésekkel. Napközben 27-33, késő este 18-26 fok valószínű. A Balaton 28, a Velencei és a Tiszató 27 fokos. Hasonlóan változékony idő várható a következő napokban is. Egyelőre nem tér vissza a kánikula.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Csóna, jó reggelt neked, július 19-e vasárnap reggel, 9 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Az előbb elcsíphetted, hogy egy kicsit énekelgettem, hiszen így indul egy jó reggel. Te is énekelj nyugodtan, London, ezt szól most a Bermudától.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kis

0: és a felejthetetlen slágerek.
1: Ma úgy vagyok, hogy jól vagyok, és messze vinnélek, hogy ne legyek már nélküled, én zsebre tennélek.
2: Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.

Magyar, ez a Petőfi Rádió. Az előző órát úgy zártuk, hogy én egy kicsit énekelgettem, elcsíphetted. Az óra elejét pedig most úgy nyitottuk, hogy azt mondtam, hogy nyugodtan te is énekelgethetsz. Ugyanis, hogyan máshogy indulhatná egy jó délelőtt, ha nem a jó zenékkel és nem az énekléssel? Úgyhogy megyünk is tovább egy olyan előadóval, akinek kedden volt koncertje a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, és hát ő is nagy szeretettel buzdította a közönségét arra, hogy énekeljenek vele együtt, nyugodtan lehet mozogni, ezt is többször kihangsúlyozta, nem másról van szó, mint Karamellről. Fantasztikus koncertet adott, olyan hihetetlenül vicces átkötő szövegei voltak, nagyon jól oldotta azt a nagy közönséget, akik eljöttek meghallgatni az ő koncertjét, ugyanis teltházas koncert volt. Megpróbálta feldolgozni az elmúlt több mint 2 évtized, ez sokszor kihangsúlyozta, nagyon tetszik neki ez a szófordulat, tehát a több mint 2 évtized dalait. Szerintem nagyon jól sikerült, körülbelül 2 órás koncert volt, de szerintem 20 percnek érződött, olyan gyorsan elrepült, meg is beszéltük a többiekkel, akikkel érkeztünk, hogy hát nagyon gyorsan elrepült, sajnos. Úgyhogy egy kicsit visszarepülünk ehhez a koncerthez, és Karamelltől játszom a következő dalt, szóval hangerőt feltekerni, mármint nem a rádióban, hanem a saját hangerődet, énekeld együtt Karamellel, használd a szívedet. Ezt küldöm most itt a Petőfin.

0: Váratlan nyár. Ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Kedden reggel Lábas Viki volt Kenész Kolos vendége, és hát dalpremiért tartottak, a 30 valahány című dalát mutatta be Lábas Viki, és számára is volt egy váratlan helyzet, amire nem számított, az az volt, hogy Kolos azt kérte tőle, hogy próbálja meg ütemben, ahogy énekli saját magától a dalt, lehalkítja egy kicsit Kolos a zenét, és próbálja meg ugyanolyan ütemben énekelni, mint ahogy azt amúgy felénekelte a dalban. És hát nem árulok el azzal nagy titkot, hogy Vikinek természetesen ez sikerült, úgyhogy teljesítette a küldetést, ez számára váratlan volt, ahogy a számunkra biztosan nem lesz váratlan a következő dal, ami ugyanígy Vikitől lesz, Álompor. Ezt játszom most Lábas Vikitől itt a Petőfin.
1: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, ez pedig a Petőfi Rádió, és hallgassátok sok szeretettel az új dalomat, az

0: Nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

A Tiarát hallottad most Manueltől. Itt a Petőfin minden magyar, és egyébként Manuellel is találkozhattál az EFOT Fesztiválon múlt héten, de hogy kivel még? Hát a most következő zenekarunkkal is, a Follow the Flow-val, ugyanis július 10-én ott jártak ők is, és most lecsíphetted őket július 17-én a Plázson is Siófokon, de ha itt sem sikerült eljutnod a koncertjükre, akkor ne buslakodj, ugyanis július 23-án a Campuson várnak téged, és ahogy már nagyon sokszor megbeszéltük, ne hagyd ki egyetlen koncert lehetőséget sem, egyetlen fesztivált sem, hogyha teheted, akkor legyél ott mindegyiken, amit csak az időd és az energiád enged. Most hangolódunk az egyik legújabb dalukkal, ami a személyes kedvencem lett. Beszívom, nagyon jól mondani valója, úgyhogy énekeld ezt is hangosan, ez egy éneklős délelőtt. Beszívom, ez szól a Follow the Flow-tól, itt a Petőfin.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Győrben az FM 93.1-en.
1: Petőfi Rádió.

0: A Kovalszky meg a Vegával utaztunk át egy világon át. Őket hallottad most itt a Petőfin. Utazunk is tovább, és hát ha már éneklős délelőttünk van, akkor egy kis feladvány. A következőkre ugyanis Azaliával folytatjuk, Formúc, ez szól majd tőle. Hát hajrá az énekléshez! So I should leave you.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: 67,5% az minden mai válasz.
4: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a pénzügyi tudatossággal kapcsolatban mérik össze tudásukat.
3: Mi a határidő?
5: 20 év.
3: 20 év. Ez lesz a mi jó válaszom. Bravo.
4: Nagy diák teszt. Ma 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Átmenetileg Fosthoffer Ágnes házelnök veszi át holnaptól az államfő jogköreit. Villámáradás öntött el tegnap New York belvárosát. Hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M1-es Budapest felé vezető oldalán, Szárliget térségében az átterelt sávban egy műszaki hibás jármű vesztegel, ami útszűkületet okoz a 48-as kilométernél, emiatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki több kilométer hosszan. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Átmenetileg Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el holnaptól a köztársasági elnök jogköreit. Súlyog Tamás tegnap aláírta a 17. alaptörvénymódosítást, amely hatályba is lépett, ezzel pedig mai féltől megszűnik az államfő mandátuma. Forsthoffer Ágnes házelnöki feladatait Hallerné Nagy Anikó alelnök veheti át. Erről a holnapi rendkívüli ülésen szavazhat a parlament. Az országgyűlésnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. A mielőbbi bérrendezését nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának Pósfai Gábor tárcavezető. A politikus hozzátette, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatot legkésőbb nyár végéig benyújtják a kormánynak. A politikus emellett fontosnak nevezte a rendőrállomány létszámának, és ezzel együtt köztéri jelenlétének növelését. Összeütközött egy villamos és egy autó Budapesten a Szent Gellért téren a Szabadság híd lábánál. A villamos utasai nem sérültek meg, az autó vezetőjéhez azonban mentőt kellett hívni. Ma is rövidített útvonalon közlekedik a 4-es metró. Karbantartás miatt csak a keleti pályaudvar és a Móricz Zsigmond körtér között járnak a szerelvények. Kelenföld vasútállomásra a sűrűbben induló 19-es, 49-es, valamint 1-es villamossal lehet utazni, jelezte a BKK. A karbantartás július végén folytatódik, akkor a pesti szakaszon nem jár majd a 4-es metró. Villámáradás öntött el tegnap New York belvárosát. A heves esőzés miatt ideiglenesen korlátozták a légiforgalmat a város legforgalmasabb repülőterein, és több fontos gyorsforgalmi utat is lezártak. Az özönvíz nem csak Manhattant, de New York mind az 5 nagyváros részét érintette.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Délelőtt napos idő várható, csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Délután hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal, viharos széllökésekkel. Napközben 27-33, késő este 18-26 fok valószínű. A Balaton 28, a Velencei és a Tiszató 27 fokos. Hasonlóan változékony idő várható a következő napokban is. Egyelőre nem tér vissza a kánikula.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szeretném nagyon hangosan hallani, hogy énekelsz velem, velünk közösen itt a Petőfin. 10 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod, és akkor nem sokára egy nehéz feladvány következik, ugyanis Azaliát éneklünk közösen, Formúc, ezzel kezdünk.
1: Itt egy újabb óra.

Nesztek. Ezt hallottad most az Iron Mafiától és Beton Hofitól, itt a Petőfin Minden Magyar. Remélem, hogy ezt is közösen énekelted velük. És hát kaptam egy üzenetet a kedves Kittitől, aki azt írta, hogy szót fogadott nekem, és hangosan énekelte az elmúlt dalokat, amiket játszottam itt a Petőfin, ezeket a csoda magyar dalokat. És hát elérkezett autóval, mert nyilván ezt vezetés közben tette, autóval egy piros lámpához érkezett, és hát meg hangosan énekelt lehúzott ablaknál, úgyhogy rájött, hogy ha balra néz, meg jobbra néz, akkor az első sorban élvezik az ő egyszemélyes koncertjét, úgyhogy egy kicsit visszavert a hangerőből, visszatekerte magát, és felúszta az ablakokat. De hát szerintem Kitty, csak így tovább, hát énekelj, ettől lesz jó napunk, jó délelőttünk, és egyébként szerintem az első sorból biztos élvezték mellőled a saját élő, egyéni koncertedet, úgyhogy csak így tovább. A következő dalnál viszont nem csak, hogy énekelni kell, hanem mindenki táncoljon is, ugyanis Majkától a Mindenki Táncol

0: Ez a Petőfi Rádió.
1: Nyevesti terv, meg tudunk-e ma mi indulni úgy, mint a kazakkanok, vagy hogy ez el van kaszálva?
2: Mert akkor hazamész,
1: nem? Nem, tényleg kérdezem, hogy ma még te hajlandó vagy-e?

0: választ, hogy tényleg nem sok alapján, de akkor abba szűzünk a műfőt.
1: Igen.
0: De akkor telibe, persze. Nem csicskál.
1: Én benne se vagyok. Egyáltalán egy ideje.

Nem ijeszt meg! Ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. És nem ijeszti meg Bagosi Norbiékat sem, hogy egy egész hétvégére beköltöznek a Budapest Parkba, ugyanis sikerült őt elcsípnem a V4 Fesztiválon, ahol elárulta nekem a beszélgetésben, hogy itt dupla parkos koncertjük lesz, két nap, két különböző műsorral, nagyon várják már. Tehát augusztus 21-ére és 22-ére abszolút megvan a programod, de azt is elárulta nekem Norbi, hogy ha tehetik, akkor a fesztiválok alkalmakor vagy koncertek előtt, után nagyon szívesen meghallgatják a pályatársakat és különböző zenekarokat. Említette a Carson Comát vagy a 30Y-t, de szerintem, hogyha nem koncerteznek, vagy nem mások koncertjét hallgatják, nézik, akkor nagyon szívesen fekszenek a strandon is, mint ahogyan a most következő dalban is. Fekszünk a strandon, ez szól a Bagosi Brothers Company-től, itt a

Sziasztok, Primári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.

A Mennyország kapujában, ezt hallottad most, az Intim Torna illegáltól, itt a Petőfin Minden Magyar, és nagyon sokan már csak a kávé illatától is a Mennyország kapujában érzik magukat, ugyanis a kávé illata önmagában is képes javítani a teljesítményt. Egy kutatás is kimutatta, hogy azoknál az alanyoknál, akik csak belélegezték a kávé aromáját, nőtt az éberségért felelős agyterületek aktivitása, anélkül, hogy egy kortyot is ittak volna. Tehát a kávé illatában található aromás vegyületek, mint például a pirazinok és az aldehidek stimulálják az agyat, és dopamin felszabadulást idézhetnek elő. Ezért van az, hogy már reggel, amikor a kávéfőző bekapcsol, hirtelen életre kel az ember, még mielőtt az első korty eljutna a szájáig. Hát, köszönjük szépen annak, akik feltalálta a kávét, és ezáltal, hogy mi egy kicsit éberebbek lehessünk így kora reggel, szerintem itt az ideje egy második kávénak is, és miközben kortyolgatod, én a köszit játszom a Zaporozsesztől és Mező Misitől, itt a Petőfin.

0: Gyönyörű reggel, vagyis már délelőtt és a második kávéd, ez pedig a Petőfi Minden Magyar. Folytatjuk nem sokára, méghozzá szuper sztereó dalával. Bent a neved, ez szól majd a kortolgatáshoz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Átmenetileg Forsthoffer Ágnes házelnök veszi át holnaptól az államfő jogköreit. Leállt a Facebook webes felülete. Hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M1-es főváros felé vezető oldalán Lébény és Győr között. A 133-as kilométernél a belső sávot lezárták. A torlódás meghaladja a 3 kilométert. Több kilométeres a dugó az M1-esen Budapest felé Szárliget térségében is, mert egy műszaki hibás jármű veszteg el az átterelt sávban a 48-as kilométer közelében. Árokba hajtott egy autó a 6-os főúton Pécs határában, a város felé vezető oldalon, a 191-es kilométernél a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Átmenetileg Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el holnaptól a köztársasági elnök jogköreit. Súlyog Tamás tegnap aláírta a 17. alaptörvénymódosítást, amely hatályba is lépett, ezzel pedig mai éjféltől megszűnik az államfő mandátuma. Az országgyűlésnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Az országos diáktanács tagjaival egyeztetett a héten az oktatási és gyermekügyi miniszter. Mert Judit közösségi oldalán azt írta, a szakképzésben tanuló fiatalok olyan témákban mutatták be javaslataikat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése. Leállt a Facebook webes felülete, a felhasználók számítógépről nem tudnak bejelentkezni. A mobilos alkalmazás megfelelően működik, a Meta többi platformja, mint az Instagram, a Messenger és a WhatsApp továbbra is elérhető.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. A labdarúgó világbajnokságok történetének eddigi leggólgazdagabb bronzmérkőzésén a szünetben már 4-0-ra vezető Anglia végül 6-4-re győzött Franciaország ellen Miami-ban. Az így harmadik helyen végző angolok részéről Bukayo Saka háromszor, míg a franciáktól Kylian Mbappé kétszer volt eredményes. A Real Madrid támadója 10 góllal és 4 gólpasszal zárta a tornát, 22 góljával pedig a világbajnoki örökranglista élére állt. Anglia 60 év után szerzett újraérmet világbajnokságon, amikor 1966-ban megnyerte a hazai rendezésű VB-t. A világbajnokság utolsó találkozóján ma 21 órától Spanyolország és Argentína játssza a finálét, amelyet az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít. A Minnesota Lynx 101-93-ra verte a Portland Fire csapatát az észak-amerikai női kosárlabda ligában. A győztes együttesben a magyar válogatott Juhász Dorka több mint 21 percet töltött a pályán, és ez alatt 12 pontot dobott, szerzett 5 lepattanót, valamint adott 5 gólpasszt. Az összetetben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel indulhat az érről a Formula 1-es belga nagydíjon. A ma 15 órakor kezdődő versenyt az M4 Sport élőben közvetíti. A szlovén Tadej Pogacsár nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 14. több mint 155 kilométeres szakaszát, így előnye összetetben már 4,5 perc a második dán Jonas Vingegaarddal szemben.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Délután hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal, viharos széllökésekkel. Napközben 27-33, késő este 18-26 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem

0: Mi is jár.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
2: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával, és ma is a vendégem Györfi Árpád, a Four Seasons Executive Chiefje, aki tegnap nálam járt, ugyanitt a stúdióban velem szemben, és egy könnyed salátát beszéltünk át, hogy hogyan készítsünk el, és utána pedig desszertként egy tejpitéről beszélgettünk. Remélem, hogy sokan elkészítették ezt a finom receptet. Ma pedig itt vagy velem szemben, ismét köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
3: Én is köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Na, mai napra mivel készültél nekünk?
3: Egy főétellel és egy levessel, ami lehet előétel, lehet desszert. Az én értékrendem szerint a gyümölcsleves desszert. Számomra nincs helye egy tejszínes, édes, ne adj Isten tejszínhabbal megkoronázott levesnek az előételek között. Ellenben azt gondolom, hogy lehet gyümölcslevest előételként kínálni, csak másképp kell gondolkodni róla. Elsősorban a magából a levesből én személy szerint kihagyom a tejterméket. Tehát tulajdonképpen egy gyümölcs eszenciába tudok gondolkodni, ami hordozza a gyümölcsnek a sajátos jegyeit, viszont nem feltétlenül édes hangsúlyos. A természetes édességét meghagyjuk a gyümölcsnek, és már a tegnap is említett általam hőm szeretett balzsamecet, az például egy tökéletes kiegészítője lehet egy előételnek szánt gyümölcslevesnek, hiszen ad hozzá egy kis extra savat. Ami, én azt gondolom, hogy egy előételnél különösen fontos, hiszen az előételnek az is a funkciója, hogy ez már meglévő étvágyat egy picit tovább fokozza. És ugye a sav, az kifejezetten alkalmas erre. Mitől lesz még előétel egy leves? Hát attól, ami szerintem a levesekben talán az egyik legfontosabb, a betéttől. És jelen esetben például, ha azt mondom, hogy cseresznyéből vagy megyből csinálnék levest, akkor ehhez én préselném, akár gyümölcscentrifugával kinyerném a levét ezeknek a gyümölcsöknek. Utána, ha még nagyon a szezon elején vagyunk, és ha még nagyon-nagyon-nagyon savas lenne a gyümölcs, és nincs meg az a cukortartalma, az a természetes cukortartalma, ami az érés során majd ugye meg lesz, akkor nem ördögtől való, hogy egy pici cukorral ezt ellensúlyozzuk, de alapvetően, ahogy említettem az elején is, én azt gondolom, hogy a gyümölcsnek egyrészt éretten kell venni, tehát akkor kell használni, amikor valóban már megvan az a természetes cukortartalma és érettségi foka, amitől ő igazán élvezhetővé válik. Illetve itt jön be ugye a balzsamecet a képbe, hogy a balzsamecetnek is megvan az édessége, főleg ha már a korábban említett érlelt balzsameceteket használjuk. Ne adj Isten akár ízesítetteket, és most itt nem feltétlenül arra gondolok, hogy egy megyleves esetében megyes balzsamecetet használni, hanem például egy kardamom, egy olyan fűszer, ami nem igazán megszokott a mindennapokban, viszont egy gyümölcsnek kifejezetten jó kiegészítője lehet. Egy kardamomos balzsamecet az például tökéletes megoldás lehet arra, hogy ezt a hideg, tulajdonképpen nem is gyümölcs leves, hanem gyümölcs eszenciánkat még egy picit izgalmasabbá tegye. A fekete bors szintén tökéletesen alkalmas erre, egy kis frissen ürült fekete bors. Én egy pici csipet sót mindig teszek bele, hiszen a só az még jobban kihangsúlyozza az ízeket, és ez egy gyümölcsleves esetében is igaz. A betét, amitől nekem például ez egy előételé válik, az lehet akár egy zöldség. Jelen esetben egy hajszálvékonyra gyalult édeskömény, aminek van egy pici ánizsos íze, amivel szintén semmi más nem kell tennünk, mint hogy kevés olívaolajat adunk hozzá, pár csepp lájmlevet, sót és borsot. Néhány perc állás után ugye elkezd egy picit a sótól összeesni. Ezt a tányér közepére halmozzuk, és például egy sütőben sült, enyhén megsózott rikottával mi ezt megkoronázzuk, köréöntjük a megy eszenciánkat, és ez egy tökéletes, hideg, nyári előétel lehet. Gyümölcsleves, de mégis előételként funkcionál.
2: Abszolút. Én egyébként meg szoktam hekkelni a rendszert, és gyümölcslevest eszem a főétel előtt, és a főétel után is beosztom, hogy addigra is maradjon, de így is nagyon ízletesnek hangzik, de ha jól sejtem, akkor desszert gyümölcslevessel is készültél, úgyhogy nem sokára majd ezzel folytatjuk, de főételt is látok a szemedben.
3: Jól látod.
2: Úgyhogy ezek még mind terítéken lesznek. A vendégem Györfi Árpád, a Four Seasons Executive Chiefje, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Sziasztok, Kis Tibi vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával és a mai vendégemmel Györfi Árpáddal, a Four Seasons Executive Chefjével. Tegnap is itt járt nálunk, akkor egy finom salátát készítettünk és egy tejpitét. Most pedig a gyümölcslevesekről beszélgettünk, mint előétel, mint desszert. A te olvasatodban a gyümölcsleves egy jó tejszínhabbal vagy fagyival leginkább desszert. Most megbeszéltük, hogy akkor a te olvasatodban mi az előétel. Akkor következik egy főétel, és utána majd rátérünk a desszertre is. De a főétel mi a mai napon?
2: Gyerekkori kedvencem, ihlette főételt szeretnék javasolni. Ez pedig a tökfőzelék. Én nagyon-nagyon szerettem. Lehet, hogy sok gyerek nem kedvelte, de én kifejezetten imádtam, ha jól volt elkészítve. Ugye ez egy fontos kritérium, és nekem valószínűleg gyerekként szerencsém volt, valószínűleg a menzán is, meg esetleg otthon is mindig jó tökfőzeléket kaptam, így csak és kizárólag jó emlékek fűznek hozzá. Természetesen nem feltétlenül a klasszikus, tradicionális formában készíteném el. Most egy más gondolat mentén indulnék el, ami építkezik nyilván a tökfőzeléknek az alapjaira, de mégis egy picit modernebb. Ugyanakkor becsukott szemmel ugyanazt az ízhatást tudja eredményezni, és ugyanúgy vissza tud repíteni mindenkit a gyerekkorba. Nos, ez leginkább a vajtököt mártásként fogom felhasználni. Ugyanúgy indul, mint egy tökfőzelék, egy kicsi finomra vágott vörös hagymát. Szépen lassan párolunk, fontos, hogy nem kaphat szint, nem kezdhet el karamellizálódni, végképp nem éghet meg, tehát meghagyjuk üvegesre párolva. Majd erre rákerül a vajtök, itt ezen a ponton le is sózzuk, amitől ugye néhány pillanat múlva a hőhatásáról és a sóhatásáról össze fog esni, és hagyjuk párolódni. Ezt követően adhatunk hozzá tejszint, de én tejfölpárti vagyok, úgyhogy én tejfölben gondolkodnék tovább, legalább 20% zsírtartalommal, azért az kell neki, hogy megfelelően krémes legyen, és a befejezés az tulajdonképpen egy pici cukor, egy kevés ecet, és itt nem kell túl gondolni, nem kell 50 éves balzsamecetekben gondolkodni. Itt az a lényeg, hogy egy pici savat adjunk neki, és ugye savat vagy citrussal, vagy ecettel szoktunk belevinni az ételekbe, de én a tökfőzeléknél nagyon-nagyon maradian gondolkodom, és csak a klasszikus ecet, és semmi más. Majd a végén a friss kapor. Fontos, hogy ezt nem szabad hosszasan hőkezelni, sőt szinte sem annyira, tehát amikor már kellően megpuhult a tök, akkor hozzáadjuk a kaprot, és rögtön turmixoljuk is. Tehát ez tulajdonképpen egy krémes mártás lesz. Amellé pedig cukkinit fogok készíteni, és javaslom, hogy mindenki ezt tegye, mert én biztos, hogy a mai napon már ezt fogom elkészíteni. Sárga és zöld cukkinit vegyesen használva, igazából semmilyen trubáj nincs benne, ízlésünk szerint daraboljuk, van, aki kiveszi a belső-középső magházát, én igen, én csak a zöldség húsát szeretem meghagyni, és egy gyors forrázás után egy kevés olívaolaj serpenyőbe csak átforgatom. Én rendkívül nagy rajongója vagyok a kapornak, úgyhogy még a cukkinire is egy kis frissen vágott kaprot fogok szórni, sóval, borssal ízesítem, és semmi más nem igényel, és most jön a kampányom, hiszen Magyarországon azért relatíve kevés halat fogyasztunk, márpedig ez a tökfőzelék ihlette étel, ez nagyon is megkívánja a halat, és nagyon-nagyon jól működik együtt. Lehet ez egy folyami hal, akár egy fogas, akár egy pisztráng, vagy lehet tengeri halban is gondolkodhatunk lazacban. Színben is nagyon jól működik, hiszen lesz egy ilyen világos színű tökmártásunk, mellette a zöld és üde sárga cukkinik, és akkor a rózsaszín lazac az igazán jól mutat ezen a tányéron. Cukkiniket tovább lehet variálni, én nagyon nagy rajongója vagyok a rántott zöldségeknek, tehát ha egy-két karika rántott cukkin is megjelenik ezen a tányéron, az nem csak ízhatásban, hanem megjelenésben is változatosságot kölcsönöz majd ennek a tányérnak, és én azt gondolom, hogy egy relatíve gyorsan egy nagyon komplex tányért tudunk otthon is összeállítani, mindenféle komolyabb konyhai szaktudás nélkül. A lazacot érdemes csak és kizárólag bőrén sütni, már aki szereti a bőrét, én nagyon javaslom, hogy próbálja ki mindenki, mert ha kellően ropogósra sül a halnak a bőre, akkor ez nagyon-nagyon élvezhető, és hosszasan és lassan kell sütni a bőrén. Nagyon oda kell figyelni a lazacnál, hogy ne kerüljön túlsütésre. Ha kiszárad a lazac húsa, akkor ezzel minden élvezeti értékét elveszíti.
1: Meg a szép rózsaszín színét is.
2: Azt is, mert jelentősen kifehéredik, de ugye ez nem csak a lazacnak a sajátossága, hanem minden halnak, hogy nagyon-nagyon hajlamos a kiszáradásra, és ezáltal élvezhetetlenné válik. Úgyhogy a halakat nagyon kíméletesen kell sütni. Lazac az talán azoknak, akik nem annyira magabiztosak ebben, vagy ezen a téren, egy szerencsésebb választás, hiszen magasabb zsírtartalmú halról beszélünk, így egy picit nehezebben szárad ki. Egyébként nyáron meg tökéletes, és tele van omega 3-mal. Azért ez egy fontos szereplője a táplálkozásunknak, amit be kell vinnünk a szervezetünkbe, hiszen ezt nem tudjuk előállítani.
1: És milyen jó, hogyha ilyen formában vihetjük be, és nem vitamin formájában. Na hát nem sokára rátérhetünk arra a bizonyos gyümölcsleves desszertre, hogy a te olvasatodban mi az, ami ilyen szinten desszertnek mondható. A vendégem Györfi Árpád, a Four Seasons Executive Chefje, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.
3: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával, és a hétvégén a vendégem Györfi Árpád, a Four Seasons Executive Chiefje, ül most itt velem a stúdióban, velem szemben, és Árpi azt mondta, hogy számára a gyümölcsleves úgy, ahogy szokás adni, fagyival, tejszínhabbal, tejszínesen, az számára mindenféleképpen desszertnek minősül, úgyhogy mi most elkészítettünk egy gyümölcsleves ihlette, inspirálta előételt, beszéltünk egy főételről, na és akkor most jöhet a gyümölcsleves, mint desszert.
2: Az a klasszikus forma, ahogy a gyümölcsleveseket általában készítik, az nekem a desszert kategóriába esik. Amit, és most őszinte leszek, ebben nem tudok teljesen objektív lenni, itt most lesz szubjektivitás. Én nem szeretem sem a fahéjat, sem a szegfűszeget a nyári időszakban, főleg nem egy megylevesben, vagy egy eperlevesben. Szerintem egyszerűen nincs ott helye, és nem a frissességet hozza. Az, nekem a tél, az ősz, a szegfűszeg meg a fahéj, úgyhogy én ilyen jellegű kis redukciókat nem is készítek, mert ugye klasszikusan a megylevesben azért egy ilyen fahéj, szegfűszeges cukorszirup az alap. Én ezt elkerülném. Itt is alkalmazható egyébként az a technológia, amit az előételhez javasoltam, hogy eszenciát készítsünk. A málnából például egy tökéletes eszenciát lehet készíteni. Ez most nem feltétlenül annyira az otthoni felhasználásra, inkább csak egy kicsi kitérő, hogy én mi az, amit az éttermemben készítettem. A málnát egy nagyon enyhe cukorszirupba felfőztem, rövid ideig hőkezeltem, hogy megőrizze a gyümölcs frissességét, az összes aromáját, és utána turmixoltam és átszűrtem, tehát egy nagyon szép, tiszta eszencia lett belőle, és amit ehhez kínáltam az étteremben, az egy sóska fagylalt. Azért, mert én valami őrületes módon nem szerettem a sóskát. Tehát engem a világból ki lehetett volna kergetni a sóska főzelékkel, számomra az egy értelmezhetetlen étel volt, viszont magát a sóska levelet szerettem. Annak viszont van egy olyan tulajdonsága, hogy ahogy egy pici hő éri, elkezd barnulni. Nekem viszont nagyon tetszett, hogy üdezöld. És abban gondolkodtam, hogy én ebből szeretnék valami ehetőt készíteni, úgyhogy végül is kiukadtam oda, hogy a kis sav tartalmával, ami nem is olyan kicsi, és a frissességével ez lehet, hogy jól működhet fagylaltként. És szeretném jelezni mindenkinek, hogy kiválóan működik a sóska fagylaltként, különösen a málnával. Tehát ez tényleg valami olyan együttállás, ami egészen ritka, és fantasztikus harmóniát ad.
1: Hát meg, hogyha valaki úgy, mint te, nem szereti annyira a sóskát, így ha kombinálja fagyi formájában, akkor a jó a rosszal keveredik, és egy jó lesz belőle. Hogy kell ezt elképzelni?
2: Ez tulajdonképpen egy joghurtbázisú fagylalt, amihez a joghurtot az étteremben nyilván glükózt, de háztartásokban egyébként, hogyha van fagylaltgépünk, akkor klasszikusan kristálycukorral is elkészíthető lime levet, lime héjat és sóskát adok hozzá, és ezzel került be a mi fagyigépünkbe. Ugye igazából csak elkalandoztam, és egy kicsit megosztottam a sóska fagyival és a málnával kapcsolatos szenvedélyemet a hallgatókkal, de maradjunk egy picit háztartási vonalon, és szeretnék olyan ötletekkel is előállni, amik otthon is kivitelezhetőek, és ha már gyümölcslevesről beszélünk, akkor eperleves. Én a tejfölt itt nem kedvelem. Tehát én azt gondolom, hogy a tejszínnek van helye, mert a desszert hangulatot nekem például az hozza meg egy gyümölcslevesnél, amikor már tejtermék kerül bele, és ha beletesszük a tejszínt, akkor nekem onnantól kezdve az már a desszert felé tendál. Ami viszont nagyon jól áll ennek a levesnek, ami nem a fahéj és a szegfűszeg, az például egy friss bazsalikom. És én nem nagyon szoktam hőkezelni túl sokáig a gyümölcsöket, valamennyire muszáj természetesen, nyilván sterilizális. Úgyhogy ezt egy pici cukros vízben az epret felteszem főni, és gyakorlatilag ahogy felfort, és az eper húsa mondjuk úgy, hogy megadta magát, és turmixolásra kész, abban a pillanatban turmixolom is, és adom hozzá a tejszínt, amivel még egyszer felforrom, és azonnal hűtöm. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt a folyamatot azzal zárjuk le, hogy azonnal jégfürdőbe tesszük, és minél hamarabb lehűtjük. A bazsalikom természetesen turmixoláskor kerül hozzá, és néhány csepp lime lé és lime, reszelt lime héj, az kiválóan tudja ízesíteni. Ehhez kell a betét, én azt gondolom, hogy csak és kizárólag eper, friss eper, és akkor ez egy tökéletes nyári desszert.
1: Semmi mással nem ízesíted?
2: Csak és kizárólag cukor, lime és bazsalikom. Lehet bele vaníliát tenni. Na de hát miben nem lehet vaníliát tenni, ami desszert, ugye?
1: Meg akkor igazából, ha már desszert, akkor egy kis vaníliafagyit is.
2: Abszolút. Tehát innentől kezdve szabad a pálya. Minden, ami nekem bűnnek minősül az előétel kategóriában, legyen ez a tejszínhab vagy a fagylalt, az a desszert kategóriában abszolút nem hogy megengedett, hanem hát kötelező elem.
1: Igen, mert azt mondtad, hogy ugye az előétel fő feladata, hogy még jobban meghozza az étvágyunkat, de ha már elterítjük magunkat egy kis fagyival, meg tejszínhabbal, akkor hova fér a főétel? Úgyhogy igazából ebben egyetértek veled, úgyhogy meggyőztél. Remélem a hallgatókat is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem a hétvégén, és ilyen finom falatokat javasoltál nekünk.
2: Én is köszönöm a meghívást.
1: Györfi Árpád, a Four Seasons Executive Chefje volt a vendégem ezen a hétvégén a Befordultam a Konyhára című magazinban.
3: Nem látom igazán, hova tűnt el a határ, felkapott az ár, ki lesz ki hazatalál, más lett ide kevés, a vértől vörös a kés, hátba szúrt halál.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Emlékezzünk együtt Nándor Fehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándor Fehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin.
3: A műsorajánló után...
0: frissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Átmenetileg Forsthoffer Ágnes házelnök veszi át holnaptól az államfő jogköreit. Felmászott valaki egy tehervonat vagonjára, ezúttal Rákosszent Mihály állomáson. Hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M1-es főváros felé vezető oldalán Lébény és Győr között. A 133-as kilométernél a belső sávot lezárták. A torlódás már meghaladta 7 kilométert. Távolabb Tatabánya térségében az átterelt sávban korábban 4 autó ütközött. Az 58-as kilométernél a belső sáv felszabadult, és a Hegyeshalom felé vezető oldalon is vége a sáv lezárásnak. A torlódás a határ felé így is több kilométer hosszú. A főváros felé, a terelés elején a 61-es kilométernél szintén több kilométer hosszan torlódnak a járművek. Győr térségében az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán a 121-es és a 128-as kilométer között mozgó munkavégzés mellett terelést bontanak a belső sávban. A munkafolyamat mögött több kilométer hosszan torlódnak a járművek. Az M3-as Vásárosnalmény felé vezető oldalán Bag térségében sövényt vágnak. A belső sávban dolgoznak mozgó munkavégzés mellett a 40-es és az 50-es kilométer között. Több kilométer hosszú torlódás alakult ki. Az M7-es Letenye felé vezető oldalán Pákozd térségében 3 autó ütközött korábban, az 53-as kilométernél a forgalom mindkét sávban halad, de a torlódás így is több kilométer hosszú. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, hírja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Átmenetileg Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el holnaptól a köztársasági elnök jogköreit. Súlyog Tamás tegnap aláírta a 17. alaptörvénymódosítást, amely hatályba is lépett. Ezzel pedig a mai éjféltől megszűnik az államfő mandátuma. Az országgyűlésnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Az országos diáktanács tagjaival egyeztetett a héten az oktatási miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, a szakképzésben tanuló fiatalok képviselői olyan témákban mutatták be javaslataikat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése. Ismét felmászott valaki egy tehervonat vagonjára, ezúttal Rákosszent Mihály állomáson. A felső vezetéket időben feszültségmentesítették, így az illető nem sérült meg. Végül lemászott és elmenekült, de a rendőrség elfogta. Legutóbb Budafok-Háros vasútállomáson mászott fel egy tehervonat tetejére két fiatal. A 17 éves fiú és a 16 éves lány is életét vesztette. Kocsiszínbe tartó villamosok ütköztek éjszaka a főváros 9. kerületében, a Mester utcánál. Az egyik jármű vezetőjét könnyebb sérüléssel kórházba vitték. Az ügyben szabálysértési eljárás indult.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal, viharos széllökésekkel. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű.
3: A hírek után...
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: vasárnap dél van, a Petőfi Rádiós lágerlistáját hallod. A Petőfi 56-ban következik a legjobb 28 dal. Hello, én a listavezető Szikora Tamás vagyok. Spoilerezek, a Halott pénz, a Honey Beast és a Tigris Szofi Tuti jönnek, a kezdés pedig a Titáné. Itt a veled eltűnnék.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
0: Ez a Petőfi Rádió.
1: A 28.

0: Ide jó tartozni. Petőfi 56. A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája.
1: Top kedvencek minden hétvégén dél és kettő között, most a Balkán VIP és a Szabadabb. A dal, amely arról szól, hogy néha nem kell teljesen új élet ahhoz, hogy minden másnak tűnjön. Elég egy döntés, elég egy új nézőpont, vagy egyszerűen az, hogy elengeded azt, ami visszahúz. Na, a Balkán VIP Szabadabb című száma pont erről szól, a változásról, a közös élményekről, az összetartozásról, és talán arról az érzésről, amikor végre úgy érzed, hogy szabadabban élhetsz, mint korábban. Itt a Balkán VIP a Petőfi Rádió slágerlistáján.

0: a magyar zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: Amelyben itt az új halott pénzdal. Gyerekek, a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján. A dal, amely szerintem reménykeltő, és azt üzeni, hogy a következő generáció lehet más, hogyha a szeretetet, a figyelmet, valamint az emberi kapcsolatokat fontosabbnak tartja a pénznél és a látszatnál. Szóval a pénz, valamint a státusz hajszolása közben ne felejtsük el azt, ami igazán fontos számunkra. Az otthon, a család és a szeretet. Halott pénz, gyerekek, ezt indítom, mutatom a helyezését.
1: A

0: Castle.
1: Petőfi 56.
2: A 19.
1: A legújabb magyar zene.
0: Megjelenik.

0: zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar. A 18.

0: Petőfi Rádió.
1: Közöttük most a Karzonkóval, akik benne vannak a fesztivál szezonban, például fellépnek Debrecenben a Campuson, július 23-án, a hónapban játszanak a Művészetek Völgyén, 26-án Kapolcson, és Berekfürdőn is fellépnek majd 30-án. Itt az aktuális kedvencünk a slágerlistánkon a Judóval közös szemüveg, mert vannak dalok, amelyek nem egy történetet mesélnek el, hanem egy érzést. Azt az állapotot, amikor valaki annyira fontos lesz az életünkben, hogy már szinte rajta keresztül látjuk a világot. Ez a szám egyszerre beszél a kötődésről, a hiányról, és arról, hogy milyen nehéz elengedni valakit. Karzonkó, Jude Law, szemüveg a Petőfi Rádióban.
0: A

0: amelyet néhány hete villantott. Rúzs a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján már a legjobbak között a top 14-ben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetőségek Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: A háború kezdete óta az egyik legnagyobb rakétatámadást intézte Kijev ellen az orosz hadsereg. Erős földrengés rázta meg Peru középső részét. Hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Bontják a terelést Győr térségében, az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán több kilométer hosszan torlódnak a járművek. Dolgoznak az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán, Bag térségében. A munkagépek a belső sávban haladnak a 40-es kilométertől az 50-esig, emiatt több kilométer hosszú dugó alakult ki. Négy autó ütközött az M4-es Letenye felé vezető oldalán, Pákozd térségében, ott 3 kilométeres a torlódás. Baleset történt a 11-es főúton, a Budapest felé vezető oldalon, Budakalász térségében. A 16-os kilométernél egy sávon halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: A háború kezdete óta az egyik legnagyobb rakétatámadást intézte Kijev ellen az orosz hadsereg. A csapásokban egy ember meghalt, 16-an megsebesültek. Lakóépületeket, raktárakat, egy szupermarketet és egy kollégiumot is találatért. Több helyen tűz ütött ki, Moszkva szerint fegyverre alkatrészek tárolására használt raktárat és a rakétalkatrész gyártó üzemek támadtak. Az ukrán vezérkar arról számolt be, hogy az éjszaka folyamán két orosz olajszállító tartályhajót támadtak meg a Fekete-tengeren, valamint találat ért egy úszódarut az Azovi-tengeren. Ismét iráni célpontokat támadott a levegőből az amerikai hadsereg. Washington 8 napja folyamatosan bombázza a Perzsa ország különböző létesítményeit. A mostani műveletet válaszcsapásként hajtották végre, miután pénteken két amerikai katona meghalt, egy pedig eltűnt Jordániában egy Iránból indított rakétatámadás miatt. Közben Teherán bejelentette, hogy a sorozatos támadások miatt nem tekinti érvényesnek a több mint egy hónapja aláírt tűzszüneti keretmegállapodást. Szerintük ugyanis az amerikaiak többször megsértették a szándéknyilatkozatban vállaltakat. A dokumentum értelmében a végső megállapodásról 60 napon belül kellett volna tárgyalni. Erős földrengés rázta meg Peru középső részét tegnap este, az 5,6-es erejű földmozgásban. Egy ember meghalt, többen megsérültek, több épület pedig összeomlott. A dél-amerikai országban gyakoriak a földrengések, mivel a térségben több kőzetlemez találkozik. Peru a csendes óceáni tűzgyűrű mentén fekszik, amely a föld legaktívabb szeizmikus övezete.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal, viharos széllökéssel. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hogy melyik magyar zenéket hallgattuk ezen a héten a legtöbbször, melyet kérték a legtöbbet, ezeket hallhatod egy listán. Folytatódik a Petőfi 56 a hivatalos lágerlistánk, és következik a legjobb 14 zene. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, a kezdés Rúzsa Magdi. Ez a Rúzs.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

0: Ez a hivatalos magyar zenei lista.
1: Petőfi 56 a stúdióban.
2: Szikora Tamás, hello! Nemrég pedig Száján Noé, vagyis Kőrös Mimi járt nálunk Fekete Laci műsorában, akinek egyébként van egy akusztikus gitára, és amivel érkezett hozzánk, az az álomgitára. Mondhatni, ami végigkísért az egész Száján Noé projektet, tehát régóta együtt járják az utat, és élőben is előadott nekünk dalokat. Erről az emlékek ott vannak a Facebook oldalunkon, valamint a SoundCloud csatornánkon. Itt a friss dal, az aktuális lemezének a címadó dala, Száján Noé Driftwood, ez szól most a Petőfi Rádiós lágerlistáján.
1: A tizedik.
3: Sziasztok, Száján Noé vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Imágó Mundi, Estelente. Ez következik most a Petőfi Rádiós legelistájáról. A dal, amely lefesti azt a kapcsolatot, amiről tudod, hogy talán nem egyszerű, mégsem lehet belőle kilépni. Megfogadod, hogy most már tényleg vége, aztán eljön az este, és valahogy újra ugyanott találod magad. Szóval a következő dal pont erről szól, amikor valaki annyira az életed része lett, hogy ott van minden álmodban, és hiába mennél messzire, mindig visszahúz. Egy kicsit a hiányról, egy kicsit a reméről, és kicsit arról is szól ez a dal, hogy a szívünk sokkal makacsabb, mint az eszünk. Imágó Mundi, Estelente!
0: A hatodik!
2: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mundiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
3: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol, Estelente.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: shot.
1: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
2: Közöttük most a Hogyan tudnék élni nélküledből ismerős Kuplung zenekar következik, akik egyébként már forgatják a második részt. Rengeteg kulisszatitok kering egyébként erről az interneten. Magyarországon is gyakori, hogy castingon dől el a főszereplő kiválasztása, még a legnagyobb sztárok esetében is. Liptai Klaudia például 5 másik színésznővel versenyzett a Hogyan tudnék élni nélküled második részének szerepéért. Kihívás volt számára a szerep, mivel énekelnie is kellett, illetve ő a film nyitó jelenetének főszereplője, illetve ő lesz, mert megkapta a szerepet, úgyhogy Liptai Klaudiát is láthatjuk majd a második részben. Nagyon várjuk a folytatást, addig jönnek a srácok, akik hamarosan első fellépésükre is készülnek, hiszen novemberben összeáll a Kuplung zenekar. Itt van a Petőfi Rádiós lágerlistáján az aktuális kedvencünk, Kuplung zenekar, nyomod a gázt!
1: A harmadik!
3: Sziasztok, Marics Peti vagyok!
4: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok!
5: Sziasztok, Ember Márk vagyok, a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban.
6: Tudom, hogy sokszor mentünk más felé, de mindig összezsodott az élet.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Úgy tűnik, hogy ezt a hetet is behúzta BSV és Nagy Bogi. Itt a közös dal Always Be Mine a Petőfi Rádióban. A zene, amely mondhatni egy se veled, se nélküled kapcsolat történetét meséli el. Két emberről szól, akik még mindig kötődnek egymáshoz, de valami miatt nem tudnak igazán egymásra találni. Always Be Mine a Petőfi Rádióban a hét kedvence a dal.
0: Petőfi 50.

0: amelyet minden hétvégén dél és kettő között hallhatsz. Jövő héten friss listával jelentkezünk. A délutánban pedig Kenész Kolosé a terep, az éter, és ő várja az üzeneteket, a közlekedési információkat. Hívd most 061-759-6060 a forró drót. Szuper délutánt kívánok, Szikora Tamás vagyok. Hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: 67,5% az nem olyan válasz.
4: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a pénzügyi tudatossággal kapcsolatban mérik össze tudásukat.
3: Mi a határidő?
5: 20 év.
3: 20 év. Ez lesz a mi jó válaszom. Bravo.
4: Nagy diák teszt. Ma 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
6: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét

0: Petőfi Rádióban Szani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Szép napot kívánok! Átmenetileg Forsthoffer Ágnes látja el az államfői teendőket. Ismét vonat tetejére mászott egy fiatal. Hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Bontják a terelés Győr térségében az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán. Több kilométer hosszan torlódnak a járművek. Dolgoznak az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán Bak térségében. A munkagépek a belső sávban haladnak a 40-es kilométertől az 50-esig, emiatt több kilométer hosszú torlódás alakult ki. Baleset történt a 11-es főúton a Budapest felé vezető oldalon Budakalász térségében. A 16-os kilométernél egy sávon halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Átmenetileg Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el holnaptól a köztársasági elnök jogköreit. Súlyog Tamás tegnap aláírta a 17. alaptörvény módosítást, amely hatályba is lépett, ezzel pedig ma éjféltől megszűnik az államfő Súlyog Tamás mandátuma. Az országgyűlésnek 30 napon belül kell új köztársasági elnöt választania. Az országos diáktanács tagjaival egyeztetett a héten az oktatási miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, a szakképzésben tanuló fiatalok képviselői olyan témákban mutatták be javaslataikat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése. Ismét felmászott valaki egy tehervonat vagonjára, ezúttal Rákosszent Mihály állomáson. A felső vezetéket még időben feszültségmentesítették, így az illető nem sérült meg. Végül lemászott és elmenekült, de a rendőrség elfogta. Legutóbb Budafok Háros vasútállomáson mászott fel egy tehervonat tetejére két fiatal. A 17 éves fiú és a 16 éves lány meghalt. Erős földrengés rázta meg Peru középső részét tegnap este. Az 5,6-es földmozgásban egy ember meghalt, többen megsérültek, több épület pedig összeomlott. A dél-amerikai országban gyakoriak a földrengések, mivel a térségben több kőzetlemez találkozik. Peru a Csendes-óceáni tűzgyűrű mentén fekszik, amely a föld legaktívabb szeizmikus övezete.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal, viharos széllökésekkel. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Szép délután, drága Petőfi Rádió hallgató, a fedélzeten már Kenész Kolos a hét leglazább napján, vasárnap július 19-én. Lesz mit csinálnunk, lesz mit hallgatnunk, csak slágerek szólnak, például a Soulwave-től is, de most a Zaporozsettel nyitunk, és a hagyma pucolásba fogunk beleásni.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

Ez volt a BSV felvétel a Petőfi Rádióban 14 óra 19 perckor. Nagyon kellemes délutánt mindenkinek, a mikrofonnál Kenész Kolos hallható. És már is, ami a tegnapi műsorból még kimaradt, meglessük. Kérlek szépen, mondd be a rádióba, hogy minden pánik betegséggel vagy egyéb mentális betegséggel küzdő embernek azt üzenem, hogy meg tudják csinálni. Napról napra jobb és jobb lehet, ha elhiszik magukról, hogy képesek leküzdeni a betegséget. Legyen szó bármiről. 3 éve küzdök én is pánik betegséggel, úgyhogy tudom, miről beszélek. Kitartás mindenkinek, neked Kolos pedig örülök, hogy ismét hallhatom a hangod a Petőfin. Én is örülök neked, köszönöm szépen, hogy egy kis bíztató üzenettel nyithatjuk most te általad ezt a napot. Aláírás nem volt az üzenethez, de biztos vagyok benne, hogy célba érnek ezek a pötyögések, meg célba érnek majd a közlekedési infok is, hiszen segítünk. Nagyon durva egyébként, hogy az M1-es az milyen szinten tud meghalni egy pillanat alatt, szóval ha van lehetőség, akkor érdemes lehet akár valami alternatív közlekedési útvonalban gondolkodni, mert például, ahogy néztem fotókat, beszámolókat, tegnap éjszaka is 1-2 óra környékén, és olyan forgalom volt, hogy az valami egészen elképesztő, az ember nem gondolná, hogy hajnal 1-2-kor csak 40-nel lehet menni egy autópályán. Na mindegy, nálunk viszont 100-asra, sőt 120-asra tekerjük a hangerőt, hiszen Dash érkezik Young Fly-jal, meg Azariával, mindjárt a Pannoniát hallgatjuk, de most ad a Carbon Pulse-val lehetőséget rádiózni. Itt a

egyszerűen zseniális ez a felvétel. Márti dala szólt az Anna and the Barbies-tól. 2:30 itt a Petőfin. Nagyon kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek. A vasárnap délutánban a mikrofonnál Kenész Kolost hallod, SMS számunk pedig 06 30 30 33 80. Ide várjuk egész délután a pötyögéseket, meg természetesen a közlekedési infókat. Többek között például a 84-es útról kaptunk infót, miszerint Sárvár térségében két autó karambolozott a 61-es kilométernél, félpályás a korlátozás, aztán a fővárosban még készülni kell arra, hogy tart a felújítás a Flórián téri felüljáron, lezárták az északi ágát ennek a bizonyos felüljárónak, és egyébként pont délelőtt olvastam egy cikket, hogy egy egész nagy karambol történt a Népliget térségében tegnap, két villamos ütközött össze, hogy ennek kapcsán mit lehet tudni, nem sokára elhozzuk neked a részleteket itt a Petőfi Rádióban. Addig viszont részletezzük a nyári hangulatot, hiszen erre is nagy szükségünk van, ebben pedig persze lesz társad is, nem sokára például a Magashegyi, de most a Balkán VIP, tőlük pedig a Lomkor.

44 van, ez pedig a... Köszi, hogy te is minket választottál a vasárnap délutánban. Két villamos pedig egymást választott. Orros smacit toltak, ugyanis kocsiszínbe tartó villamosok ütköztek szombatról vasárnapra virradó éjszaka a Könyves Kálmán körúton a fővárosban a Mester utca megállójánál. Ezt közölte a BKB, hogyha éjszaka véletlenül arra jártál, akkor láthatod, hogy kék villogok tömkelege lepte el az utcát. Egy kaf, illetve egy kombinó villamos bizony-bizony egymással találkozott. Fél négykor elszállították, tehát az üzemkezdésre minden rendben lett, viszont éjszaka azért voltak ott fennakadások. Kettő utas tartózkodott amúgy az egyik villamoson, őket mentővel elszállították. Óvatosan tehát a villamosokkal is, főleg, hogyha autóval vagyunk, tudod, nagyobb jármű, ő az erősebb. Nálunk pedig

0: Létezni a legjobb, és hogyha névnapos vagy, akkor talán még jobb, mint máskor. Július 19-e van, az Emíliákat sok szeretettel köszöntjük, Gerendással és Kamával itt a Petőfi Rádióban, és nagyon kamáznak téged is, éppen ezért újabb zenei órát nyitunk közösen itt a Petőfin. Háromkor viszont Vörös Domonkos itt a stúdióban, tőle hallgatjuk a híreket, majd pedig jön Báj Alex.
1: Ez az én országom, nekem nincsen másom, ti vagytok a testem, itt lesz majd halálom.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja. Július 22-én a közmédia csatornáin.
4: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Átmenetileg Forsthoffer Ágnes látja el az államfői teendőket. Fontos iskolai határidő jár le szerdán. Hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Egyre erősebb a forgalom az M7-es autópálya Balaton felől Budapest felé vezető oldalán. Lepsény térségében pedig az erős forgalom miatt már lassulás és szakaszos torlódás is kialakult a 90-es és a 85-ös kilométer között. A 84-es főúton Sárvár térségében két személyautó ütközött össze, itt a 61-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: Átmenetileg Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el holnaptól a köztársasági elnök jogköreit. Sólyog Tamás tegnap aláírta a 17. alaptörvény módosítást, amely hatályba is lépett, ezzel pedig mai féltől megszűnik Sólyog Tamás mandátuma. Az országgyűlésnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskolák felé, hogy az bekerüljön az oktatási nyilvántartásba, és jogosultak legyenek az iskola kezdési támogatásra. Erre Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet. A sajátos nevelési igényt a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni, és annál az intézménynél kell bejelenteni a szülőnek, ahol gyermeke tanul, vagy szeptemberben megkezdi tanulmányait. Ismét felmászott valaki egy tehervonat vagonjára, ezúttal Rákosszent Mihály állomáson. A felső vezetéket még időben feszültségmentesítették, így az illető nem sérült meg. Végül lemászott és elmenekült, de a rendőrség elfogta. Legutóbb Budafok-Háros vasútállomáson mászott fel egy tehervonat tetejére két fiatal. A 17 éves fiút és a 16 éves lányt is agyonütötte az áram. Erős földrengés rázta meg Peru középső részét tegnap este. Az 5,6-es földmozgásban egy ember meghalt, többen megsérültek, több épület pedig összeomlott. A dél-amerikai országban gyakoriak a földrengések, mivel a térségben több kőzet lemez is találkozik. Peru a csendes óceáni tűzgyűrű mentén fekszik, amely a föld legaktívabb szeizmikus övezete.
2: Petőfi Rádió. Sport.
6: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Nyágúi Gergely. Zárásához érkezett a labdarúgó világbajnokság. Ma este 21 órától Spanyolország és Argentina játssza a New York-i finálét, melyet az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít. A bronzérmet magyar idő szerint ma hajnalban Anglia szerezte meg, miután 4-0-es félidő után 6-4-re győzött Franciaország ellen. Az angolok részéről Bukayo Saka háromszor, míg a franciáktól Kylian Mbappé kétszer volt eredményes. A Real Madrid támadója így 10 góllal és 4 gólpasszal zárta a tornát, 22 góljával pedig a világbajnoki örökranglista élére állt. Anglia 60 év után szerzett újraérmet világbajnokságon, legutóbb 1966-ban megnyerte a hazai rendezésű VB-t. A világkupa szuperdöntőjére készülő magyar női vízilabda válogatott 10-10-es rendes játékidő után 5 méteresekkel 16-15-re jobbnak bizonyult az Egyesült Államok csapatánál a Sydneyben rendezett felkészülési tornán. Nemzeti együttesünk a szuperdöntő szerdai negyed döntőjében a spanyolokkal csap majd össze. A Minnesota Lynx 101-93-ra verte a Portland Fire csapatát az észak-amerikai női kosárlabdaligában. A győztes együttesben a magyar válogatott Juhász Dorka több mint 21 percet töltött a pályán, és ez alatt 12 pontot dobott, szerzett 5 lepattanót, valamint adott 5 gólpaszt. A Minnesota ezzel 20. győzelmét aratta a ligában, 6 vereség mellett. Köszönöm figyelmüket!
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Ma hideg front vonul át az ország felett, záporokkal, zivatarokkal, viharos széllökésekkel. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű.
4: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Vannak olyan témák, amitől az ember be tud pipulni, Bylex is sokszor szokta a véleményét megosztani a közösségi portálon, de valamikor dalban is megírja. Az én országom, ezzel kezdjük a Petőfi Rádió következő zene óráját. Ciao, Kenész Kolos itt a fedélzeten. Toljuk együtt a vasárnapot és lazuljunk, lógassuk a lábunkat.
2: Itt egy újabb óra.
4: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
1: Minden magyar.

0: hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Fizetésnap köszönts be, hadd öltözzek fel ünneplőbe. Fizetésnap köszönts be, hadd

0: Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-e van. Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-e van.
1: Hello? Hello? Jaj, szia Laci, ne haragudj, most telefonáltam benne, azt mondták, hogy ma már nem fogják elutani, csak holnap. Ne haragudj, ugyanez van, igen, de hogy holnap, ma már biztos, hogy nem, de holnap biztos, hogy el fogják utani, ne haragudj.

Reméljük, hogy te nem gyűlölsz mindent. Csak pozitívan vasárnap délután is, ez nem más, mint a... Benne pedig Kenész Kolos köszönt téged 15 óra 18 perckor. Vigyázz magadra, ha pedig van átadandó pötyögésed, szívesen továbbítjuk. 0630303380 az SMS számunk. És van valaki, aki nagyon sok üzenetet továbbított, még 10 évvel ezelőtt is, és annak a platformja pedig a Viva Televízió volt. Flór Tomiról beszélek, aki éppen két héten ezelőtt tartott egy OG koncertet a Budapest Parkban. Nagyon hamar elfogytak rá a jegyek, és imádták az emberek. Egy valódi időutazásra volt meg a lehetőség. És erről beszámoló érkezik majd a Petőfi Rádióban, ugyanis július 22-én szerdán este Fekete Laci vendége, Karácsony Tamás, azaz Flór Tomi lesz majd. Ehhez is jó hallgatózást kívánok, de persze visszahallgatható lesz majd a beszélgetés a Petőfi Rádió Spotify és SoundCloud oldalán is, de majd szólunk róla, jó? Meg szólunk, hogy mi is időt utazunk 2010-ig egészen pontosan. Ez

Rácz Gergő után egy SMS, ami most jött. Hey, Kokolos, itt ülünk Budapesten a 17-ben, egy nagy medencében ketten haverommal szól a Petőfi, és két fröccs is lecsúszik közben, szóval minden jó dolog egy helyen. Szép vasárnapot, Kristóf és Gergő, köszönjük szépen! Nagyon jó szórakozást kívánunk nektek a folytatásra is, és a Petőfi Rádióban pedig folytatjuk már is Nagy Bogival és Dessel, utóbbi előadó, hát eláztatta a közönséget, az égék is hozzájárultak ehhez, de pénteken egy nagy Budapest parkos partit csapott, aztán jött a ráadás. Tegnap este is előadott, és rengetegen

Facebook posztot írt ennek kapcsán. Azt pötyögte le, hogy nehéz szavakba foglalni mindazt, amit érzek. Ez volt az a nap, amiért az elmúlt 5 évben dolgoztam, és azt hiszem, hogy megérte az összes erőfeszítés, az összes hosszú éjszaka és az összes nehézség. Rengeteget fejlődtem, tanultam, és azt hiszem, hogy jobb ember és jobb zenész is lettem az évek alatt. Most először meg tudtam élni a pillanatot, és úgy tudtam felmenni tegnap a színpadra, hogy ez az én napom, ez a mi napunk. Elmondhatatlanul hálás vagyok azért, hogy egy olyan életet kaptam tőletek, amit minden nap ajándékként élhetek meg. Köszönöm mindenkinek, aki elkísért ezen az úton, köszönöm a csapatomnak, és köszönöm nektek, embereknek, hogy értékesnek találjátok, amit csinálok. Szeretlek titeket, találkozunk, és egy szívvel van zárva a poszt. Marci, mi is köszönjük szépen, hogy vagy nekünk, és hogyha már zenekarokról, meg koncertekről beszélgetünk, akkor a Carson Kovács fiúkkal folytatjuk már is.

Ezekben is van mit hallgatni, hiszen már is folytatjuk egy korábbi klasszissal, amit sokan szeretnek. 2020-ban, amikor még a csapat talán nem is volt annyira ismert, ezzel a dallal egészen szépen felfutottak. Nagyon-nagyon remélem, hogy te is csatlakozol hozzánk. 06 30 30 33 80, hogyha még te sosem írtál SMS-t, itt az idő.

0: Gyere kicsi után a gyerekekre fókuszálunk. A hallott pénzdalában nyitjuk a következő órát. A híreket követően bulizunk egyet erre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Átmenetileg Forsthoffer Ágnes látja el az államfői teendőket. Legkorábban szeptemberben indulhat el az utasforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Lepsény térségében az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a 90-es és a 85-ös kilométer között. Az M80-as autóúton Körmenddel kerülő szakaszán egy furgon egy személyi autóval ütközött. A 163-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. A 49-es főúton Őrbel területén egy személyautó kidöntött egy villanyoszlopot a 6-os kilométernél. A forgalom félpályán halad a műszaki mentés és a helyszínelés idejére. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Átmenetileg Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el holnaptól a köztársasági elnök jogköreit. Sulyog Tamás tegnap aláírta a 17. alaptörvény módosítást, amely hatályba is lépett, ezzel pedig ma éjféltől megszűnik az államfő mandátuma. Az országgyűlésnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Csak a szükséges feltételek teljesülése után indulhat meg a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Erről a közlekedési miniszter beszélt Facebook oldalán. Vitézi Dávid kifejtette, a Kínában régóta alkalmazott, de Európában még nem használt vonat befolyásoló rendszert már telepítették, de hibát találtak benne, ezért a biztonságos üzem érdekében szoftver frissítéseket kell elvégezni. Hozzátette, a hibák kijavítása után augusztusban megkezdődhet a tesztüzem, szeptemberben pedig elindulhatnak az első utasokat szállító szerelvények is. Ismét felmászott valaki egy tehervonat vagonjára, ezúttal Rákosszent Mihály állomáson. A felső vezetéket időben feszültségmentesítették, így az illető nem sérült meg. Végül lemászott és elmenekült, de a rendőrség elfogta. Legutóbb Budafok-Háros vasútállomáson mászott fel egy tehervonat tetejére két fiatal. A 17 éves fiú és a 16 éves lány is életét vesztette. Erős földrengés rázta meg Peru középső részét tegnap este. Az 5,6-es földmozgásban egy ember meghalt, többen megsérültek, több épület összeomlott. A dél-amerikai országban gyakoriak a földrengések, mivel a térségben több kőzetlemez találkozik. Peru a csendes óceáni tűzgyűrű mentén fekszik, amely a föld legaktívabb szeizmikus övezete.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. Zárásához érkezett a labdarúgó világbajnokság. Ma este 21 órától Spanyolország és Argentina játssza a New York-i finálét, melyet az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít. A bronzérmet magyar idő szerint ma hajnalban Anglia szerezte meg, miután 4-0-es félidő után 6-4-re győzött Franciaország ellen. Az angolok részéről Bukayo Saka háromszor, míg a franciáktól Kylian Mbappé kétszer volt eredményes. A Real Madrid támadója így 10 góllal és 4 gólpasszal zárta a tornát, 22 góljával pedig a világbajnoki örökranglista élére állt. Anglia 60 év után szerzett újra érmet világbajnokságon, legutóbb 1966-ban megnyerte a hazai rendezésű VB-t. A világkupa szuperdöntőjére készülő magyar női vízilabda válogatott 10-10-es rendes játékidő után 5 méteresekkel 16-15-re jobbnak bizonyult az Egyesült Államok csapatánál a Sydneyben rendezett felkészülési tornán. Nemzeti együttesünk a szuperdöntő szerdai negyeddöntőjében a spanyolokkal csap majd össze. A bajnok NK Universitas Pécs csapatától az olasz Castelnuovohoz igazolt Varga Aliz válogatott kosárlabdázó. A Campobassoi klub legutóbb elődöntős volt az olasz ligában, a következő idényben pedig az Európa kupában is érdekelt lesz. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Hideg front vonul át az ország felett, záporokkal, zivatarokkal, viharos széllökésekkel. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Nyugat felől már közelít az a bizonyos hidegfront, amiről Domonkos is beszélt a hírekben. Köszi neked az infokat, várunk vissza egy óra múlva. Mondom majd a részleteket, hogy hogyan közelíti meg például az ország középső felét, mikor érkezik meg ide, hiszen még a hőség azért tombol, valahol 36 fokot mérünk. Itt a Petőfin is felfűtjük a hangulatot.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

Egyszerűen gyönyörű. És kész. Tarján Zsófi és Kis Tibi. Mert az élet szép. 16 óra 20 perckor ezt hallgatjuk a Petőfi Rádióban. Szép vasárnapot! Jön a csapadék, például Szombathely van veszélyben, de a fővárost, vagy épp Tatabányát, de Székesfehérvárt is közelíti egy csapadékzóna. Lokális záporok amúgy kialakulhatnak, pont egy barátom írt nemrégiben, hogy a Mon partnál szakad az eső, a Szél Kálmánon viszont szárazság és semmi. Szóval úgy tűnik, hogy a mai délutánban az esőkabát az nem egy hátrányos történet, és hogy mi lesz a változás, mi lesz a folytatás, elő is érdemes pár szót ejteni, ugyanis ez a hidegfront, ami jön nyugat felől, bizony-bizony szelet is hoz magával, a legerősebb széllökések 70-80, sőt, 90 km/h is meghaladhatják. A front hajnalban kelet felé távozik, mögötte több napon keresztül szeles marad majd az idő, de viharos erejű légmozgásra a jövő hét folyamán már nem kell számítanunk, illetve csapadékra sem, így az aszályhelyzet nem oldódik meg sajnos.

Ez a Petőfi Rádió 16 óra 32 perckor, és a mai napunkat egyébként mondhatni, hogy jellemzi egy felvétel, mégpedig ez a következő, amiből szeretnék neked egy részletet mutatni itt a Petőfi Rádióban. Nagyon-nagyon szerethető egyébként maga ez a dal, csak azért valljuk be, hogy nem minden pillanatban vagyunk úgy vele, hogy szeretnénk átélni ezt a történetet. Rúzsa Magdi és a Nyári zápor az, ami egyébként eszembe jutott, ezt is meghallgatjuk majd nem sokára, viszont előtte még szeretnék segíteni az utakon petőfizőknek, ugyanis történnek azért az eső ellenére is események. Például az M80-as autóúton Körmend elkerülő szakaszán egy furgon és egy személyautó ütközött össze a 163-as kilométernél. Teljes útzárat vezettek be, ezen felül a fővárosban az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki, emiatt pedig lezárás tapasztalatú egy bizonyos szakaszon. Óvatosan, jó a rádióka, pedig jó hangosan addig is, a 4-es szerint felvétele lesz a következő. Hadd menjen, hát a felhők is jönnek, mennek, változatos az időjárás, meg változatos a Petőfi Rádió is. Gyere velünk 16:33-kor!

Az Ibolyát, és hogyha Kenész Kolos néven megkeresel Instán, oda már kitettük a részletet a beszélgetésből, amiből megtudhatod, hogy például hogyan született ez a dal 2 óra alatt, hiszen ennyi idő alatt összepattintották a srácok. Részletek tehát ott vannak az Instán, Kenész Kolos néven megtalálsz, meg persze csupa-csupa egyéb tartalom, extra tartalom, ott megnézhető, vagy épp meghallgatható. Nálunk

Na hol? A visszapillantóban. Zseniális ez a Molnár Tamás felvétel. Majkával közösen hallhattad. A Visszapillantó címűt itt a Petőfin. Örülök neki, hogy velünk vagy. Kenész Koros a fedélzeten és másodpercek kérdésem. 5 óra, folytatjuk tovább itt a Petőfin. Egy kis segítséggel az utakkal. Ugyanis képzeld el, friss info, 43-ason Szeged beltületén a Párizsi körút és a Madács utca kereszteződésében 2 személyautó ütközött, az egyes kilométernél egy sávon halad csak a forgalom. További részletek már is a hírekben, hiszen Vörös Domonkos érkezik hozzánk, utána pedig ránk fér a nyári hangulat, segít nekünk a kelemen kabátban elküldni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja. Július 22-én a közmédia csatornáin.
2: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Átmenetileg a házelnök látja el az államfői teendőket. A Dunából mentettek ki egy nőt Budapesten, hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Lepsény térségében az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a 90-es és a 85-ös kilométer között. Az M80-as autóúton Körmend elkerülő szakaszán egy furgon és egy személyautó ütközött össze. A 163-as kilométernél teljes útzárat vezettek be a balesetnél a helyszínelés és a műszaki mentés idejére. Aki bármi más rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630303380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Átmenetileg Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el holnaptól a köztársasági elnök jogköreit. Sólyog Tamás tegnap aláírta a 17. alaptörvény módosítást, amely hatályba is lépett, ezzel pedig ma éjféltől megszűnik az államfő mandátuma. Az országgyűlésnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Csak a szükséges feltételek teljesülése után indulhat meg a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Erről a közlekedési miniszter beszélt Facebook oldalán. Vitézy Dávid kifejtette, a Kínában régóta alkalmazott, de Európában még nem használt vonat befolyásoló rendszert már telepítették, de hibát találtak benne, ezért a biztonságos üzem érdekében szoftver frissítéseket kell végezni. Hozzátette, a hibák kijavítása után augusztusban megkezdődhet a tesztüzem, szeptemberben pedig elindulhatnak az első utasokat szállító szerelvények is. A Dunából mentettek ki egy nőt hajnalban Budapesten. A folyóban sodródó középkorú nő segélykiáltásaira egy járókerület figyelmes. Segítséget kért, de hívás közben a balba jutott asszony elmerült. A rendőrök vízijárműből, a mentők pedig a rakparton haladva keresőlámpával pásztázták a Dunát. Végül megtalálták az akkor már életjelek nélküli nőt. A rendőrök megkezdték az újraélesztését, amit a kikötőben a mentők folytattak. Végül stabil keringéssel adták át a kórház sürgősségi osztályára.
0: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. Az érről induló Kimi Antonelli, a Mercedes világbajnoki összetetben vezető olasz versenyzője nyerte a Formula 1-es belga nagydíjat. Másodikként a Ferrari monacói pilótája Charles Leclerc, míg harmadikként a Red Bullos holland Max Verstappen végzett. Folytatás jövő hétvégén a Hungaroringen. Zárásához érkezett a labdarúgó világbajnokság. Ma este 21 órától Spanyolország és Argentina játssza a New York-i finálét, melyet az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít. A bronzérmet magyar idő szerint ma hajnalban Anglia szerezte meg, miután 4-0-es félidő után 6-4-re győzött Franciaország ellen. A világkupa szuper döntőjére készülő magyar női vízilabda válogatott 10-10-es rendes játékidő után 5 méteresekkel 16-15-re jobbnak bizonyult az Egyesült Államok csapatánál a Sydneyben rendezett felkészülési tornán. Nemzeti együttesünk a szuper döntő szerdai negyed döntőjében a spanyolokkal csap majd össze. A bajnok NK Universitas Pécs csapatától az olasz Castelnuovohoz igazolt Varga Aliz válogatott kosárlabdázó. A Campobassói klub legutóbb elődöntős volt az olasz ligában, a következő idényben pedig az Európa kupában is érdekelt lesz. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Hidegfront érkezett záporokkal, zivatarokkal, viharos széllökésekkel. Délután 27-32, késő este 18-26 fok valószínű.
2: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Az ország egyetlen élő hétvégi műsorát hallod itt a Petőfi Rádióban. Köszi, hogy velem Kenész Kolossal töltöd idődet, örülök neki, hogy itt vagy velünk, és elkísérhetünk téged bármerre is járj, ott vagy épp a Balcsi parton, vagy éppen otthon, lógatod a lábad, a nyári hangulat, itt a Petőfi.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

0: Hello, sziasztok, ez a Petőfi Rádió. 17 óra 17 perc van, szép délutánt a vasárnapban, július 19-e. És az SMS szám változatlan 06303030380, de ha van kedved, akkor intéz telefonhívást.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Telefonszámunk 061-759-6060. A stúdióban
0: egészen este 8 óráig Kenész Kolost hallod, illetve egy-két programajánlat, hiszen például elkezdődtek a felsőrsi falunapok is, hogy ez mit tartogat, mondjuk majd neked a részleteket, de Szegedre is ellátogatunk, hogy milyen okból, nem sokára eláruljuk neked, hogy ott mit tartanak. Addig viszont zenét hallgatunk, nem is akármilyet. Azaria egyik különlegesége a Yesterday a következőkben, aztán pedig például a Zaporozsec legújabbja is szól nálunk.

Az AVS dala, az éjjeli tánc itt a Petőfin. Pontban 17:30, üdv neked, köszi, hogy velünk vagy. Felsősön befejeződtek a falunapok, viszont a Balaton környékén lesznek még ezen felül programok. Például Balatonbogláron Babelson Fesztivált tartanak 2026. július 20-a és 25-e között. Ez egy világzenei program, hogyha bele szeretnél kóstolni ebben, akkor megvan a lehetőség. Tehát Balatonbogláron egy gyönyörű környezetben lehet élvezni a muzsikát, a gasztronómiai élmények mellett. De ezen felül van még időtöltési lehetőség Balatonfüreden. Képzeld el, holnap kezdődik az Anna Fesztivál is. Az Anna Bál, az igazi klasszikus Anna Bál. Na, erről osztunk még nem sokára még több részletet.

0: Nézzük, hogy milyen az, amikor egy kislányka a mellkasunkon csicsikál. Erről mesél Dash Young Fly-jal.
1: Ez a legújabb magyar zene.
2: Kicsi kecelány a sötétben.

0: Egy dal, amit közösen mutattunk be, és a Petőfi Rádióban hallhattál a héten először Bíró Csongortól, ez volt a Hogyan tudlak így?
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: 17.45-kor pedig már is folytatjuk a legfontosabb közlekedési infokkal, például az M80-as autóútról Körmend elkerülő szakaszán egy furgon és egy személyautó ütközött össze. A 163-as kilométernél teljes útzárat vezettek be, helyszínen és műszaki mentés folyamatban. A 3-as főúton Aszód belterületén a 60 felé tartó oldalon egy motoros és egy személyautó karambolozott, a 42-es kilométernél félpályán lehet közlekedni. A 21-es főúton Lőrinci térségében szintén egy autó ütközött szalagkorlátnak, a 12-es kilométernél egy sávon lehet autókázni. Az M7-esen Budapest felé Lepsény térségében erős a forgalom, aztán a 49-es főúton Őr belterületén kidöntött egy villanyoszlopot egy autó a 6-os kilométernél. Ezen felül Pécs belterületén az 58-as főúton két autó karambolozott, a Harkány felé vezető oldalon 2 kilométernél a külső sávot zárták le. Ez még fontos lehet számodra.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Valamint például az is, hogy egy hét, amikor Balatonfüred igazán életre kell, ez a jövő hét lesz zenével, operával, szerenádokkal, a különleges szívhalászattal és a legendás Anna Pál programjaival vár az Anna Fesztivál. Kapcsolódj ki, sétálj a Tágóra sétányon, és élvezd a balatoni nyár egyik leghangulatosabb eseményét, meg közben a Carson Coma dalát. Itt van a Libikóka a Petőfi Rádióban 17 óra 47 perckor. Gyere velünk!

0: Megyünk nagyon bele az estébe szépen lassan, de biztosan Vörös Domonkos is velünk van. Köszi szépen, Domonkos, hogy hozod a legfontosabb információkat 6 órakor, aztán pedig Paulinával kiáltjuk a következő sorokat. Gyere!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Átmenetileg Forsthoffer Ágnes látja el az államfői teendőket. A Dunából mentettek ki egy nőt Budapesten. Megérkezett a hideg front záporokkal, zivatarokkal, viharos széllel.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Kis teherautó és személyautó ütközött össze az M80-as autóúton Körmend elkerülő szakaszán. A 163-as kilométernél teljes útzárat vezettek be a balesetnél a helyszínelés és a műszaki mentés idejére. A 3-as főúton Aszód belterületén a 60 felé vezető oldalon egy motoros és egy személyautó ütközött. A 42-es kilométernél a forgalom félpályán halad. A 21-esen Lőrinc térségében egy autó szalagkorlátnak hajtott. A 12-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom a Salgó Tarján felé vezető oldalon. Aztán a 49-es főúton Őrbel területén egy személyautó kidöntött egy villanyoszlopot a 6-os kilométernél. A forgalom félpályán halad a műszaki mentés és a helyszínelés idejére. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Átmenetileg Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el holnaptól a köztársasági elnök jogköreit. Súlyog Tamás tegnap aláírta a 17. alaptörvény módosítást, amely hatályba is lépett, ezzel pedig mai éjféltől megszűnik az államfő mandátuma. Az országgyűlésnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Csak a szükséges feltételek teljesülése után indulhat meg a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Erről a közlekedési miniszter beszélt Facebook oldalán. Vitézi Dávid kifejtette, a Kínában régóta alkalmazott, de Európában még nem használt vonatbefolyásoló rendszert már telepítették. De hibát találtak benne, ezért a biztonságos üzem érdekében szoftver frissítéseket kell végezni. Hozzátette, a hibák kijavítása után augusztusban megkezdődhet a tesztüzem, szeptemberben pedig elindulhatnak az első utasokat szállító szerelvények. A Dunából mentettek ki egy nőt hajnalban Budapesten. A folyóban sodródó középkorú nő segélykiáltásaira egy járókerület figyelmes segítséget kért, de hívás közben a bajba jutott asszony elmerült. A rendőrök vízijárműből, a mentők pedig a rakparton haladva kereső lámpával pásztázták a Dunát. Végül megtalálták az akkor már életjelek nélküli nőt. A rendőrök megkezdték az újraélesztését, amit a kikötőben a mentők folytattak, végül stabil keringéssel adták át a kórház sürgősségi osztályára.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. Zárásához érkezett a labdarúgó világbajnokság. Ma este 21 órától Spanyolország és Argentina játssza a New York-i finálét, melyet az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít. A bronzérmet magyar idő szerint ma hajnalban Anglia szerezte meg, miután 4-0-es félidő után 6-4-re győzött Franciaország ellen. A világkupa szuper döntőjére készülő magyar női vízilabda válogatott 10-10-es rendes játékidő után 5 méteresekkel 16-15-re jobbnak bizonyult az Egyesült Államok csapatánál a Sydneyben rendezett felkészülési tornán. Nemzeti együttesünk a szuper döntő szerdai negyed döntőjében a spanyolokkal csap majd össze. Az érről induló Kimi Antonelli a Mercedes világbajnoki összetetben vezető olasz versenyzően nyerte a Formula 1-es belga nagydíjat. Másodikként a Ferrari monacói pilótája Charles Leclerc, míg harmadikként a Red Bullos holland Max Verstappen végzett. Folytatás jövő hétvégén a Hungaroringen. A belga Remco Evenepoel nyerte a francia kerékpáros körverseny a Tour de France 15. szakaszát, mögötte a második helyen azonos idővel ért célba az összetetben vezető szlovén Tadej Pogacar. Előnye kereken 5 perc a második belga előtt, a korábbi kétszeres Tour de France győztes Jonas Vingegaard számára ugyanakkor véget ért az idei verseny, miután csúnyán bukott a szakaszon. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap a hidegfront mögött már ismét sok lesz a napsütés, csak a nyugati, délnyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka általában 15-20, napközben 26-31 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Remélem, hogy nem csak a fejünk felett lesz zápor, hanem az SMS falon is. 0630303380. Gyere, lep meg valakit a rádión keresztül. Lehet, hogy éppen figyel és rád vár. És bele kíváncsiskodunk a folytatásba is. Fábián Júli mindjárt itt van, de most Paulina és az összes nő.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag magyar zenét.

0: Így te meg én rádiózunk együtt, és bizony már elfeleződött az ország. Még az Alföldön vannak olyan területek, ahol 33-34 fokot mérünk. De például Sopronban 18 fok van, szóval az esti foci VB nézéshez, hogyha kültéren tervezzük ezt, akkor bizony fel kell öltöznünk, legalább egy pulóver legyen nálunk, ugyanis estére lehűlhet akár ilyen 15 fok környékére is a levegő. Na ilyenkor jó szellőztetni, hölgyeim és uraim, és ilyenkor jó megnézni, hogy mik az esélyek ma estére. Az nso.hu oldal abba az irányba kacsintgatott el a szakértőikkel együtt, hogy taktikailag minden Spanyolország mellett szól a világbajnoki döntőben, de Messi az Messi. És hogy én is mondjak valamit, megnézzük, hogy ezt mire alapozzák, viszont egy kicsit messzebb van még ez, jó? De nem visszük el nagyon messzire a dalokat. Képzeld, a Balkán VIP srácok nagyon jó fejek voltak, és beköszöntek hozzánk.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Balkán VIP, és köszöntjük Kolosta Petőfi Rádióban a legújabb dalunkkal. Tartsatok vele, hisz az ugyanaz a sár.

Argentína. A szakértők szerint amúgy taktikailag a spanyolok az esélyesebbek, de az argentinoknál ott van Lionel Messi, aki egyetlen villanással is eldöntheti a döntőt. Spanyolország amúgy eddig a torna legkiegyensúlyozottabb csapata volt, rengeteget birtokolja a labdát, gyorsan visszatámad labdavesztés után, és szinte minden csapatrészben van egy vezéregyénisége. A középpályát Rodri irányítja, a támadások legveszélyesebb embere pedig a

Ezen felül pedig a szövetségi kapitány még rendre jól nyúlt bele a mérkőzésekbe, és várhatóan most is a spanyolok gyengeségeire próbálja majd szabni a kezdő csapatot. A döntő kulcskérdése tehát az lehet, hogy az argentin védelem mennyire tudja megfékezni Jamalt, illetve hogy Messi talál-e elég terepet a spanyolok szervezett letámadása ellen. Ajaj, nagyon izgalmas este elé nézünk, az M4 Sporton persze követhetőek az események. 21 órától kezdődik a foci világbajnokság, labdarúgó világbajnokság döntője. Na de hogy a szakértők milyen eredményt jósolnak? Mennyi az annyi?

meg a vasárnap is egy picit. Ez a Petőfi Rádió, és az estének ez lesz a hangja szinte mindenhol, minden háztartásban, minden kivetítőn. A foci VB Spanyolország vagy Argentina? Argentina vagy Spanyolország? Ez a kérdés, a legfontosabb kérdés a mai estében. És képzeld el, az NSO szakértője egyébként belebocsájtkozott a jóslásba. Megbeszélgetjük azt, hogy mit mond a szakértő, hogy miért a spanyolok lehetnek a győztesek. És a végkövetkeztetés szerint összességében Spanyolország a jobb, egységesebb csapat.

0: 7 óra üd neked.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Telefonszámunk 061-759-6060.
3: Szabó Ferenc vagyok. Szeretnék kérni egy számot barátunknak, Dajka Sándornak.
4: Milyen alkalomból lepjük meg?
3: Találkoztunk egy néhány év után, és akkor Dajka Sándor kisdobon barátunknak.
4: Hosszú évek után találkoztatok, hogy-hogy?
3: Úgyhogy a sors így hozott minket össze.
4: Aha.
3: Most pont egy melóba együtt dolgozunk, mert tudom én, és akkor így jött össze az egész.
4: De gondolom, nagyon örültetek egymásnak, mikor kiderült.
3: Ja, nagyon örülünk, nagyon örülünk egymásnak, nagyon.
4: Jaj, elhiszem, mindig, amikor az ember egy barátjával találkozik, főleg ennyi idő után, azért ez...
3: Komolyan, nagyon örülök, hogy itt vagyok vele, és akkor nagyon szeretnék kívánni, jó, egy buli szám, bármi.
4: Jó lesz a folytatás, és a hírek után várátok a Nio, na meg az I.I.O. mindjárt.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
5: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
1: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
6: Polgár Judit sakknagymestert javasolják államfőnek tudományos és kulturális közéleti szereplők. Ámokfutót üldöztek a rendőrök az M7-esen. Holnap már ismét napos nyári idő várható.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: A baleset történt az M1-es autópályán Biatorbágynál a Budapest felé vezető oldalon az M0-as autóúti csomópont előtt. A 17-es kilométernél a sávlezárás már megszűnt, de a sérült járművek félreálltak a forgalomtól elzárt területre. A torlódás több kilométeres. Az M80-as autóúton Körmend elkerülő szakaszán egy furgon és egy személyautó ütközött össze. A 163-as kilométernél teljes útzárat vezettek be a balesetnél a helyszínelés és a műszaki mentés idejére. A 11-es főúton Leányfalun két személyautó rohant egymásba. A 28-as kilométernél a forgalom félpályán halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
6: Polgár Judit sakknagymestert javasolja a köztársasági elnöknek a tudomány, a kultúra és a sport 16 ismert szereplője. A kezdeményezők levelet írtak Forsthoffer Ágnes házelnöknek, amelyben a nemzet egységét megteremteni képes államfő megválasztását kérik. Szerintük Polgár Judit személye és életútja alkalmassá teszi erre a tisztségre, megbecsültsége pedig túlmutat a párt politikai megosztottságon. A levelet mások mellett Nagy Tíme, a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének elnöke, Kapu Tibor, Kepes András, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubik Ernő is aláírta. Csak a szükséges feltételek teljesülése után indulhat meg a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Erről a közlekedési miniszter beszélt Facebook oldalán. Vitézi Dávid kifejtette, a Kínában régóta alkalmazott, de Európában még nem használt vonat befolyásoló rendszert már telepítették, de hibát találtak benne, ezért a biztonságos üzem érdekében szoftver frissítéseket kell elvégezni rajta. Hozzátette, a hibák kijavítása után augusztusban megkezdődhet a tesztüzem, szeptemberben pedig elindulhatnak az első utasokat szállító szerelvények. Jogosítvány nélkül ittasan vezető sofőrt üldöztek a rendőrök Székesfehérvártól Balatonvilágosig. A 26 éves ukrán férfi nem állt meg az igazoltatásra, hanem az M7-es autópályán menekülni kezdett. Végül a rendőrök megállították, és kiderült, hogy az autót a tulajdonos tudta nélkül vitte el. A férfi letartóztatását kezdeményezték.
2: Petőfi Rádió. Sport.
7: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágui Gergely. Zárásához érkezett a labdarúgó világbajnokság. Ma este 21 órától Spanyolország és Argentina játssza a New York-i finálét, melyet az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít. A bronzérmet magyar idő szerint ma hajnalban Anglia szerezte meg, miután 4-0-es félidő után 6-4-re győzött Franciaország ellen. A kézilabda NB1-ben szereplő PIK Szeged egy éves szerződést kötött a 22 éves, sokszoros korosztályos válogatott irányítóval, Csörgő Kristóffal. A Ferencvárostól távozó játékos a 2026-2027-es szezon végéig kötelezte el magát a Tiszaparti Egyesülethez. Az érről induló Kimi Antonelli a Mercedes világbajnoki összetetben vezető olasz versenyzően nyerte a Formula 1-es belga nagydíjat. Másodikként a Ferrari monacói pilótája Charles Leclerc, míg harmadikként a Red Bullos holland Max Verstappen végzett. Folytatás jövő hétvégén a Hungaroringen. A belga Remco Evenepoel nyerte a francia kerékpáros körverseny a Tour de France 15. szakaszát, mögötte a második helyen azonos idővel ért célba az összetettben vezető szlovén Tadej Pogacar. Előnye kereken 5 perc a második belga előtt, a korábbi kétszeres Tour de France győztes Jonas Vingegaard számára ugyanakkor véget ért az idei verseny, miután csúnyán bukott a szakaszon. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Holnap a hidegfront mögött már ismét sok lesz a napsütés, csak a nyugati, délnyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. A szél helyenként megerősödhet. Északon általában 15-20, holnap napközben 26-31 fok valószínű.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Benne van, hogy már mindenki nagyon készül az esti foci VB nézésre. Remélem, hogy megvan a nasi, megvan az itóka, kényelmes a kanapé, és addig is hadd szóljon a Petőfi Rádió. Ha társaságban nézed, akkor ott csicsergünk a háttérben, és adjuk a bulis hangulatot a Nióval. Itt az Ajajó!
2: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

0: Itt a Petőfi Rádió Szája Noé dala után a Driftwoodot hallgattuk meg közösen. Köszi, hogy most is velünk vagy. Vasárnap este, és a legjobb dalok szépen sorban, meg persze te a másik oldalon.
1: Sziasztok, Gyuri vagyok. Egy zenét szeretnék én, hogyha szabad.
0: Hát persze, hogy szabad. Kinek játszam?
1: A páromnak szeretném küldeni, meg mindenki, aki hallgatja a Petőfi Rádiót.
0: Jól van, köszönjük szépen. Hogy telik a hétvégéd?
1: Hát éppen most jó, mert a párom éppen most vacsorázunk. A Petőfi Rádiót hallgatjuk.
0: Nézitek majd este a VB döntőt?
1: Hát majd igen.
0: Nagyon helyes, jól van. Érezzétek jól magatokat, és jó étvágyat a vacsihoz.
1: Köszönjük szépen, további szép vasárnapot.
0: Köszi, neked is, szia.
2: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
3: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
4: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt. Itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
5: a legújabb magyar zene.

0: A Hiperkarma dalával tölthetted most az este ezen óráit. Itt volt veled a Boldog még a Petőfi Rádióban, és remélem, hogy te is boldog vagy, hogy egy kicsit felfrissült az idő, mindig a pozitivitást kell keresni. Legalább a földekbe jutott egy kis csapadék, ez mindenképp jó hír. Hogyha pedig nálad még nem esett, nyugi, a következő napokban jöhet még csapadék, viszont inkább a szél lesz a jellemző, de a levegő mindenképp lehűl. 27-28 fokos maximumokra lehet készülni, és egész jövő héten ez vár ránk, tehát a szellő egy picit felporzolja majd a kedélyeket, nem biztos, hogy most kell elmenni fodrászhoz. Viszont ezt a dalt az Imago Munditól most kell meghallgatni.
1: Sziasztok, Peti vagyok az Imago Mundiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
2: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol este lente.
3: Ez a legújabb magyar zene.

0: időben, s azon túl is még.
1: Magosiék legújabb dala, a Zuhanás itt a Petőfi Rádióban. Köszi, hogy velünk vagy, és petőfizni minden este jó. Remélem, hogy ezt ma is így érzed. Segítünk persze a folytatásban is. 20 órát követően érkezik magazin műsorunk. Ez a Holnap után című környezetudatossággal foglalkozó műsor. Benne nagyon király és ismeretterjesztő beszélgetések. Aztán lesz kultúrfitness is 21 órától Szani Rolival. Oszkó Jakab Natália, a Művészetek Völgye főszervezője mesél majd az idei 35. Művészetek Völgye Fesztiválról. A második órában pedig Györfi Évával, az erdőterápiás szakemberünkkel, valamint dr. Kovács Bélával, a Csipkefa Alapítvány alapítójával az erdőterápiáról lesz szó, és erről tudhatsz meg többet. Este 23 órától pedig Fekete Laci a stúdióban, Tüzesen sütlet című beszélgetős műsorunkban Medda érkezik hozzánk, valamint Ekü, azaz a Hősök formáció. 25 évesek, hogy mit tartogat nekik az idei esztendő. Erről is este 23 órától több Fekete Lacinál, de persze a műsorok a Petőfi Rádió SoundCloud oldalán visszahallgathatók. Nálunk pedig most egy vadi új track az Arthur Rambótól.
0: Ez a legújabb magyar zene. Megjelent.

Petőfi Rádió SMS számára jött a következő. Szia, férjemnek szeretnék kérni egy szép szerelmes számot, aki épp kerékpárt szerel, és üzenem neki, hogy mindennél jobban szeretem. Felesége Icus Cibakházáról. Hadd szóljon nektek akkor Rúzsa Magdi egyik legújabb dala, ez a Rúzs nálunk.

0: Split Seven volt a barátod, ez volt a Márta című felvétel a Petőfin. És hívhatnak Mártának, Gábornak, vagy bárkinek, de Kenész Kolos most neked is megköszöni a figyelmet. Örülök neki, hogy itt voltál ma délután is. Vigyázz magadra, jövő héttől már a megszokott menetrend szerint beállunk, és így hétvégente 14 és 20 óra között számítok majd a figyelmedre. Addig is vigyázz magadra, és élvezd a ma estét, amennyire tudod, és nézd meg a foci VB-t, biztos izgalmas lesz. Spanyolország, Argentina csap össze, 21 órától az M4 Sporton. Addig is minden jót, köszi a figyelmedet, szép estét kívánok, ciao ciao, legyen csodás a hete.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
2: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
1: Ez a Kultúrfitness.
2: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
4: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Polgár Judit sok nagymestert javasolják államfőnek tudományos és kulturális közéleti szereplők. Fontos iskolai határidő jár le szerdán, holnap már ismét napos nyári idő várható.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
5: Baleset történt az M1-es autópályán Biatorbágynál a Budapest felé vezető oldalon, az M0-as autóúti csomópont előtt. A 17-es kilométernél a sávlezárás már megszűnt, de a sérült járművek még így is több kilométeres torlódást okoznak. Halálos baleset történt az M80-as autóúton Körmendel kerülő szakaszán, egy furgon és egy személyautó ütközött össze. A 163-as kilométernél teljes útzárat vezettek be, a balesetnél a helyszínelés és a műszaki mentés idejére. A 11-es főúton Leányfalun két személyautó ütközött össze, a 28-as kilométernél a forgalom félpályán halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Éjféltől ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania, aki az új alkotmány elfogadásáig, de legfeljebb 5 évig tölti be az államfői tisztséget. Forsthoffer Ágnes feladatait az átmeneti időszakban az országgyűlés által kijelölt alelnök látja el. A parlament hétfőn szavaz Hallerné Nagy Anikó alelnök személyéről. Polgár Judit sakk nagymestert javasolja köztársasági elnöknek a tudomány, a kultúra és a sport 16 ismert szereplője. A kezdeményezők levelet írtak Forsthoffer Ágnes házelnöknek, amelyben a nemzetegységét megteremteni képes államfő megválasztását kérik. Szerintük Polgár Judit személye és életútja alkalmassá teszi erre a tisztségre, megbecsültsége pedig túlmutat a párt politikai megosztottságon. A levelet mások mellett nagy témája a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének elnöke, Kapu Tibor, Kepes András, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubik Ernő is aláírta. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskolák felé, hogy az bekerüljön az oktatási nyilvántartásba, és jogosultak legyenek az iskola kezdési támogatásra. Erre Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet. A sajátos nevelési igényt a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni, és annál az intézménynél kell bejelenteni a szülőnek, ahol gyermeket tanul, vagy szeptemberben megkezdi tanulmányait. Jogosítvány nélkül ittasan vezető sofőrt üldöztek a rendőrök Székesfehérvártól Balatonvilágosig. A 26 éves ukrán férfi nem állt meg az igazoltatásra, hanem az M7-es autópályán menekülni kezdett. Végül a rendőrök megállították, és kiderült, hogy az autót a tulajdonos tudta nélkül vitte el. A férfi letartóztatását kezdeményezték.
1: Petőfi Rádió. Sport.
6: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Nyágúi Gergely. Zárásához érkezett a labdarúgó világbajnokság. Ma este 21 órától Spanyolország és Argentina játssza a New York-i finálét, melyet az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít. A kézilabda NB1-ben szereplő Pik Szeged egyéves szerződést kötött a 22 éves, sokszoros korosztályos válogatott irányítóval, Csörgő Kristóffal. A Ferencvárostól távozó játékos a 2026-2027-es szezon végéig kötelezte el magát a Tiszaparti Egyesülethez. Az érről induló Kimi Antonelli, a Mercedes világbajnoki összetetben vezető olasz versenyzője nyerte a Formula 1-es belga nagydíjat. Másodikként a Ferrari monacói pilótája Charles Leclerc, míg harmadikként a Red Bullos holland Max Verstappen végzett. Folytatás jövő hétvégén a Hungaroringen. A belga Remco Evenepoel nyerte a francia kerékpáros körverseny, a Tour de France 15. szakaszát, mögötte a második helyen azonos idővel ért célba az összetetben vezető szlovén Tadej Pogacsár. Előnye kereken 5 perc a második belga előtt, a korábbi kétszeres Tour de France győztes Jonas Vingegaard számára ugyanakkor véget ért az idei verseny, miután csúnyán bukott a szakaszon. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap a hidegfront mögött ismét sok lesz a napsütés, csak a nyugati délnyugati tájakon fordulhat elő záporzivatar. A szél helyenként megerősödhet. Éjszaka általában 15-20, holnap napközben 26-31 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Holnap után magazinműsor a fenntarthatóságról és környezetről.

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Jasuk Dimitri, média szakember, független filmes, a Tiszató zöld nagykövete, aki több videóban, dokumentumfilmben, illetve nagyjátékfilmben is foglalkozott a Tiszával. Üdvözöllek itt a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Szerbusz, köszönöm szépen, hogy itt lehetek, köszönöm a kívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
2: És hát ugye a mai adásban azt beszéltük, hogy körüljárjuk a Tiszató írott és íratlan szabályait, amelyek azt szolgálják, hogy mind az odalátogatók, mind az élővilág, és persze az ott élők is biztonságosan és fenntartható módon tölthessék az idejüket a tavon, és beszélni fogunk a készülő új filmedről is, ami pedig azt a fajta vízválságot mutatja be, amivel szembe kell néznünk itthon is, és hát talán ezután a nyár után már senkinek nem lehet kérdéses az, hogy ez a valóság itt történik, és most történik velünk. Viszont mielőtt belevágnánk, a közepébe egy kicsit ismerkedjünk. Ugye, aki látta a Jó reménység szigete című filmedet, annak nem lehet kétséges, hogy hosszú és nagyon mély kapcsolat van közted és a Tisza, illetve a Tiszató között. Viszont aki esetleg nem látta a filmet, honnan indul a te történeted a Tiszával, hogyan kapcsolódsz hozzá?
3: Hát ez nagyon régen volt. Én nem Magyarországon születtem, hanem Oroszországban, és édesanyám magyar, édesapám pedig ukrán volt, és ott tanultak az egyetemen. Ott ismerkedtek meg, megszülettem, és aztán a első éves születésnapomra Magyarországra költöztünk. Először Tatabányán laktunk, aztán Karcagon, Kisújszálláson, Tiszafüreden, Tiszaörvényen, és hát az már Tiszafüred és Tiszaörvény az akkori kiskörei víztározónak a két települése volt. Amikor Karcagra költöztünk, édesapám beleszeretett a Tiszatóba, a kiskörei víztározóba, és rengeteget jártunk a családdal a tóra sátrazni, pecázni, csónakázni, és aztán utána már leginkább kettesben édesapámmal, mert annyira megszállottja volt a pecázásnak, hogy tényleg szinte minden nap mentünk a vízre. És hát nekem ez fantasztikus időszak volt gyerekkoromban, a természetben lenni, non-stop kint aludni, esőben, hóban, fagyban, mindenhogy, és akkor egy olyan erős kapocs alakult ki a Tisza és a Tiszató is köztem, hogy ez a mai napig kitart, és valószínűleg életem végéig tart.
2: És akkor ugye, ahogy a felvezetőben említettem, beszélünk egy kicsit a Tiszató írott és íratlan szabályairól is, amiről egyébként filmet is készítettél. Mi a Tiszató fő vonzereje? Mi az, ami leginkább oda vonza az embereket, és melyek azok a kihívások, amelyek ezt veszélyeztetik?
3: Hát a Tiszató az egy mesterséges tó, Magyarország második legnagyobb területű tava a Balaton után, körülbelül 5-ször kisebb, mint a Balaton, de 6-szor nagyobb, mint a Velencei tó, és ezt azzal a céllal hozták létre, több mint 50 évvel ezelőtt, hogy megtartsák a vizet, és ezt öntözésre használják az Alföldön. Másodlagos funkciója volt a hajózásnak az elősegítése, illetve a harmadik funkció az áramtermelés, ami egyébként minimális, akkor körülbelül 0,05%-a az országos áramtermelésnek, és akkoriban még nem nagyon gondoltak arra, hogy itt turizmus, pláne egy ökoturizmus lesz. Aztán hát a tó az szépen megváltozott, belakta a természet, és egy ember alkotta paradicsom lett. Van is egy ilyen filmem, Szándőfi Balázsral közösen készítettük is Fejér Zoltánnal, az a cím, hogy Tiszató, az ember alkotta paradicsom természetfilm, és azért hívtam, neveztem el ember alkotta paradicsomnak, mert tulajdonképpen tényleg az ember ásta ki, árasztotta el ezeket a területeket, és akkor még 50 évvel ezelőtt ezek ilyen kubikus, iszapos és rendezetlen területek voltak. Ma pedig úgy néz ki a Tiszató, mintha mindig is ott lett volna, emlékeztet az ősi Tiszára, amikor még a Tisza szabadon vándorolhatott a medrén kívül, és egy ilyen képesztően gyönyörű vadregényes terület lett ez a 127 négyzetkilométer, aminek a több mint a fele egyébként a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozik, UNESCO világörökség részre és Natura 2000-es terület. Tehát ezek a címek szerintem pontosan leírják azt, hogy micsoda paradicsom, micsoda értékes természeti kincsről van szó. A legnagyobb vonzereje a vadregényessége. El lehet bújni benne. Nem olyan, mint a Balaton, mint egy hatalmas nyílt víz. Itt is vannak azért nyílt vízfelületek, de a vadregényességi az a sok-sok apró csatornában, Nádas-szigetben, holtágokban mutatkozik meg, abban, hogy több mint 200 féle madárfaj vonul át a Tiszatavon, közel 250 és több mint 55 féle halfaj van, tehát a tavi halak és a folyóvízi halak is megtalálhatók egyaránt benne, és ez egy különleges vonzerő. El lehet bújni, el lehet tévedni, és nyugalmat meg lehet találni. kerülni. Ami azonban a turizmus erősödésével veszélybe került. Egyre több nagy hajó, egyre több gyors hajó, egyre több gyors horgász, egyre több biciklis, ezek mind-mind összetűzésbe kerülhetnek egymással, és kerülnek is. Egyre több a konfliktus a Tiszatavon, és azért kezdeményeztünk lakossági fórumot és kerekasztal beszélgetést, hogy valamit szeretnénk tenni ezzel ellen, mert nem akarjuk megvárni, amíg mondjuk egy súlyos, esetleg tragikus baleset történne a Tiszatavon. Több ilyen atrocitás történt már. A csatornákban elő van írva a 10 km per órás sebesség határ, és hát ezt szerintem senki nem tartja be, sajnos. Ez veszélyes, nem csak amiatt, hogy hullámkelt is történik, hanem amiatt is, hogy ugye manőverezni egy csónakkal nem lehet csak úgy megállni, mint egy autó, vagy begyomjuk a féket és megállt. És ezek a fő problémák, azt hiszem, tényleg olyan szinten tették veszélyessé a Tiszatónak az egyes szakaszait, hogy az ellen sürgősen tenni kell valamit.
2: És egyébként az állatvilág vagy a növényvilág számára valamelyik tevékenység, akár a gyors hajtása, lehet így mondani a tavon, ez jelent kihívást, jelent veszélyt, vagy egyébként az állatvilág, köszönöm szépen, egyébként jól van, ez inkább az emberek problémája a többi emberrel.
3: Természetesen zavarja az élővilágot. Azt megfigyelhető, hogy akkor, amikor tele van a Tiszató, akkor nem látjuk a madarakat, nem látjuk a bakcsókat, a szürkegémeket, elbújnak, eltűnnek. Elfelejtjük, hogy a Tiszatavon minden egyes ember, emberi tevékenység, tehát minden egyes ember vendégként vagyunk ott jelen, ezeknek az élőlényeknek az otthonába, és ezt tisztelni kellene, és a csendben közlekedni. Én azt mindig azt mondom, hogy a legkörnyezetbarátabb és a legetikusabb emberi jelenlét a Tiszatavon az az evezős jelenlét, amikor kanuban, kajakon, szupon, csendben evezgetünk, szemléljük a természetet, az élővilágot, és beleolvadunk.
2: És szerinted ezekre a kihívásokra, ugye elsősorban például ezekre a nagy vagy gyors vízi járműveknek a kérdésére, mi lehet a megoldás?
3: Nagyon sokan kitiltanák végérvényesen a nagy hajókat, gyors hajókat, jetskiket és egyéb gyors vízi sportra alkalmas eszközöket. Vannak, akik azt mondják, hogy legyenek azon a helyen, ami ki van jelölve számukra, és hát van az, hogy minden maradjon így, ahogyan most van. És ez az állapot az évek óta tart, nem nyúltak hozzá. Ezek a szabályok, amik a Tiszatavon érvényesek, vízi szabályozás, vízi szabályok, illetve közlekedési szabályok, látogatási szabályok, ezek már nagyon régóta érvényben vannak, de nem tartják be az emberek. Szerintem elsősorban azért, mert nem érdekli az embereket. Kettő, nincsen elrettentő példa. A Tiszatavon van vízirendészet, nagyon jó szakemberek, de kevesen vannak. De én abban is biztos vagyok, hogy egyes területeket le kell zárni a szezon ideje alatt, a költési időszakban, hogy az élővilág azért legalább néhány helyen, például a madárrezervátumban, ami a Tiszavalki medencében található, legalább kis nyugalom legyen nekik arra az időszakra, amíg cseperednek a fiókák.
2: És 8 éve filmezel és készítesz egyre nagyobb népszerűségű, egyre több ember által látott filmeket a Tiszáról, illetve a Tiszatóról. Nem lehet, hogy van szereped abban, hogy egyre több a turista ezáltal a problémákban is egy kicsit részed van a problémák kialakulásában?
3: Érzem ennek a felelősségét, éppen ezért foglalkozok még mindig a Tiszatóval. Tehát már nagyon sok más helyen forgatok, más filmeket készítek, de a Tiszatóval még mindig foglalkozok. Azért, mert úgy gondolom, hogy azok a filmek, amiket készítettem, azok nyilvánvalóan még jobban felhívták a figyelmet a Tiszatóra. Ezek a problémák már azelőtt is megvoltak, már a 90-es években, amikor gyerek voltam a Tiszatavon, és szembesültünk ezzel, és ezek csak erősödtek, hiszen azóta azért most már sokkal nagyobb tömegek vehetnek ilyen drága sporthajókat, de visszatérve a kérdésedre, igen, felelősnek érzem magam benne, és ezért próbálok most is tenni ez ellen. Hozzáteszem, hogy az én filmeimben sosem azt láttad, hogy buli turizmust erősíteném a Tiszatavon, vagy a nagy hajókat, vagy a gyors hajókat. Szinte minden filmembe kenuzok, kajakozok, szuppozok, és nem látsz száguldozni, és minden filmemben arra próbálom tanítani, nevelni a embereket, nézőket, hogy alázattal és tisztelettel menjünk a természetbe.
2: Hát azt hiszem, hogy ez a fajta hozzáállás tudja megmenteni ezeket a helyeket, vagy tudja hosszabb ideig fenntartatóvá tenni a működésüket. Viszont akkor a szünet után beszéljünk egy kicsit a készülő új filmedről, aminek ugye az a címe, hogy Élet víz nélkül, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádió.

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után, itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Jasuk Dimitri, és ugye a szünet előtt azt ígértem, hogy most az új filmedről fogunk beszélgetni. Ugye az első nagy dokumentumfilmed a Tisza nevében címet viselte, és ebben a víz szennyezését, illetve a hulladékok útját követted végig. Most viszont talán ennél is nagyobb veszélyek fenyegetik a Tiszát, illetve hát a Tiszatavat is, és nem mellesleg a többi hazai folyót és állóvizet, ezek pedig ugye a klímaváltozás és a vízhiány. Mielőtt viszont konkrétan a filmről beszélnénk, örülnék, ha mesélnél egy kicsit arról, hogy mi a helyzet mostanában, ugye egy nyár közepén vagyunk, hogy néz ki most a Tisza, illetve a Tiszató, illetve mit lehet tudni a vízállásukról, hogyan érinti őket ez a borzasztó szárazság, illetve ez a hőség, amit az elmúlt hetekben volt.
3: Felső-Tiszán hatalmas problémák vannak most már évek óta. A Életvíz nélkül című filmemben tavaly például a Felső-Tiszán forgattam, és hát rekord alacsony vízszintek voltak, és a filmemben is benne lesz, hogy valahol ott Tivadar és Jánt környékén egy hatalmas nagy homok zátonyon éjszakázok, ott verek sátrat, és ott sütök szalonnát a Tisza közepén, tehát hogy lehetséges az, hogy a Tisza közepén tüzet gyújtsál, hát megmutatom a filmemben, hogy ez hogy. A utóbbi években, 30-40 évben a Felső-Tisza vízhozama több mint 50%-kal csökkent. Hogyha csak ezt az évet nézzük, akkor az egész Tiszának a vízhozama, a Tisza folyónak 60%-kal kevesebb, mint az utóbbi 30 év átlagos vízhozama. Ez hatalmas mennyiség. Egyébként a Dunának meg 40%-kal kevesebb, tehát gigantikus vízmennyiségek hiányoznak a folyóinkból ebben az évben, illetve folyamatosan évek óta. A Tiszatónál más a helyzet, hiszen víztározás a funkciója. 22-ben volt az a hatalmas történelmi asszá idején, hogy 90 centit le kellett engedni időzőjelbe téve a tó vizéből azért, hogy az alsóbb szakaszoknak jusson, a alföldre jusson elegendő víz, és ezért 90 centivel alacsonyabb volt a vízállás. Jelenleg a Tiszató normál vízszinten áll, mert betáraztak idén a vízügyi szakemberek, 25-30 centivel magasabbra emelték a Tiszató vízszintjét, mint az átlag nyári vízszint. Ez most folyamatosan csökkenőben van. Előfordulhat még az is, hogy 22 megismétlődik, bár én azt gondolom, hogy arra kisebb az esély, de hogy kevesebb víz lesz a Tiszatóban nyár végére, az szerintem tuti fix.
2: És el tudsz képzelni egy olyan szenáriót, hogy néhány évtized múlva hirtelen egyszer már csak nem is lesz ott a Tisza?
3: Én attól félek, hogy a Tisza hosszú távon akár időszakos folyóvá válhat. Tehát a nyári időszakban épp, hogy csorgadozni fog benne a víz, aztán, hogyha szerencsénk van, akkor esetleg télen, vagy kora tavasszal több víz lesz benne. Ez egy nagyon is valós szenárió lehet. De az Életvíz nélkül című filmem egyébként pont erről szól, a Kárpát-medence klímaváltozásáról, kiszáradó folyóinkról, arról a hatalmas vízhiányról, ami Magyarországon van, és hogy tudunk ezzel együtt élni. Meg tudjuk-e fordítani ezt? Az ember képes erre? Tehát létezhetnek olyan vízügyi korlátozások, olyan tervek, amik ezt idézőjelbe téve megmentik, vagy megfordítják. Erre keresem a választ. Igen. Egyébként, illetve bemutatom a lakossági vízfelhasználást, az ipari vízfelhasználást, akár a debreceni akkugyároknak a vízfogyasztását, vagy azt megmutatom, hogy Szolnok hogy nyer vizet mondjuk a Tiszából, de külföldi példáim is lesznek, mert forgattam például a Tabernas sivatagba, ahol párhuzamba hozom a homokhátságot Dél-Spanyolországgal. Hát sajnos van párhuzam, illetve jövő héten fogok az Alpokba utazni a Morteráns Gletscherhez, ahol azt vizsgálom meg, hogy hát ez a hatalmas víztorony Európában milyen hatással van a Dunára, akár az Inn folyón keresztül, a Duna vízhozamára, és hogy innen Magyarországról el sem tudjuk képzelni, hogy tényleg milyen összefüggések vannak itt a körülöttünk lévő tájegységbe vízgyűjtő területeken. Ami történik, az egy az egybe befolyásolja a Magyarország vízkészleteit.
2: Ugye azért a nevet szinte egybefort a Tiszával, illetve a Tiszatóval, ez az új film viszont sokkal szélesebb fókusszal foglalkozik a témával, ugye gyakorlatilag, ahogy mondtad is, végigköveted a Duna útját, és sok más helyszínen is forgatsz. Miért döntöttél, hogy kilépsz a megszokott környezetedből a Tisza vidékéről?
3: Hát egyfelől nem olyan filmes szeretnék lenni, aki csak a Tiszáról készít filmeket. Nagyon sok más ötletem van, és egyébként ez a vízválság nem csak a Tiszáról szól Magyarországon, nem csak a folyóinkról egyébként. Nyilván, ahogyan mondtad, a Duna is benne lesz a filmemben, a Tisza, a Szamos, a Maros, egyébként foglalkozok még valószínűleg a Drávával is, úgyhogy, illetve a kisebb folyóinkkal, akár meg patakokkal is. Pár napja voltam Kismaroson, ahol a Morgópatak teljesen kiszáradt, döbbenetes látvány volt, hogy csontszáraz kilométereken keresztül. Ilyenekkel is foglalkozok, illetve a tavainkkal is foglalkozok, a Velencei tóval, Balatonnal is, és a Tiszatóval is a filmemben. Egy globális képet szeretnék mutatni, egy jól értelmezhető, leegyszerűsített, tehát úgy próbálom megfogalmazni, hogy bárki megértse, gyerektől a diplomás felnőttig, hogy mi történik most itt a Kárpát-medencébe, és hogy van erre válasz. Ez egy nagy utazás ez a film. Tulajdonképpen a film arról fog szólni, hogy körbejárom Magyarország legszárazott területeit, vagy legveszélyeztetett területeit, és saját szememmel látom, győződök meg arról, hogy mi történik, és milyen jellegű a probléma, esetleg hogy lehet megoldani, vagy bemutatom azokat az embereket, akik azon fáradoznak, hogy ezeket megoldják.
2: Mi egy kicsit beszéljünk a filmnek a címéről. Élet víz nélkül. Ennyire rossz a helyzet, hogy már arról kell beszélnünk, hogy milyen lesz az élet majd víz nélkül, vagy esetleg egy kicsit az is célod volt az, hogy ilyen drámai vagy drasztikus címet válasz a filmet címének, hogy felhívd még jobban a figyelmet arra a problémára, amivel szembe kell néznünk.
3: Hát ugye azt mindenki tudja, hogy élet nincs víz nélkül, ezen a bolygón legalábbis. Ez egy figyelemfelkeltő cím kétségtelen. Ez volt először a fejemben, ami kipattant, hogy ez legyen a film címe tavaly ilyenkor, és azt gondoltam, jó, akkor maradjon. Hiszen tényleg arról fog szólni, hogy kevesebb vízünk lesz, és teljesen máshogyan kell bánni a vízzel, és teljesen más stratégiát igényel, és ez minden területen megváltoztatja az életünket.
2: Ha jól tudom, akkor még javában zajlik a forgatás. Igen. Járod a helyszíneket. Melyik forgatási helyszínt emelnéd ki? Melyik volt számodra a leginkább józanító, vagy szívszorító, vagy leginkább megdöbbentő?
3: Bárhova mentem, mindenhol. Amikor az ember kimegy a terepre, és látja azt, hogy mennyire elfogyott a víz nyár végére, most idén meg már nyár elejére, az döbbenetes. A homokhátság is egyszerűen fantasztikus volt, mert egyébként nagyon jó az energia és az atmoszférája a homokhátságnak, azokra a helyekre, ahol mentem. Fantasztikus. A szikes tavaknál is voltam, és a homokbuckáknál is, nagyon sok helyszínen, és nagyon a szívemhez nőtt az a terület. Tehát én eddig az Alföldet gondoltam nagyon-nagyon különlegesnek, hát a homokhátság is legalább olyan különleges. Az Alföldön természetesen szintén sok helyen, a Szolnok megyében nagyon sokat forgattam, és a környékén. Hortobágyon is egyébként pár napja kezdtem meg Debrecenben a forgatást, ott kifejezetten az ipari vízfelhasználásról forgatok. És aztán Velencei tavon, Balatonon télen ősszel forgattam, idén tavasszal is, Szeged környékén is, voltam határon túl is, nyilván ilyenkor átszaladok Romániába, Szerbiába. Hát a Tisza forrása is benne lesz a filmemben, de az egy korábbi expedíció, jól hangzik, a korábbi utazásom során fölvett anyagból készül. Tehát egy nagyon átfogó képet fogok mutatni. De ami még hátra van, az még, hát most megyek az Alpokba, aztán utána újra Velencei tó, Debrecen, aztán Börzsöny, aztán Balaton, aztán újra Dél-Magyarország, Homokhátság, úgyhogy folyamatosan megyek és forgatok. Ez hatalmas nagy szervezési munka, nagyon fárasztó, de nagyon-nagyon szeretem. Ezen a nyáron körülbelül még 35 forgatási napom van, az azt jelenti, hogy szinte minden második nap forgatok, és utazok, és bejárni ezeket. Tehát azt gondoltam, hogy nekem be kell, ezekre a helyekre el kell mennem, saját szememmel kell látnom, találkoznom az emberekkel, és látnom a változásokat a tájban. Akkor lesz hiteles a film, hogyha ezeken a helyeken én tényleg voltam, és nem pedig csak operatőröket küldök körbe, aztán majd összevágok valamit. Ez úgy lesz jó, és tényleg ezt érzem is, hogy így kezdek minden összefüggést megérteni, ahogyan egyre több szakemberrel találkozok. És próbálom ezt átkonvertálni egy olyan formátumba, hogy tényleg mindenki számára érthető legyen, mert ez egy nagyon összetett téma, és egyébként nagyon száraz téma is lenne. Az én filmemben nem lesznek grafikonok, nem lesznek diagramok, nem lesznek statikus interjúk, bár több mint 20 ember fog már megszólalni a filmemben jelen állás szerint, és még inkább találkozok emberekkel.
2: Nagyon érdekes és egyben egy kicsit ijesztő is az új filmedről beszélgetni, mert tényleg olyan dolgokkal szembesít minket, amikkel hát nem feltétlenül szívesen nézünk néha szembe, viszont a szünet után még maradjunk itt egy kicsit, és beszéljünk még erről az készülő filmedről, az Élet víz nélkülről, úgyhogy maradjatok velünk a szünet után, jövünk vissza.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap utánt, én Novák Zsombor vagyok. Jasuk Dimitrivel beszélgetek, és a szünet előtt már a készülő filmjéről kezdtünk el beszélgetni, most pedig nagyjából ott folytatnánk, ahol abba hagytuk, viszont ha megengeded, egy kicsit személyesebbre váltanék, egy személyesebb irányba is elmennék. Talán akinek eddig kérdéses volt, hogy mekkora kihívásokkal nézünk szembe, az ezen a nyáron végképp megbizonyosodhatott róla, hogy a klímaváltozás az már nem csak kopogtat, hanem ajtóstúl rontott a házba, és hát ugye a filmet forgatása közben feltételezem, hogy folyamatosan szembesülsz ezekkel a problémákkal te magad is, és talán azzal is, hogy nagyon sok mindennel talán már is el vagyunk késve. Ez nem vált ki belőled valami fajta klímaszorongás? Nem szoktad emiatt rosszul érezni magad? Vagy hogyan tekintesz a jövőre? Optimistán, vagy a kilátásokkal kapcsolatban? Vagy?
3: Az igazság, hogy nekem nincs semmilyen ilyen klímaszorongásom, mert már elengedtem azt, hogy ez olyan lesz, mint volt. Tehát elfogadtam, hogy itt változás van, és nekünk alkalmazkodnunk kell, és az ember és az élővilág év ezredek óta alkalmazkodik. Nincs más opciónk, alkalmazkodnunk kell, és hát nekem végignézni ezt a változást, amit az országban látok, amikor ezeken a helyszíneken forgatok, egyfelől néha nagyon lesújtó látvány. És megkérdezem, hogy most akkor ezt tényleg el kell engednünk, ezt elveszítjük, el fogjuk veszíteni akár a Tiszát is, mint szép nagy folyó, mint amire emlékszünk, és igen, meg fog változni, igen, benne van, és maradnak még szép dolgok itt, és a átalakuló természetben is lesznek gyönyörű igazi csodák, csak már nem olyan lesz, mint 50 éve, vagy mint 100 éve.
2: És akkor gondolom a filmed is valamilyen hasonló irányból közelíti meg ezt a kérdést.
3: Ez nem egy katasztrófa film lesz, lehet, nem az lesz, hogy végig riogattam az egész film az embereket, és aztán hazamennek depressziósan, abszolút nem. Ez egy olyan film lesz, amiben nagyon őszintén fogom megmutatni azt, ami történik, az érzéseimet is, az emberek érzéseit is, akikkel találkozok, és ott lesz benne végig a remény, és végig a lelkesedés, hogy akkor ebből milyen irányba menjünk, mit csináljunk, mit lehet csinálni, mi a jó megoldás, mi a nem, mi az, amin nevettünk, mi az, amin sírunk, és megpróbálok néha egy kicsit nagyjátékfilmes elemekkel, művészfilmelemekkel és természetfilmelemek keveredésével egy olyan filmet csinálni, ami több mint 90 percen át le tudja kötni az embert, és úgy jött ki a moziból, hogy de jó, hogy ezt megnézted ezt a filmet, és most már sokkal jobban érted, és most már sokkal jobban oda fogsz te is figyelni erre, és most már érted, miről beszél a világ.
2: És egyébként csak a problémák elvillantása vagy bemutatásáról szól a film, illetve nyilván ezzel a fajta attitűddel, vagy egyébként konkrét megoldási javaslatok is szerepelhetnek benne, vagy lehetőségek.
3: Hát ugye nem az én konkrét javaslataim lesznek, mert én nem vagyok ilyen szintű szakember, sőt, egyáltalán semmilyen szintű szakember nem vagyok ebben a témában, mert nem vagyok vízügyi szakember, nem vagyok biológus, nem vagyok, sorolhatnám, mi nem vagyok. Lesznek benne tanácsok, illetve lesznek benne megoldási javaslatok, elképzelések, amiket a szakemberek, a szakma képzel el, hogy lehetne ezt megmenteni, megváltoztatni, vagy alkalmazkodni, és persze lesznek benne ellentmondások is, mert azt láthatjuk, hogy a vízügyi szakemberek között is abszolút van megosztottság, hogy most mondjuk például építsünk víztározót, vagy nem. Miért nem jó a víztározó? Mi történik akkor a folyóval? Mi történik a földekkel, hogyha víztározó? És VS az ellenkezője. Tehát itt azért ezeket szeretném megütköztetni. Nem véremenő harcokban, de benne lesz.
2: És egy kicsit visszatérve a forgatási helyszínekre, ugye nem csak a vadonban, a természetben forgattál, hanem például, ahogy már talán említetted is, Debrecenben is. Igen. És ugye az ipari beruházások, főleg ugye most az akkumulátorgyárak, amik így nagyon a figyelem keresztüzében vannak, szóval ezeknek a vízigénye az mostanában egy nagyon forró, nagyon átpolitizált téma. Így független filmesként hogyan tudtad megközelíteni ezt az érzékeny kérdést?
3: Hát úgy, hogy abból indultam ki, hogy mennyi vízünk van, és hogy mire használhatjuk a vizet. Tehát akkor, amikor egy 8-10 ezer éves víz felszivattyúzzuk rétegvizet azért, hogy ivóvizet készítsünk belőle. Vajon jó ötlet azt arra használni, hogy elpárologtassuk a gyártási folyamatban, vagy nehéz fémekkel szennyezve mossuk, és aztán használjuk ipari technológiára ezt a vizet? És ez egy jó kérdés a filmben, amit a filmben meg is fogok válaszolni, és azért is mentem Debrecenbe, hogy megértsem, hogy miből van Debrecennek ivóvize, mennyi van, mire használhatjuk még. Itt ugye a Tisza is közre játszik, mert áttételesen a keleti fűcsatornán keresztül Debrecen vízellátásának közel 30%-át a Tiszából származik. Úgyhogy véges ez a történet, tehát nem használhatunk bármennyi vizet, hogyha előre gondolkodunk. Egyébként Debrecen víz igénye a 80-as, 70-es években sokkal magasabb volt. Akkor ilyen 100 000, több mint 100 000 köbméter per naponta. Akkor voltak konzervgyárak, húsözemgyár, bőrgyár, amik nagyon vízigényes ipari technológiák voltak, és aztán utána, amik után ezek csődbe mentek a rendszerváltás után, visszaesett a vízfogyasztás, és most jelenleg télen ilyen 40 000 köbméter, nyáron 60 000 köbméter per nap Debrecen és környékének az ivóvízfogyasztása, és hát hogyha beindulnak az aksi gyárak, akkor ez a vízfogyasztás ez megint bőven 100 000 fölé 150-et is elérheti. Egyelőre a legnagyobb probléma ebben a sztoriban, úgy ahogyan látom, az, hogy nem volt transzparens ez a beruházás. Nem tudták a debreceniek, hogy mi lesz itt pontosan, mekkora vízfogyasztás lesz, és hogy milyen hatással lehet ez az életükre, mert ez hatással lehet akár gazdaságilag, hogy persze növekszik a foglalkoztatottság, meg kérdés, hogy debreceniek fognak-e ott dolgozni, vagy pedig ázsiaiak. Ez nagy kérdés számomra, de hogyha ezt nem számítjuk, akkor igen, városfejlődésében nagyon sokat fog számítani, hogy mennyi adót fizetnek ezek a cégek. Másfelől azért vajon mi a fontosabb? Az, hogy legyen egy gazdag városunk, vagy az, hogy legyen Debrecen lakosságának és gyerekeinek jövője, és legyen elegendő vize és tiszta vize.
2: Ugye, amikor a vízhiányról beszélünk, sokszor a lakossági vízfogyasztás kerül a figyelem középpontjába, ugye néhány héttel ezelőtt is a medencék töltéséről, a napközbeni locsolásról, és egyébként úgy általában a lakossági vízfogyasztásról volt szó, de vajon van-e az egyénnek érdemi mozgást erre, hogyha odarakjuk mellé például a mezőgazdaságot, például a nagy gazdasági ipari vízfogyasztókat, vagy azt is kérdezhetném, hogy kinek kéne leginkább változtatnia?
3: Tehát a lakossági vízfogyasztás nagyobb Magyarországon, mint a mezőgazdasági vízfelhasználás. Sajnos az ipariról nem tudok nyilatkozni, mert arra nagyon megosztott adatokat találtam, és nem látom azt, hogy pontosan mennyi lenne. Kértem be ez ügyben különböző hatóságútól adatokat, remélem megkapom és meg tudom mondani. De egyébként Debrecenben is ez egy konfliktus, hogy nincs pontos adat arról, hogy a gyárak valójában tényleg mennyi vizet fognak fogyasztani, és a szennyezett vízzel mi

0: az új filmedről. Mikor láthatja a közönség az Élet víz nélkül című új filmedet? Mikor kerül a mozikba? Egyáltalán mozikba kerül-e? Hol lehet majd vele találkozni?
1: Én nagyon remélem, hogy eljut a mozikba, ez a fő célom. Először csak úgy volt, hogy streamingre fog kerülni, de ahogyan belemélyedtem a témába és ahogyan forgattam, én úgy gondoltam, hogy megpróbálom, hogy a moziba eljusson, és ez várhatóan 2027. február környékén lesz. Egészen nyár végéig, szeptember elejéig fogom folytatni a forgatásokat, és aztán jön egy hatalmas nagy vágó munka, vagy hát átnézni mindent, még jobban utána járni, belemenni a témába, a narrációt megírni, hangutó munka, és aztán a végső vágat, úgyhogy ez várhatóan 2027. február környékén fogom bemutatni, és majd valamikor streamingen is.
0: Hát akkor ez nagyon jó hír, mert ez azt jelenti, hogy már egy évet sem kell várnunk addig, hogy megnézhessük az új filmedet, viszont most elmegyünk egy rövid szünetre, de maradjatok velünk, mert még beszélünk egy kicsit a Jó reménység Stégről, ami Dimitri egy másik projektje volt, a szünet után jövünk vissza.
2: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora.

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Jasuk Dimitri, és az adás eddigi részében, főként a készülő filmjéről, az Élet víz nélkül című filmről beszélgettünk, viszont azt gondolom, hogy akkor így az adás végén egy kicsit beszélünk egy könnyedebb témáról, mint a vízhiány. Aki látta a Jó reménység sziget című filmedet, azt tudja, hogy van egy kis félsziget, igazából félsziget, ugye a Tiszatavon, ahol létrehoztál egy kis édenkertet. Ez viszont a forgatás után sem szűnt meg, sőt, már egy kis közösség szerveződött köré, és egy közösségi pihenő helyet hoztatok létre, vagy alkottatok meg a helyszínen. De hogyan jött ez létre, illetve mennyire volt ez tervezett projekt, amikor a filmet forgattad, vagy amikor ezt elkezdted, ezt az egészet?
3: Hát 190 napot éltem a szigeten, egy nátkunyhóba, kora tavasztól tél végétől egészen ősz végéig, úgyhogy nagyon-nagyon megszerettem azt a helyet, és nagyon sok mindent csináltam ott a saját kezemmel. Növényeket termesztettem, stéget építettem, rendeztem az egészet, megtakarítottam, megszépítettem. Tehát ez egy ilyen kis mini birtok lett, amihez a film végére és a valóságban is ragaszkodtam. És amikor eljöttem onnan, akkor azt mondtam, hogy bárcsak megmaradhatna ez ilyennek, bárcsak vigyáznának rá, de én nem lehetek itt mindig, és akkor utána jött egy pár hónappal később, miután visszamentem egy téli takarításra, hogy minden

0: rendbe teszek a szigeten, mert ugye úgy forgathattam ott, hogy a vízügy azt mondta, hogy akkor az eredeti állapotot állítom vissza. Na most én kérdeztem is, hogy biztos, akkor visszavigyem ezt a sok szemetet, amit összeszedtem a bokrokba a horgászok után, tehát nem, azt nem, de a lényeg az, hogy egy nagyon szép helyet sikerült felépítenem és gondoznom, és nem akartam azt, hogy az úgy semmibe vészen. És akkor a virágok paradicsom ültetése után kiraktam a táblát a házirendről, és hát csak bíztam abba, hogy itt minden rendben lesz. Hát erre azt mondta először a vízügy, hogy ez nagyon naív vagyok, mert szerintük egy hét alatt mindent el fognak lopni az emberek, és mindent tönkretesznek, és nem így lett. Képzeld el, hogy az emberek betértek oda, és vigyáztak a helyre. Elkezdték öntözni a paradicsomot, a paprikát, a virágokat, amik szépen nőttek, leültek, ott szemlélték a vizet, ugye egy nagyon nagy vízfelület van előtte és körbe a sziget körül, az Abáczolóki medence, és vigyáztak a helyre, és megbecsülték azt. Nem hagytak ott szemetet sem, és képzeld el, a szerszámokat sem vitték el. Úgyhogy öröm volt ezt nézni, és ez az első évben volt, és látta a vízügy, hogy mi történik, hogy ez egy nagyon jó mintapélda, és szemléletmódváltásban segítő helyszín lett, mert az volt a célom, hogy az emberek megértsék, hogy a természetbe tisztelettel és alázattal menjünk pihenni, kikapcsolódni, és vigyázzunk az élővilágra és a természetre. Szerencsére nagyon sokan csatlakoztak hozzám, és később már ki is alakult egy kemény mag. Van egy közösség, ami már kb. 8000 tagot számlál, és minden évben többször összegyűlünk a szigeten. Tavasszal szoktuk koronyáron felújítani, ez most is megtörtént, amikor teljes rendet csinálunk, elültetjük a növényeket, lefestjük a padokat, megóvjuk az állagát a különböző berendezéseknek, amiket ott készítettünk. Van egy kis házikó, az egy könyvtár, egy újabb stéget is építettünk idén, és akkor ezeket a munkákat mind közösen jó hangulatban elvégezzük, és aztán az év hátra levő részében is még kilátogatunk különböző időpontokban, és rendbe tartjuk is. Ez a sziget, ez a Jóreménység közösségi pihenőhely a Jóreménység szigeten, a Tiszatavon, ez már a Tiszató egyik legismertebb pontja lett, a biciklis úton is elérhető, amikor körbe biciklizzük a Tiszatavat. Nagyon büszke vagyok arra, hogy létezik még Magyarországon olyan, hogy az emberek közösen tesznek valamiért, és hogy megúvnak egy ilyen ingyenesen látogatható, természetben található pihenő parkot vagy közösségi helyet, és nem az van, hogy tönkre teszik és lelakják. És azért ide tényleg mindenféle ember jár, és nagyon jó ezt látni, hogy ez működik. És bárcsak lenne több ilyen az országban.
1: És ugye a forgatás kapcsán, ugye új filmet forgatása kapcsán nagyon sok felé is jársz az országban. Van egyébként olyan szeglete az országnak, ahol szívesen töltöd a szabadidődet, amit ha nem is annyira, mint a Tiszed, de azért nagyon szeretsz.
0: Hát a Dunakanyart nagyon szeretem. Az évek óta, hogyha nincs időm elmenni a Tiszáig, akkor a Dunakanyarhoz megyek föl, és ott akár a Börsönybe, akár a hegyekbe, akár a patakokhoz, akár a Dunaparton, akár a Kisoroszi fölött, szóval Nagymaros, Visegrád 3-as, ez számomra fantasztikus. Tehát olyan energiája van ott is, valami van ott a levegőben, a vízben, a hegyekben, ami miatt szintén az ember mindig megtérve ér haza, vissza a városba, a rohanó városba. De egyébként a Dunakanyaron kívül hát azért a Balatont is szeretem. Hát a Velencei tavon tanultam meg vitorlázni ezelőtt több mint 20 éve. Hát most már ott nem nagyon tudnék vitorlázni manapság, de még a Balatonban igen, katamaránozni és szörfözni. Szeretek, ha időm engedi, de bár szerintem 2 éve nem szörföztem a Balatonban, de idén tervezem a forgatás alatt is. Ezen kívül hát azért most így, hogy ennyire körbejártam a homokhátságot. Nekem a szikes tavak valami elképesztő, lemenni Bödiszék környékére, akasztó környékére, gyönyörű. Egyszer az is olyan energiája van ezeknek. Szeretem azokat a helyeket felkeresni, ahol lemegyek, és mondjuk 1-2 órát, vagy 5-6 órát töltök a természetbe, leülök, sétálok, forgatok, vagy egyszerűen csak vagyok, és utána olyan, mintha újra egészséges ember lennék. Tehát itt amikor az ember csak a mókuskerékben van, akkor elveszíted a fókuszt, elveszíted önmagad, elveszíted a prioritásokat, hanem csak darálsz, és akkor kimész, kilépsz, és akkor valahogy megváltoztat. A természet helyre rak. Ezek az energiák helyre rakják az embert, és én ezt mindig újra meg újra eljátszom. Másik kedvenc helyszínem Felső Tisza, nem tudok betelni vele. Egyszerűen fantasztikus. Nagyon messze van. Innen, hát idézőjebben messze, mert 4 óra alatt oda lehet érni, de azért nem egy ilyen délután leugrok típusú dolog. De hát ott a határmenti rész, akár az öreg túr is, akkor a Szamos környéke is, hát olyan fantasztikus, gyönyörű hely egyébként. Sokkal több van benne, mint amennyit gondolnánk. Hát ezen kívül egyébként Dél-Magyarország is, az Alföld nem is beszélve róla, tehát Hortobágyra is imádok visszatérően. Édesanyám kedvenc hely egyébként a Hortobágy, és emlékszem, minden ősszel mentünk nézni a daruvonulást, és gyerekként még nem értettem, mit nézünk ebbe, a lapos, a táj, néhány madár, aztán megértettem, mert megtanította nekem, hogy mi is az a, mi a titka és a varázsa a Hortobágynak. Hát még mit soroljak, nagyon sok helyszínt fel tudnék sorolni, most ezt a 4-5 helyszínt mondtam, ahova nagyon szívesen visszajárok, és ahol lehetne ilyen jó reménység közösségi pihenőhelyeket csinálni. Mondjuk nemzeti parkban nem csinálnék, mert ott megcsinálják maguktól, és ezek speciális védelem alatt álló területek. Ezért az ország más területén lehetne. Igen.
1: És hát a legtöbb hely, amit mondtál, azokban a közös pont a víz.
0: Igen.
1: Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is mutatja azt, hogy...
0: A homok, hát csak nem annyira, de...
1: Ott is a szikes tavakat említette.
0: Hát azok ki vannak száradva.
1: Ja, igen.
0: Sőt, idén már még hamarabb kiszáradtak, képzeld el, voltam szintén lent, úgyhogy már tavaly is egyre hamarabb, tehát a szikes tavak, amúgy sokkoló látvány kilátni azt a hatalmas fölrepedezett vízmedret, vagy tómedret, de amúgy az évszázadok, évezredek óta ez így működik. Csak a változás benne az, hogy sokkal hamarabb szárad ki, és sokkal tovább tart ez így kiszáradva, és olyankor, mint egy halott tó, de nem, amúgy akkor is van élővilága, csak teljesen más. És a Felső-Tiszán is ugye az volt, hogy egyre gyakribbak ezek a kisvizes időszakok, tehát már most áprilisban olyan kicsi volt a Felső-Tiszán a víz, olyan alacsony vízállás, mint tavaly augusztusban, nyár végén. Úgyhogy ezek, amikor így kimegyek, akkor látom a változást, és ez nagyon érdekes, sokkoló is egyben, meg egyfelől látod, hogy a természet él, meg a világ változik, az embernek is változnia kell.
1: Hát egy biztos, hogy élet nincsen víz nélkül, ugye, ahogy a filmet címe is mutatja. Dimitri, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál.
0: Én is köszönöm szépen, viszlát a Tiszán, sziasztok, és majd február környékén várok mindenkit a moziba szeretettel, remélem addigra kész lesz a film, igyekszek mindent megtenni ezért, és hát mindenkinek szép nyarat kívánok, és mindenkinek az országban azt kívánom, hogy legyen elég csapadék, legyen elég víz, bár a filmem szempontjából praktikus lenne, hogyha folytatódna ez az asszály, mert akkor még inkább meg tudom mutatni ezt a drámai képet, de belül, mint természetvédő, élő világszerető, azért azt gondolom, hogy jöjjön már eső, legyen, és egy kis sóhajtás, fellélegzés legyen. De mindenkinek szép nyarat, köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
1: Hát itt lenne az ideje, köszönöm szépen, és köszönöm nektek is, hogy velünk tartottatok, ez volt már a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazinja. Jövő héten újra érkezünk, addig is sziasztok!
2: Ez a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
3: Holnap után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetőségek Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
4: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
0: Ez a Petőfi Rádió.
5: Éjféltől Forsthoffer Ágnes látja el az államfői jogköröket. Fontos iskolai határidő jár le szerdán, holnap már ismét napos nyári idő várható.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Baleset történt az M1-es autópályán Biatorbágynál a Budapest felé vezető oldalon az M0-ás autóúti csomópont előtt. A 17-es kilométernél a sávzárás megszűnt, a sérült járművek félreálltak a forgalomtól elzárt területre. A torlódás még mindig több kilométeres. Halálos baleset történt az M80-as autóúton Körmend elkerülő szakaszán. Egy furgon és egy személyautó ütközött össze. A 163-as kilométernél teljes útzárat vezettek be a balesetnél a helyszínelés és a műszaki mentés idejére. A 11-es főúton Leányfalun két személyautó ütközött össze, a 28-as kilométernél a forgalom félpályán halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Éjféltől ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania, aki az új alkotmány elfogadásáig, de legfeljebb 5 évig töltheti be az államfői tisztséget. Forsthoffer Ágnes feladatait az átmeneti időszakban az országgyűlés által kijelölt alelnök látja el. A parlament hétfőn szavaz Hallerné Nagy Anikó alelnök személyéről. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskolák felé, hogy az bekerüljön az oktatási nyilvántartásba, és jogosultak legyenek az iskola kezdési támogatásra. Erre Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet. A sajátos nevelési igényt a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni, és annál az intézménynél kell bejelenteni a szülőnek, ahol gyermeke tanul, vagy szeptemberben megkezdi tanulmányait. Jogosítvány nélkül ittasan vezető sofőrt üldöztek a rendőrök Székesfehérvártól Balatonvilágosig. A 26 éves ukrán férfi nem állt meg az igazoltatásra, hanem az M7-es autópályán menekülni kezdett. Végül a rendőrök megállították, és kiderült, hogy az autót a tulajdonos tudta nélkül vitte el. A férfi letartóztatását kezdeményezték.
0: Petőfi Rádió. Sport.
6: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Nyágúi Gergely. A magyar férfi junior kézilabda válogatott hosszabbítás után 34-32-re legyőzte Svédországot a romániai U20-as férfi kézilabda Európa-bajnokság döntőjében, és ezzel története során első alkalommal lett kontinens bajnok. A mieink ezzel visszavágtak a skandinávoknak a csoportban elszenvedett 16 gólos vereségért. Szőke Alex megnyerte a kötött fogásúak 97 kg-os súlycsoportját a Bobcsarnokban zajló Polyák Imre, Varga János, Kozma István birkózó emlékverseny zárónapján. A világ és Európa bajnoki ezüstérmes Szőke a döntőben az orosz Jermolenkot verte 5-1-re. 130 kg-ban Darabos László ugyancsak döntőbe jutott, ott azonban kikapott az orosz Kamparovtól, így ő ezüstérmes lett. Az érről induló Kimi Antonelli a Mercedes világbajnoki összetetben vezető olasz versenyzően nyerte a Formula 1-es belga nagydíjat. Másodikként a Ferrari monacói pilótája Charles Leclerc, míg harmadikként a Red Bullos holland Max Verstappen végzett. Folytatás jövő hétvégén a Hungaroringen. Köszönöm figyelmüket!
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap a hidegfront mögött már ismét sok lesz a napsütés, csak a nyugati délnyugati tájakon fordulhat elő záporzivatar. A szél helyenként megerősödhet. Éjszaka általában 15-20, holnap napközben 26-31 fok valószínű.
4: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Outdoor Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Outdoor Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a fesztiválok világában fogunk kalandozni. Kicsit szűkítek, mert fesztiválból rengeteg van, gombamód, szaporodtak vagy szaporodtak az elmúlt években. Művészeti fesztivál, a legnagyobb magyarországi művészeti fesztivál, a Művészetek Völgye lesz a mai fő topikunk, és már itt ül velem szemben a stúdióban a főszervező fesztiváligazgató, Oszkó Jakab Natália. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Én is köszönöm szépen a meghívást, és hát üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Még mielőtt rámegyünk az idei, hát majdnem jubileumi Művészetek Völgyére.
2: Jubileumi, teljesen, 35. jubileumunk.
1: Azért mondom, hogy majdnem jubileumi, mert hogy az nekem nem tudom, 40, 30, 50.
2: Igen, ezzel persze abszolút igazad van, hiszen inkább a még kerekebbeket szokták megülni, de mi olyanok vagyunk, hogy szeretjük megragadni a lehetőséget az ünneplésre, a fesztiválozásra, amúgy is évente, és hát akkor itt mi ezt kineveztük a 35-et is megemlékező jubileumnak.
1: Végig fogjuk beszélni oda-vissza az egészet, viszont előtte. Nagyon régóta benne vagy a fesztiválok világában. 2012-13 óta te ugye ott vagy a Művészetek Völgye kapcsán, a különböző feladatkörökben, 13 óta te vagy a főszervezője. Viszont, hogyha felülről nézzünk rá erre az egész fesztivál szezonra, és nem csak ez fűződik hozzátok, hanem számtalan fesztivált indítottál el, gründoltatok különböző nemzetközi fesztivál szervezetekben, vagy 2026-ban, ma, most, van még jogosultsága a fesztiváloknak? A 2000-es években, a 2010-es években volt egy nagy fellendülés, mindenki fesztiválokra járt. Utána elkezdtek gombamód szaporodni. Manapság van még jogosultsága a fesztiváloknak?
2: Szerintem abszolút van jogosultsága, mert nem 2010 óta, a fesztivál egy latin szóból, egy összünneplésből, római korból maradt itt ránk. Azt kell tudni kitalálni évről évre, hogy mit jelentsen a mai és az akkori kor embere számára a fesztivál, ami számára jó lehet. Úgyhogy innentől kezdve inkább az a feladat, hogy folyamatosan kövessük a trendeket, kövessük a látogatói szokásokat, és úgy próbáljunk alakítani. Hogy mondjak rá példát, nyilván itt a 90-es években például július-augusztusra a nagyobb városok, Debrecen, Budapest is kiürült július-augusztusra, ugye klasszikusan a kőszínházak is bezárnak, vagy a nagyobb kulturális intézmények is. Most már inkább azt látjuk, hogy egész nyáron nagy külföldiek koncertjeire járhatunk stadionokba, vagy egyéb nagyobb nyitott szórakozó helyekre, és akár színházi előadásokra is, akár a Margit-szigetre, vagy más helyekre. Tehát innentől kezdve egy kicsit megborult az az első lépés, ahogy 89-ben egyébként a művész vagy a fesztivál is kezdődött, hogy gyakorlatilag a művészek együtt a közönséggel vidékre vonul, és ott fesztiváloznak, és tesznek egyébként színpadra, és lehet, hogy mondjuk legelőkre, vagy magtárak elé színházi, illetve kőszínházi műfajokat, vagy komoly zenét és egyéb programokat, hanem meg kell akkor azt is tudni lépni, hogy hogyan gondoljuk át a közönségünkkel együtt egy olyan korszakban, amikor július-augusztusban is ugyanúgy 1000%-on futnak a kulturális események a nagyvárosokban, hogy mi az az a plusz érték, ami miatt el tudott hozni vidékre a látogatókat.
1: A fesztivál szervezők szempontjából ez a meglátás. És ez egy tökéletes meglátás szerintem, hogyha a másik oldalról, a közönség oldaláról nézzük, akik vagy elutaznak, a Balatonon vannak, vagy nem tudom, Majorkán valahol éppen, egyrészt. Másrészt pedig azt mondja, hogy igen, szívesen elmegyek egy akármilyen előadásra, egy előadásra. De hogy egy olyan klasszikus fesztivál, ahol több napon keresztül ott van az ember, és ugye alapvetően a törzsközönség, akik ebben a fénykorukat élték, ők is öregszenek, nem biztos, hogy szeretnének már ugyanúgy részt venni, és hogy a mai generációk a 2000 után születettek, hogy ők akarnak még ilyen klasszikus fesztivál hangulatban élni napokon keresztül?
2: Nagyon érdekes, abban igen, viszont a sátrazásnál mi maradtunk, itt 40 fölöttiek a sátrazók között, inkább náluk szétvált gondolatban van a sátrazás és pihenés valahol, és van a kulturális eseményen való részvétel. Ezért egyébként ugyanúgy egyébként vásárolnak bérletet is az égenerációsok, csak képzeld el, hazamennek minden estére, vagy minden hajnalban hazamennek, és ugyanúgy újult erővel, saját ágyból kikelve, kisminkelve, akinél ez releváns, akkor úgy érkeznek vissza hozzánk, és ezt csinálják mondjuk Zamárdi vagy Kapolcs viszonylatban is, hiszen ugye Kapolcsa is napi több volánbusszal, ahova ugye a bérlettel ráadásul most kedvezmény is van, el lehet jutni, és innentől kezdve gyakorlatilag azt vettük észre, hogy hajnalban ott tobzódnak nagyon sokan, és várják az első volánbuszokat a nagyobb városok felé, Székesfehérvár, vagy Veszprém, vagy Budapest felé.
1: Akkor az kihalt, amit mi csináltunk annak idején, hogy felvettük a kis kétszemélyes, háromszemélyes sátrunkat, és aztán utána egy héten keresztül port lélegeztünk, aztán két héten keresztül még port fújtunk az orrunkból, és nem foglalkoztunk azzal, hogy a saját kis ágyamban szeretnék aludni, hanem hogy megéltük azt az egyhetes, vagy nem tudom, párnapos közösségi élmény.
2: Én ugye ebben nőttem fel, én nekem ez természetes számukra, ez egy furcsa, két teljesen más világ összeerőltetés, amit nem sem értenek, hogy miért is csináltuk magunkkal. Én értem, nekem tetszett az, hogy van egy közös feldolgozása az előző esti eseményeknek, itt a sátor előtt ücsörögve, társasozva egyet, úgy pihenve a napon. De azt is látom, hogy ők ezt a részét valószínűleg online élik meg. Aha. Tehát hazamennek, online még feldolgozzák az eseményeket, és utána megint visszajönnek az offline világba. Tehát nyilván mi folyamatosan offline világban éltünk, mi ezt nem kombináltuk, és innentől kezdve nekünk mást jelentett a fesztivál élmény. Nekik is mást jelent, akkor alapvetően jobban kell kiépíteni azokat a logisztikai megoldásokat, ami jobban illik az ő fogyasztói szokásaikhoz, és elfogadni, hogy ők másképp szórakoznak.
1: És pont ez lett volna egy következő felvetés, de hát ez egy háromnapos beszélgetés, hogy mi amikor elmentünk egy fesztiválra, akkor ott voltunk, csináltunk legfeljebb két fényképet, hogyha egyáltalán csináltunk. Most meg az van, hogy elkezdődik egy akármilyen koncert, legyen ez egy magyar világzenei, vagy legyen ez egy nem tudom, legnagyobb amerikai együttes koncertje, akkor felemelkednek a telefonok, és igazából a képernyőt nézi az ember, néha kinéz mögüle, de minthogyha arról a valós élményről kicsit lemaradna a virtuális világ miatt.
2: Vagy alapvetően ő így tud már élményt befogadni, ugye itt ez egy másik kérdés, én mondjuk élvezem, hogy lesz így egyébként esténként több ezer marketingesem egyébként, hiszen ők is ugyanúgy fokozzák azt a FOMO élményt, hogy hú, itt van, vagyunk a művészetek, vagy a fesztiválon, itt nem csak koncert van, társas ez és az és az, és erről folyamatosan értesítik a többieket, akik esetleg még nincsenek ott. Nem is beszélve egyébként ennek a fényképes vonatkozásnak a másik részét is, ami egy érdekes folyamánya, hogy ők szeretnek tudatosabban bulizni, és tehát ők nem fogyasztanak annyi alkoholt, ez nagyon meg is látszik nagyon sok fesztiválnál, ahol erre építettek egyébként bevételi forrásokat, vagy akár a vidéki klub szezonon meglátszott az utóbbi egy-két évben. Ez is összefüggésben van az közösségi médiával, hiszen kevésbé szeretnének olyan fotót magukról, vagy videó, adj Isten, videót visszalátni, ahol esetleg utána kényelmetlenül érezhetik magukat, viszont sokkal jobban keresik a különlegességeket a matcha láttétől kezdve a különlegesebb ételeken keresztül, ami nyilván nekünk is egy kis változtatást eszközölt a felhozatalunkban, hiszen mi nagyon sokáig próbáltunk törekedni arra, hogy inkább ilyen magyarországi ételeket hozzunk el, és most meg már inkább azok a márkás burgereket, vagy azt a márkájú giroszt keresik, és persze nem is feltétlenül jelenti azt az a giroszt, az a szétázott giroszt, ami a 90-es években volt, és amit nem hiába nem akartál behozni a művészetek völgyében. Ez lehet, hogy egyébként egy nagyon minőségi és minőségi alapanyagokból összeállított ételtermék, úgyhogy itt újra kellett gondolni ezt a koncepciót is, és akkor színesíteni ebben. Egyébként meg is született egy gasztronómia gasztro térkép, ami alapján tudom is a pontos számot, 72 helyen lehet ételhez és italhoz jutni a völgyben, és mindenhol felsoroljuk, hogy milyen érzékenységekre reagálunk ott, glutén vagy laktóz vagy egyéb mentességekre, mindenhol van húsmentes étel is, és ezt már másodszor csináljuk meg, és ez egyébként ez már ez az egy akció önmagában csökkentette a karbonlábnyomát a tavalyi fesztiválnak a 24-eshez képest.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Oszkó Jakab Natália, a Művészetek Völgye főszervezője, fesztiváligazgatója. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig a művészetek völgye világában kalandozunk. Idén már 35. alkalommal kerül megrendezésre, és velem szemben a stúdióban még mindig Oszkó Jakab Natália, művészetek völgye fesztiváligazgatója, főszervezője. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél, hello!
2: Üdvözöllek, és hát a hallgatókat is, akik remélhetőleg kitartóan hallgatják azt, hogy mit várható majd július 24-től augusztus 2-ig.
1: Mindjárt beszélünk róla. Viszont egy kicsit pörgessük vissza, tekergessük vissza az időkerekét. Elég rég találkoztunk legutóbb, és beszélgettünk művészetek völgye kapcsán. Talán nem is ebben a rádióban volt, hanem egy másik rádióban. Szóval, hogy most már nagyon régóta, 10 sok éve te vagy a művészetek völgye főszervezője, fesztiváligazgatója, de nem úgy kerültél oda. Te színpadmester voltál, vagy mit csináltál előtte ott 2012 magasságában?
2: Sőt, 2011-ben szponzorációt segítettem keresni a művészetek völgyének. Igazából akkor még nem annyira sikeresen, mint ahogy az akkori hibákból tanulva egy mosolyt hoztam akkor magammal a megbeszélésre, pár jó fotót és pár jó szót. Most meg vannak különböző adataink, amikkel tudjuk lábról levenni a potenciális szponzorokat. Utána színpadmester voltam egy helyen, utána több színpadot is koordináltam, sőt a honlapra töltöttem föl a programokat, úgyhogy nagyon sok pozícióban kipróbáltam magamat itt a völgyben, és abból lettem először programigazgató, aztán fesztiváligazgató.
1: Na, idén már 35. alkalommal művészetek völgye. Rengeteg helyszín, kisebb helyszínek, nagyobb helyszínek, udvarok, színpadok, kertek, terek, pokrócok, plédek, rétek, mezők, mindenek is vannak. Átlátni egy személyben, szerintem ez lehetetlen.
2: Nagyon klassz csapatunk van, és egyébként többen szerkesztjük a programot, illetve vannak olyan helyszínek, mint például a Harcsa Veronika udvar, ahol Veronika állítja össze azt az 50 programot, jazz és crossover műfajakból, de még babaringatóból is áll az a program, és sok jógázásból, vagy pedig a Kaláka vers udvar. Ugye a Kaláka ott volt már 89 óta a völgyben, és nagyon sok jó kis világzenei, irodalmi programmal készülnek, vagy a Szabó Balázs bandája is egyébként ott lép föl. Szóval a 48 színpadunkból nem mindent mi szerkeztünk a belső csapattal, sok színpadnál, vagy hát ugye Hobót szerintem, Hobót nem is hagyná, hogy szerkesszék.
1: Próbálnám
2: megszerkeszteni. Ő 20 programmal készül, egyébként azért egy bámulatos teljesítmény, a hobológia beszélgetéseket, koncertek és előadóestek követik nála, és az is az ő kezében van, vagy ahogy a tinik kedvence, a Momentán társulat is saját maga szerkeszti. A Panoráma színpadot, ahol ahogy mondják a kollégáim, a Nati féle öreg zene, a 30Y, a Queen Bee,
1: ezért én kérek elnézést.
2: És a Bagosi Brothers.
1: A Bagosi öreg zene?
2: Igen.
1: Nem. Ne. No. Akkor most én is elszégyeltem már magam.
2: Viszont mondok jobbat, most van a Lőtér, az pedig a könnyű zenei színpad a 20 éves kollégeim szerint, ott pedig ugye a Lenke, Sisi, Méringer, Marci mellett nem más, mint a 45 éves KFT is fellép, aminek van most egy tini rajongótábora. Tehát, hogy az az igazság, hogy itt úgy érzem, hogy azért van a öreg zene, nem öreg zene megítélésének is egy ciklikussága, tehát, hogy azért lehet, hogy az én zeném is egyszer visszatér a Lőtérre, hogy ott a fiatalabbakat szórakoztassa, de azért van ennél is egy idősebb, még idősebbeket célzó színpad, ott pedig Zorán és Koncz Zsuzsa is velünk tart, sőt, ott van egyébként Geszti, meg Budapest Bár koncert mellett egyébként egy operánk is, az Operaház közreműködésével, vagy a Duda Éva társulat is ott lép föl, vagy a Feledi projektnek a Cseresznyés kertje, ahol Kulka János is közreműködik, ott áll színpadra, nyilván az egy ülős nagy színpadi helyszín.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Művészetek Völgye fesztiváligazgatója, főszervezője, Oszkó Jakab Natália. 24-én kezdődik egyébként, és egészen augusztus más másodikáig tart idén a 35. jubileumi művészetek völgye. Egy cipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Szani. Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness. Szani Rolanddal.
2: De magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a Művészetek Völgye fesztivál igazgatója, főszervezője, Oszkó Jakab Natália ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello.
3: Sziasztok, és hát üdvözlöm a hallgatókat.
2: Idén már 35. alkalommal, sok-sok helyszínen, rengeteg színpaddal, vagy színpad melletti, vagy színpad mögötti, előtti, különböző tereken, réteken megvalósuló programokkal, udvarokban megvalósuló
3: vagy pincékben,
2: programokkal.
3: Vagy pincékben, vagy pajtákban. Gyakorlatilag nincs még egy fesztivál, ami nem egy körbekerített mezőn, vagy zöldmezős beruházásként indulva valósul meg, hanem gyakorlatilag három település élettereibe szuszakoljuk be azt a 48 helyszínt, ami lehet egy aprócska temploma a Völgy komoly zenének 140 fő számára, vagy egy irodalmi helyszín számára, de lehet ugye több ezer fős nagy színpad is, ahol mondjuk Betonhofi vagy Carson Kóma lép föl, és lehet tényleg így az egészben megtalálni olyan műfajokat is, amiket lehet, hogy egyébként nem is néznénk meg, sőt lehet, hogy leragadunk ott, amit nem is gondoltunk volna. Lehet, hogy a Hagyományok ház elkezdünk egy néptáncot betanulni, és hajnalban már ott nagyon néptáncosnak érezve magunkat találjuk. Úgyhogy sose voltunk.
2: Mennyire van népvándorlás nálatok? Több helyszín van, akik megérkeznek hozzátok, leszállnak a vonatról, kiszállnak az autóból, volánbuszról, stb. 15 percig néznek valamit, meguntuk, menjünk másik helyre, sétáljunk hát a következő településre, stb.
3: Abszolút tehát nagy vándorlás szokott lenni, nyilván ezért az előadók is tudják, hogy itt ugye nem bezárjuk az embereket egy színházba, ott azért megvalósulhat kibemászkálás, akár egy színházi darabnál is, mert szerintem ott van, hogy érzi a közönség, hogyha egy ilyen lélektani darabról van szó, akkor nem egyszerűen ott ragadnak, és nem feltétlenül mennek át, de nyilván zenei produkcióknál, vagy workshopoknál azért előfordul. Rengeteg workshopunk van, tehát itt jogázni, festeni, analóg fotózást tanulni, ilyen szavakat tanultam meg én is, hogy nedves kollódium, amikor ugye üvegre fényképezünk, illetve meg is tapasztaltam, és sőt meg is éreztem, vagy átérzem, hogy miért nem mosolyos senki azokon a fotókon, hiszen fél óra alatt készülnek el, és annyi idő alatt lefagy az arcodról a mosoly. Lehet énekes workshopon lenni a Harcsa Veronikával, Lackvival versimprózni és verset írni, vagy a Vecsei Hámikiékkel a Pocket udvarban is együtt különböző kis irodalmi perceket megélni.
2: Egy műfajra szeretnék még rákérdezni, azt nem említetted, volt benne Zorán, volt benne 30Y, amit említettél, Kulka János, a legnagyobbakat mondtad, de hogy új cirkuszról még nem beszéltél, Nati.
3: Hát igen, ugye a Feledinek a Cseresznyés kertjében egyébként vannak levegő akrobatikás részek, illetve az Ilzé társulat is velünk tart a második szombaton a Szérdütó kertben, és egy fantasztikus levegő akrobatikás duónak lehetünk a szemtanúi, sőt, igazából aki kicsit szeretne részvételiben gondolkodni, minden délután a Szérdütó kertben ad egy levegő akrobatikázni tud tanulni, különböző edzők és szakértők segítségével, hogy ez ne egy balesetben záruljon ez a próbálkozásunk, illetve új cirkuszi zsonglőrködést és egyéb eszközhasználatot vagy gólyalábazást is, úgyhogy ott a Vigán Petendi helyszínen akár kibonthatjuk az új hobbikhoz való kapcsolódásunkat.
2: Kicsit felülről nézzünk rá az egész Művészetek Völgyére. Most, ahogy említetted a neveket, és hát nyilván egy összművészeti fesztiválról van szó, a műfajok sokaságából a legnagyobbak érkeznek. Mondtál neveket. Olybá tűnik, hogy egyébként a féle, nem tudom, non plus ultra egy akármilyen előadónak, legyen az a táncművészet, a színházművészet, az előadóművészet bármelyik részéből, bugyrából érkezőnek, hogy az olyan megtiszteltetés, mintha azzá vált volna az
3: elmúlt években. Nagyon-nagyon sokan próbálnak egyébként. Ugye vannak ilyen műfaji túligjeink, meg az éppen nagyon népszerűek éppen nem jöhetnek, és nagyon-nagyon szeretnének is hozzánk bejutni, nem hiába például egy Punani Masszív, vagy Koli úgy jöhetett viccesen fogalmazva, hogy egy külön akusztikus programot dolgoztak ki egyébként a Művészetek Völgyére, sőt a Völgy Szimfonik projektünkben a Danubia zenekar mellé Kolinak, Szendrői Csabinak, illetve illetve Beethoven-nak szimfonikus feldolgozással kellett készülnie, úgyhogy mi is adunk ám feladatot, de ebben nagyon szívesen is vesznek részt. A művésztek völgye az az a hely, ahol kísérletezni lehet. Van egy 100 oldalas műsorfőzetünk, 4200 programmal, viszont sosem teljesen az zajlik le, ami ott meg van hirdetve, mert lehet, hogy délután a hangbeállás és a koncert között a Malom-szigeten, a kézműves vásárban összetalálkoznak mindkét művész kollégával, és ők beállnak hozzájuk improvizálni. Nagyon sokszor akár különböző dzsemelésbe is fullad egy-egy koncert. Innentől kezdve kicsit megengedőbb a közönség, és sőt, utána lehet, hogy együtt sörözöl a kis Tibivel, a Quimbivel, vagy pedig együtt a Kenderkertben a tábortűznél, a bármilyen, hát Grillusz Daniékkal már kevésbé, bár ő is mondta, hogy nagyon-nagyon szeretne menni még bulizni, de most már egyre kevésbé tudja azért hajnalig róni az utcákat velünk együtt, de tényleg az egész egy ilyen alkotótábor is, és egy közösségi ünnep egyszerre.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, az idén 35. alkalommal megrendezésre kerülő Művészetek Völgye főszervezője, fesztiváligazgatója, egyébként 24. július 24-e a bűvös dátum, az indító időpont idén. Szóval velem szemben a stúdióban, tehát Oszkó Jakab Natália, főszervező, fesztiváligazgató, mindjárt folytatjuk.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Oszkó Jakab Natália, a Művészetek Völgye főszervezője, fesztiváligazgatója ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello!
2: Üdvözlök mindenkit, szeretettel!
1: A lejutás. A lejutás az úgy történik, hogy akkor szépen felszáll az ember a vonatra, egy ilyen 2,5 órát zögykölődik, Balaton északi part, és megérkezik.
2: Veszprémig vagy Ajkáig, és onnan leszáll a volánbuszra, úgyhogy eleve lehet, hogy a volánbuszokat érdemes megközelíteni, viszont kedvezmény van a völgyes jeggyel, úgyhogy most már egyre többen választják ezt, sőt egyébként az odajutást, hogy egy kicsit komplexebben látják,

0: színpadon, aki neve ellenére svéd.
1: A bátrak vannak, akik azt mondják, hogy akkor 24-én kezdődik, 23-án indulunk, vagy 24-én reggel, nem tudom, Budapesten felülünk a biciklire, Bubán végigmegyünk, és akkor összekötjük a kellemest a hasznossal.
0: Sőt, tényleg jönnek biciklivel is, egyébként lent is lehet e-bike-ozni, meg biciklit bérelni, meg túrázni, sőt, futásunk is lesz, de mondok viccesebbet, a különböző közösségi média csoportokból látjuk, hogy lóval is érkeznek hozzánk, sőt, kicsit érzékeljük is, mert azért van olyan, hogy éjszaka lovakat hajkúrászunk, és próbálunk visszajuttatni a gazdájukhoz.
1: Amiről nem beszéltünk még, ha bár említetted már itt-ott voltak erre utaló mondatfoszlányait, hogy alapvetően voltak a legnagyobb előadók, akiket mondtál az Orán, a Kulka János, Új Cirkusztársulat, Lack Fián, stb. Gyerekprogramok. Igen, a Harcsa Veronikának van gyerekprogramja, de legkisebbeknek, vagy kicsit nagyobbaknak, nem tudom, Meseudvar például.
0: Hát alapvetően mi egyébként azt csináljuk, hogy minden udvarban, minden 48 udvarban van valami gyermekprogram is, sőt van olyan, hogy van egy gyermekfoglalkozás, és úgy zajlik mondjuk a Momentán Társulatnál a felnőtteket szórakoztató előadás. Vannak családi programjaink, mint a társas játékozás, vagy egyéb ilyen játékos programok, illetve van egyébként a műsorfüzetnek egy gyermek vagy bontása, és azt láthatjuk, hogy reggel 9.30-tól este 8-ig folyamatosan nagyon sok helyszínen, tényleg a Ringatótól, még egyszer mondanám, a Tiniknek a Momentán Társulat, ez egy nagyon jó kulcs, és egy kicsit embernek érezhetjük magunkat mellettük szülőként is esetleg, ha elvisszük oda őket. A Pocket udvar nagyon menő, ugye, a Vecsei Mikiék, sőt, a színházban is vannak egyébként gyermekeknek szóló előadások is, ott is kiemelném egyébként az Olasz Paloma előadást, ami egy fantasztikus báb előadás, egyébként szavak nélkül, nem ijesztenék meg senkit, és nagyon sok olyan előadás is van, ami azért több generációhoz szól. Mi szeretnénk egy kicsit a társadalmat leképezni, és szeretnénk az, hogy itt a nagymamád is megtalálja azt, ami neki való. Persze lehet, hogy utána te is meg tudod mutatni neki, és meglepni a Carson Coma szövegeivel, de hogy egy kicsit együtt lenni, és nem csak a 20-20 éveseknek szólni.
1: Azon gondolkodom közben, hogyha már a nagymamát említett, hogy valamikor a 2000-es évek elején, ilyen, nem tudom, 2001-2003 magasságában mentünk úgy nyaralni Balatonfüredre, hogy egy szobát vettünk ki valahol a hegy tetején, és a házi néni várt minket, és akkor mindig, amikor a strandról mentünk fel, vagy a városból, akkor megittunk egy kávét, aztán utána reggel már kész volt a reggeli. Itt is így működik egyébként? Tehát, hogyha...
0: Abszolút, hiszen egyébként a szálláskukacmőztekvegye.hu-n egy monostorapátin élő kolléganőnk, Rita fogja várni azt az e-mailt. Ő az, aki a környékbeli összes szállást bejárkálta, és nyilván amellett, hogy lehet kempingezni, a völgykemping, ferdekemping, tehát több kemping lehetőségünk, meg előre telepített sátras, faházas lehetőségünk is van, de igenis be tudunk különböző családokhoz bútorozni, na akkor aztán tényleg tök jókat lehet azért beszélgetni, és azért tényleg nem utolsó az a nagyon finom rántotta, amit reggel kaphatunk.
1: Mennyire forgatja fel a helyiek életét ez a párnap?
0: Abszolút felforgatja, viszont ha belegondolsz, 89 óta generációk úgy nőttek föl, például a kapolcsi polgármester Peti is egyébként 83-as születésű, a másik 81-es születésű, szóval igazából itt már a polgármesterek is olyanok, akik úgy nőttek föl, hogy mindig is ott volt körülöttük ez a program, illetve nagyon büszkék is rá. De azért mikor mondhatod el azt, hogy a Bohémien Betyársz, vagy az Iván Ende Paraszol a kertedben lépett föl, vagy hogy egyébként nálad szokott lakni a Grillus Dániel, vagy bármilyen előadó. Egyébként nagyon sok előadó tényleg akár több napot, 10 napot is velünk tölt ott. Úgyhogy ők erre nagyon büszkék, és már nagyon várják, hiszen ez Kapolcs, Taján, Dörög, Vigán, Peten különlegessége is valahol.
1: Célegyenesben vagyunk, vagytok, nem sokára kezdődik, ez azt jelenti, hogy ma-holnap fogod a sátorfádat, megérkezel oda, és akkor utána majd augusztus 3-a, 4-e magasságában újra előkerülsz Budapesten?
0: Ez így van, hiszen én abszolút élem ezt a fesztiválomat, még látogatóként, sőt, én minden nap minden helyszínt meglátogatok, valódi összművészeti élményt kapok, és nagyon élvezem azt, hogy hány embernek nyújt ez feltöltődést,

0: jó látni a mosolygó arcokat, és ez abszolút feltölt. Úgyhogy én nagyon-nagyon várom, és az egész családom is. Kislányom ebben nőtt föl, 11 éves most, és ő az, aki, ha egyébként kérdeznéd a gyermekprogramokat, abszolút fel tudná neked sorolni.
1: Legközelebb majd hozd őt is, és akkor a 36. kapcsán majd őt kérdezem, hogy akkor meséljen arról, hogy mi a helyzet a különböző meseudvarokban. Egy-két utolsó kérdés a végére, Nati, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Másik fesztivál van most az életedben egyébként, mert hogy gründoltál egy-két fesztivált, alapítottál is fesztivált a Művészetek Völgye mellett. Kerekdomb, ugye az van
0: még? Szeptember 18-tól 20-ig, 11. alkalommal, és ott is lesz egyébként Quimby, illetve színházi előadás, meg különböző komoly zenei lehetőségek. Annak az az érdekessége, hogy az táján van, a Tokaj hegy alján, és ott 22 családi borászatot is meglátogathatunk. Nyilván van, ami már ott egy ilyen akár Michelin csillagos éttermekben megtalálható, fantasztikus üzemszerű borászat, például a szólópincészet, szűcspincészet, de vannak nagyon picik is, ahova csak úgy tudsz bejutni, vagy hát az ő borukat úgy megkóstolni, hogy eljössz hozzájuk, meg tudod nézni ezeket a fantasztikusan romantikus pincerendszereket, és jó sztorikat is kapsz is a bor mellé. Hát amellett meg egy ilyen összművészeti csodában vehetsz részt, és kicsit így elengedhetjük közösen ott a nyarat, és hát ugye a Bánki tó az, amit még ugye elkezdtünk most közösen a Bánki tavasokkal szervezni. Most idén a Gástyaárokba, a Művészetek Völgyébe költözik be a Bánki tó, közéleti beszélgetésekkel, meg őrájuk jellemző zenekarokkal, a Jazz Boys vagy Galaxisokkal lehet ott találkozni, és hát jövőre meg megpróbáljuk majd a Bánki tavat a Bánki tónál megszervezni a régi csapattagokkal együtt, a völgyes csapattagokkal egyesülve.
1: Utolsó utáni kérdés a végére. Azt említetted, hogy odamész, és nagyon éled ezt a Művészetek Völgyét, a fesztiválodat, vagy fesztiválotokat, mint fesztiválozó is. Ilyenkor stressz, idegesség van még a főszervező fesztiváligazgató részéről, hogy miért nem indult még el, mi történik majd ott, stb. Vagy elengeded magad, és akkor úgyis kész van minden.
0: Alapvetően kész van minden, meg nagyon sokszor járok körbe különböző vendégekkel. Nyilván van, hogy észreveszek valamit, de pont az a jó a 10 napos fesztiválban, hogy tisztes sikersztori az egész. Általában meg is tudjuk javítani a rossz folyamatokat, és nem csak a következő évre felírni, mint tanulságot. Úgyhogy én szerintem itt azért több az öröm, mint a stressz, de azért kicsit olyan, mintha házi bulit rendeznél, és vigyázol a falon a képekre.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
0: Köszönöm.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Pákáztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imogoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: A nyelvújítás előtt!
1: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Vörös Domonkos. Ez a Petőfi Rádió.
11: Polgár Judit sakkmestert javasolják államfőnek tudományos és kulturális közéleti szereplők. Fontos iskolai határidő jár le szerdán, holnap már ismét napos nyári idő várható.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás. A félpályás lezárásuk és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
11: Éjféltől ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania, aki az új alkotmány elfogadásáig, de legfeljebb 5 évig tölti be az államfői tisztséget. Forsthoffer Ágnes feladatait az átmeneti időszakban az országgyűlés által kijelölt alelnök látja el, a parlament hétfőn szavaz Hallerné Nagy Anikó alelnök személyéről. Polgár Judit sakknagymestert javasolja a köztársasági elnöknek a tudomány, a kultúra és a sport 16 ismert szereplője. A kezdeményezők levelet írtak Forsthoffer Ágnes házelnöknek, amelyben a nemzetegységét megteremteni képes államfő megválasztását kérik. Szerintük Polgár Judit személye és életútja alkalmassá teszi erre a tisztségre, megbecsültsége pedig túlmutat a párt politikai megosztottságon. A levelet mások mellett nagy téma a halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének elnöke, Kapu Tibor, Kepes András, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubi Kernő is aláírta. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskolák felé, hogy az bekerüljön az oktatási nyilvántartásba, és jogosultak legyenek az iskola kezdés támogatására. Erre Kátai Német Vilmos, szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet. A sajátos nevelési igényt a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni, és annál az intézménynél kell bejelenteni a szülőnek, ahol gyermeket tanul, vagy szeptemberben tanulni fog. A Dunából mentettek ki egy nőt hajnalban Budapesten. A folyóban sodródó középkorú nő segélykiáltásaira egy járókelő lett figyelmes, segítséget kért, de hívás közben a bajba jutott asszony elmerült. A rendőrök vízi járműből, a mentők pedig a rakparton haladva kereső lámpával pásztázták a Dunát. Végül megtalálták az akkor már életjelek nélküli nőt. A rendőrök megkezdték az újraélesztését, amit a kikötőben a mentők folytattak, végül stabil keringéssel adták át a kórház sürgősségi osztályára.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Holnap a hidegfront mögött már ismét sokfelé lesz napsütés, csak a nyugati, délnyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. A szél helyenként megerősödhet. Éjszaka általában 15-20, napközben 26-31 fok valószínű.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a természet közelségében fogunk időzni, mert hogy 25-én lesz egy szuper kis program Perőcsényben, aminek a neve az az, vagy a címe az az, hogy Menedék a lombok alatt, és e kapcsán már itt ül velem szemben a stúdióban Györfi Éva, erdőterápiás szakember, és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója. Köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, sziasztok!
2: Szia, szeretettel köszöntjük a hallgatókat is!
3: Köszönjük!
1: Kezdjük veled, Évi, nézek rád. Erdőterápiás szakember vagy. Mit jelent az, hogy erdőterápiás szakember?
2: Az erdőterápia az tulajdonképpen az erdőfürdőzésnek a célzott gyógyító célú használatát jelenti. Az erdőfürdőzés az pedig egy ilyen természetkapcsolati gyakorlat, ahol az érzékeinkkel elmerülünk, az erdő atmoszférájában újra kapcsolódunk önmagunkhoz és a természetvilághoz.
1: Nem akarom túlságosan leegyszerűsíteni ezt, de lehet ilyet hallani, olvasni, látni a különböző közösségi oldalakon, hogy valaki kimegy a természetbe és fákat ölelget. Ez?
2: Lehet fákat ölelgetni, de így nagyon nem szoktuk ezzel azonosítani, hiszen az utcán, ha járunk, akkor sem szoktunk idegeneket megölelgetni, és a kapcsolatteremtésnek van egy csomó más módja is, de teljesen nyitva áll az ajtó, hogyha fákat szeretne valaki ölelgetni, inkább azt mondanám, hogy az 5 érzékszervünkön, vagy inkább, még inkább 5 plusz érzékünkön keresztül teremtünk kapcsolatot a természetvilággal. Mostanában olyan 14-17 érzék körül van az, amivel mi dolgozunk az erdőterápiában.
1: 14-17 érzék? Kimegyek az erdőben, és akkor nekem eszembe jut az érzékszerveimből kifolyólag, hogy látom, illatolom, esetleg hát megkóstolni nagyon nem fogom, akár a kérget, akár a földet, de hogy megtapintom, stb. Mi az, hogy 14-17 érzék?
2: Azért 14, ez a 14, ez tulajdonképpen az, amiben úgy mindenki hisz, és akkor ezen felül még lehetnek olyan érzékek, amik világnézettől nem függetlenek, de azt mondanám, hogy a 14 érzék az az alap. Ugye, ha csak az érzékszerveket nézzük, már tudjuk, hogy a 6. érzékünk az korán sem a parajelenségek, vagy az intuíció, vagy a távoli telepátia érzékéhez kapcsolódik, hanem hát a 6. érzékünk az mondjuk az egyensúly, amihez még mindig tartozik egy érzékszerv, mégis hajlunk elfelejtkezni róla, hiszen nincsen rajta egy ilyen nyitott ajtó, mint mondjuk az orrunkon vagy a fülünkön. Ezután következik mondjuk egy olyan érzék, hogy saját testérzékelés, vagy a saját belső környezetünk érzékelés, és ami még egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas érzék az erdőfürdőzés szempontjából, az a tükörneuronoknak a működése. Ugye ez hivatalosan papírforma szerint már idegrendszeri jelenségnek minősül sokkal inkább, tehát érzéknek idézőjelben tudjuk nevezni, el is különíthető az érzékszervektől. Ez tulajdonképpen a mozgás érzékelésben, mozgás tanulásban játszik fontos szerepet, meg bizonyos feltételezések szerint akár az empátiában is. Ez az az érzékünk, ami bennünk leképezi a mások által, másoktól megfigyelt mozdulatokat.
1: Itt folytatjuk nem sokára. Fordulok hozzád, Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója vagy. Mit tudjunk erről a bizonyos alapítványról, Béla?
3: A Csipkefa Alapítványt azért hoztuk létre, mert azt láttuk, hogy a közösségek egyre inkább szétesnek. Pedig a falu, a térség vagy egy ország nem az épületektől működik jól, hanem az emberektől. Mi olyan programokat szervezünk, amelyek összehozzák az embereket, legyen szó sportról, hagyományőrzésről, kultúráról, vagy éppen a mostani rendezvényünkről, a természethez való kapcsolódásról. Én vidéken nőttem fel, és falun, a falu egy közösség volt. Az emberek ismerték egymást, tudták, hogy kinek mire van szüksége, együtt ünnepeltünk, együtt dolgoztunk, és ma ez sok helyen eltűnőben van. És a Csipkefa Alapítvány ezért számomra azt jelenti, hogy rendezvényeket tartunk, de a rendezvények azok nem a cél, hanem maga az eszköz, hogy az emberek újra találkozzanak egymással.
1: Azt említetted, hogy vidéken nőttél föl. Hol egészen pontosan, Béla?
3: Én Borsod megyében, Encsen, abba új járásban nőttem fel, és ott az Anyonosi erdő, illetve az Empléni hegyek voltak között, és talán onnan van az erdőnek és a természethez való vonzódásom. Aztán, amikor Pestre kerültem, Benecén vettem egy házat, és ott alapítottuk meg a barátainkkal, meg az ismeretségi körrel a Csipkefa alapítványt, ami egy hagyományőrző kulturális alapítvány, de nekünk ez a hagyományőrzés nem egy díszlet, vagy egy múltba való révedés, hanem annak az eszköze, hogy megnézzük, hogy az emberek hogyan kapcsolódtak egymáshoz, hogyan éltek közösségben régen. Ha pedig a sportot nézzük, akkor a sport számunkra nem egy távnak a megtétele, vagy egy éremnek a megszerzése, hanem az, hogy együtt legyünk, együtt örüljünk ezeknek az eseményeknek. A kulturális programjaink pedig igyekeznek úgy, a kulturális eseményeinket pedig próbáljuk úgy megszervezni, hogy nem valaki feláll és elmondja a frankót, hanem hogy résztvevők legyenek a mi rendezvényeinken, tehát egyszerűen erősebb legyen a bevonódás.
1: Mit jelent az, hogy hagyományőrzés? Említetted, hogy Encsről származol. A hagyományőrzés nekem azt jelenti, hogy akkor nem tudom, hogy a falusi közösségekben pár száz évvel ezelőtt milyen tevékenységeket hajtottak végre. Gondolok itt arra, hogy akkor kukoricamorzsolás, ösztánc, vagy nem tudom, bál, vagy akármi ezzel kapcsolatos, vagy ezekhez kötődő hagyományoknak a felelevenítése, vagy ezeknek az újra divatba hozatala.
3: Nagyon jól látod, igen, ez volt a múlt, amivel szembesültem, meg a kapálás, a kaszálás és a mezőn való létezés a nagyszülőkkel, illetve mindegyiküknek volt, minden családnak gyakorlatilag volt valamilyen állata és lova, és innen is a lovak iránti tisztelet, tehát amikor a hagyományőrzésről beszélünk, a Csipkefa alapítvány esetében ez egy lovas hagyományőrző egy alapítványt jelent, ahol a lovaknak van nagy szerepe, és a lovainkon keresztül, és a foglalkozáson keresztül érjük el a gyerekeket, a fiatalokat, hogy ezzel is a természetbe tudjanak visszakapcsolódni. Rengeteg időt töltünk zárt térben, mesterséges környezetben, mesterséges fény mellett, és munka után pedig bevásárlóközpont, tehát gyakorlatilag nem érintkezünk sem a fákkal, sem az állatokkal, még egy növényt sem érintünk meg, és az ember a természetből van, egyszerűen szükségletünknek kellene lenni a természetben való létre, és ahogy Évi is mondta, ez nem egy spirituális luxus, hanem ez egy szükségletnek kellene lennie, és mi gyakorlatilag ezt propagáljuk.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Györfi Éva, erdőterápiás szakember, illetve dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója. Icipici szünetet tartunk, aztán

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Györfi Éva erdőterápiás szakember és dr. Kovács Béla, a Csipkefa alapítvány alapítója üldögélnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok, hello!
2: Köszönjük szépen,
3: köszönjük.
1: Az imént már elmondtad, Évi, hogy mi ez a bizonyos erdőterápia vagy erdőfürdőzés. Béla, te pedig elmondtad, hogy mit tudjunk a Csipkefa alapítványról, hogyan hoztad létre, hoztátok létre ezt. Folytassuk veled, Évi, még hozzá oly módon, hogy egy közgazdász, aki egyszer csak pálya elhagyó lesz, és aztán bele keveredik ebbe a bizonyos csodaszép természettel kapcsolatos, nem tudom, wellness, fitness, igazából ez ilyen Ecoflow, vagy Econess, vagy valahogy így is nevezhetem ezt.
2: Igen. Egyébként Ecoselfness az én saját elnevezésem erre, ami magában hordozza az Ecoselfnek, az ökológiai énnek, mint szónak a jelentéstartalmát, és egy kicsit benne van azért így a modern selfness irányzat, amikor már nem csak a testünk jól létére törekszünk, hanem az egész lényünkére. És valóban előző életemben, úgy nagyjából 30 éves kor, amíg közgazdász voltam, ez nem múlt el teljesen, tehát ugye egy vállalkozás működtetőjeként mai napig nagyon sok közgazdász képességemet használom, de valójában már közgazdászként is nagyon közel állt hozzám a természet is, meg a selfness is, meg úgy egyébként a wellness is, tehát én mondjuk turizmusban tanultam annak idején, wellness szakirányon, egészen korán, kisgyermekkoromtól járom én is az erdőt, vidéki kislány voltam.
1: De és honnan származol?
2: Hú, nagyon sok felől, mi sokat költöztünk, de alapvetően azért az alföldi régióhoz, Kelet-Magyarországhoz kötöm magam. Egyetemre egyébként Veszprémben jártam, az egy nagyon szép erdős korszak volt, pont az az időszak, amikor ugye így a turizmusról, illetve közgazdászként tanultam. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy minden, amivel most foglalkozom, az valamilyen módon jelen volt az első perctől az életemben, inkább abban voltak választásaim, hogy hova teszek nagyobb hangsúlyt, és végső soron az én döntésem az lett, hogy valami nagyobb jót szeretnék képviselni, egy nálam nagyobb jót a világban.
1: Ez azt jelenti, hogy te már gyerekként elég közel álltál a természethez.
2: Igen, én nagyon-nagyon sok időt töltöttem pici erdőkben, így a saját kis lakó környezetünk körül, kicsi erdőkben, akár egyedül is, és kamaszlányként is sokat jártam egyedül az erdőt, és aztán egyetemistaként időkérdése volt, hogy ez a fertőzés így elburjánozzon az életemben, és végül átvegye az uralmat a természet a világon felett. Valójában egy 30 éves kori betegség volt az, súlyos betegség, aminél én úgy döntöttem, hogy változtatok, és a közgazdász marketinges énem helyére oda kerül valami, ami nekem ennél egy kicsit fontosabb.
1: Egészen addig, amíg nem szólt nekem a Betty, akivel nyilván kapcsolatban vagytok, hogy lesz ez a bizonyos program, és mi lenne, hogyha kicsit bővebben beszélgetnénk róla, addig én nem is hallottam még arról, hogy erdőfürdőzés, hogy ilyen létezik. Te hogy találtál erre rá? Sok évvel ezelőtt.
2: Nem olyan nagyon sok évvel ezelőtt, de valójában maga a módszer a 80-as években, ez az elnevezés a 80-as évek Japánjában született meg. Ott ugye úgy hívják, hogy Shinrin-yoku, szó szerint erdőfürdőzést jelent, és az akkori japán erdészeti ügynökség vezetője a wellness célú ökoturizmus népszerűsítésére hozta létre ezt a szót. Ez a standard módszertan, amit mi képviselünk, ez már Amerikából Amos Clifford-tól származik. Ő fektette le azokat a módszertani alapokat, amely alapján mi a kapcsolati erdőterápiában, kapcsolati erdőfürdőzésben dolgozunk. Ugye míg a japánoknál a méréseken és a direkt fiziológiás hatásokon volt a hangsúly, Amos Clifford azt mondta, hogy valójában önmagában véve a természet kapcsolat is gyógyít, és minden más gyógyulás ennek egyfajta mellékhatásaként jelentkezik, így egy kicsit ilyen huszárvágással lerövidítette ezt az utat, tehát nem méregeti, hogy milyen fitoncid összetétel milyen. Fitoncidok azok a fák által kibocsájtott vegyületek, nem méregetik, hogy melyik fa milyen vegyülete mint gyógyít, hanem egyszerűen kimegyünk az erdőbe, és bízunk abban, hogy mindenki megtalálja, amire a legnagyobb szüksége van. Egyébként 2019-ben tanultam Írországban, előtte túravezetőnek tanultam, és ott találkoztam a képzéssel, vagy ezzel az elnevezéssel, és 19-ben én voltam az első erdőfürdő vezető, képzett erdőfürdő vezető, aki sétát indított az országban.
1: Erdőfürdőzni, vagy ilyen túrákon részt venni, bárhol lehet? Tehát, hogyha nem tudom, kimegyünk valahova a Pilisbe, és akkor ott megyünk 3 kilométert, akkor én azt nevezhetem erdőfürdőzésnek, vagy te vagy ennek a szakértője, mindenféle könyvek, meg mindenféle tudományok is kötődnek hozzád e kapcsán, lefekteted a szabályokat, tehát, hogy vannak meghatározott olyan területek, amik kifejezetten arra szolgálnak, hogy erdőfürdőzés, és csak ott lehet ezt csinálni.
2: Hát ugye ezt nagyon nehéz így megmondani, önmagában véve ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy a természet kapcsolat, vagy az erdőfürdőzés az milyen térben lehetséges, ahhoz meg kéne határoznunk, hogy mit értünk természet alatt. Van-e olyan dolog a világban, ami nem természet? De a másik oldalról meg én erdőfürdő vezetőként azt mondom, hogy minden élőhely lehet erdő, tehát ahol a természet egy legkisebb darabja megtalálható, ott már erdőfürdőzni lehet. Nyilván a bükki őserdők, azok ideális terepei az erdőfürdőzésnek, egy sokkal fajgazdagabb, sokkal nagyobb erdő természetességű teret adnak ehhez a gyakorlathoz. Sokkal izgalmasabb, sokkal jobb, mélyebb tud lenni egy erdőfürdő élmény, de akár az a cserép virág is lehet az erdőfürdőzésnek a tárgya. Amit talán fontos elkülöníteni, hogy a túrázásnál ugye valahonnan valahová megyünk, az erdőfürdőzésnek a célja meg sokkal inkább az itt, nem annyira az ott, ott, ahol vagyunk, a lehető legjobban igyekszünk megismerni azt az élőhelyet, annak az élőhelynek az élő lényeit, azt az ökoszisztémát, ahol tartózkodunk.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban tehát Györfi Éva, erdőterápiás szakember, és dr. Kovács Béla, Csipkefa Alapítvány alapítója. Egy pici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Györfi Éva erdőterápiás szakember és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója ülnek velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttetek, köszöntelek benneteket még egyszer, sziasztok.
3: Mi is köszönjük.
2: Az imént elmondtad, Évi, az elmúlt szűk negyed órában, hogy kell erdőfürdőzni, vagy hogy mit jelent az, hogy erdőfürdőzés. Béla, folytassuk veled. A Csipkefa Alapítvány alapítója vagy, erről már beszéltél, meg hogy Encsről származol, és aztán egyszer csak egy ilyen hagyományőrző kulturális sport alapítványt, egyesületet létrehoztatok, de alapvetően te hulladékgazdálkodási szakember vagy?
4: Igen, igen, én hulladékkal foglalkozom, azon belül is elsősorban az elektromos és elektronikai berendezések hulladékával foglalkozom, és én vagyok a Hulladékhasznosítók Országos Szövetségének, a veszélyes hulladék szakosztályának a vezetője is, úgyhogy ezt nagyon ismerem, illetve hát innen az eredet, hogy egészségvédelem, környezetvédelem és a fenntarthatóság, és hát szabadidőben nekem ez egy kikapcsolódás, hogy az erdőben lehetek, és az Évi szavaihoz kapcsolódva, én a saját példámon érzem, hogy ha egy nehéz hét van mögöttem, akkor elég egy séta az erdőben, hogy teljesen másképp lássak dolgokat. Nem oldódnak meg a problémák, viszont a helyükre kerülnek. Megértem azt, hogy az irodai gond és az üzleti dolgok eltörpülnek ahhoz képest, hogy a természet milyen komplex és milyen varázslatos. Tehát, ahogy mondtam, azt érzem, hogy helyre kerülnek a dolgok, és a természetnek van ez a furcsa képessége, ami visszaadja az arányérzékünket, és lelassít és lecsendesít bennünket.
2: Még mielőtt folytatjuk ezzel a programmal, amit 25-ére terveztek, pontosabban 25-én lesz azelőtt, hogy lesz az ember, vagy miért lesz az ember hulladék gazdálkodási szakértő? És azt mondtad, hogy elektromos vagy elektronikai hulladékokkal foglalkozol, tehát hogyha valakinek van otthon egy, nem tudom, működőképtelen Commodore 64-ese, akkor azzal te foglalkozol?
4: Azzal is, de leginkább a higanytartalmú hulladékokkal. Aha. Ezek a különböző világítás technikai hulladékok, tehát itt is, hogyha felnézünk, különböző lámpák, energiatakarékos megoldások, mindegyikük kis mennyiségben higanytartalmaz, amire az emberiség már rájött, hogy rettenetesen mérgező és kis vannak tiltva, de viszont még egy 10-20 évig itt lesznek velünk, és ezeket a hulladékokat visszagyűjtjük, és megfelelő módon ártalmatlanítjuk, illetve napdacú újra is tudjuk hasznosítani, mert ezeket újra is lehet hasznosítani. Gyakorlatilag üvegből készült termékek, és újra üveg lesz belőlük. És a mezőkovácsházán van az üzem, ami gyakorlatilag ezeket végzi. Úgyhogy mindenkit arra bátorítok, hogy az elektromos és elektronikai berendezéseket vigye vissza az üzletekbe, boltokba, a hulladékudvarokba. Tehát semmiképpen se próbáljuk a szürke kukába betuszkolni őket, mert ezeket gyakorlatilag újra hasznosítjuk.
2: Nem tudom, hogy te találkoztál-e ezzel, Évi, csak most egy kis kitekintés gyorsan, hogyha már említette a Béla, hogy neked volt-e ilyen gyerekkorodban mértéke olyannal a lázadat, olyan lázmérővel, és szerintem a Béla már tudja is, hogy mire gondolok, hogy azért volt egy olyan lázmérő típus, amiben a higanyszál ment fölfelé, és hogyha véletlen, nem tudom, eltörtem, vagy kiesett a hónom alól, akkor anyukám meg a nagymamám kiabáltak, hogy jó, akkor most mindenki kimegy a házból, kiszellőztetünk, és majd utána visszajöhettek.
3: Most gyakorlatilag megkérdezted a koromat, ugye tudod?
2: De most is vannak még ilyen lázmérők szerintem egyébként.
3: Még most is van higanyos lázmérőm, és emlékszem a pillanatra, amikor egyszer eltörtem, és a golyócskákat a két tenyerem között dobáltam, és az milyen.
2: Na, azt nem szabad csinálni.
3: Na, az igen, azt nem kellett volna.
2: De ugye létezik ez, Béla, vagy létezik?
4: Igen, de már nem kell rémisztenünk a hallgatókat, nincsenek higanyos hőmérők, sem higanyos vérnyomásmérők, és nincs amalgám fogtömés, tehát gyakorlatilag minden higanyt kiirtottunk, viszont még itt vannak nyomokban, új termékben már nincs, de a régieket pedig, hogyha megfelelő módon visszagyűjtjük és ártalmatlanítjuk, akkor nagyon jót teszünk a környezetnek.
2: Mi a helyzet a tengeri halacskákkal?
4: Igen, nagyon érzékeny pontra tapintottál, a higany nem csak az emberek szennyezése, tehát olyan termékeket dobunk ki, vagy rosszul használjuk a higanyt, arra terjed ki, utalok az aranyásokra, akik tudjuk, hogy a 35 évet nem élték meg, illetve a 35 éves korukra már nem volt foguk, mert hát a higany segítségével állították elő az aranyat. Tehát rettenetesen egy nem rákkeltő, de idegméreg, és tönkreszi a vesét, az idegrendszert, és ez a higany nem csak a termékekben található meg, hanem a természeti katasztrófák esetében, például egy nagy dzsungeltűz Brazíliában, vagy egy vulkánkitörés során kitörnek a különböző nehézfémek, köztük a higany is, és szépen elterül a föld felszínén, és hát a tengerek élőlényei is ezeket tartalmazzák, elsősorban nagy ragadozó halak, a karthalak, és hát tapasztaljuk, hogy időről időre jön egy figyelmeztetés, hogy ne vásároljunk vietnámi karthalat, mert a brüsszeli szervezetek azt találták, hogy a higany tartalom meghaladta az egészségügyi határértéket, és vonjuk be ezeket. Illetve egy kismama elmegy az orvos, az akkor figyelmezteti, hogy most már anyuka tengeri halat ne fogyasszon a gyermek érdekében, tehát nagyon erősen magzatkárosító és egészségkárosító hatása van, ezért is örülök, hogy ez feljött, hogy ezt tudjuk propagálni, hogy az összes nehéz fém, amiről azt hisszük, hogy már ránk nem hat, vagy tudunk vele együtt élni, ez nem így van. Tehát látszik, hogy a születendő gyermekek milyen betegséggel és tünetekkel születnek, tehát egyáltalán ne vegyük félkézről azt, hogy ezeket a veszélyes hulladékokat, és nem csak a lámpákról, a higanyról van szó, hanem a lítiumelemekről, az ólomakkumulátorról, a festékekről is, hozzá sorolhatnám, hogy milyen veszélyes anyagok vannak, hogy ezekkel is nagyon bánjunk jól, és hát a legegyszerűbb módja, hogyha ezeket a hulladékudvarokba visszük vissza.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Györfi Éva, erdőterápiás szakember, és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója. Kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Györfi Éva, erdőterápiás szakember, és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója ülnek velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttetek, köszöntelek még egyszer benneteket, sziasztok.
2: Köszönjük szépen, szia.
1: Beszéltünk már erdőterápiáról, beszéltünk hulladékgazdálkodásról, hiszen te hulladékgazdálkodási szakember vagy egyébként, Béla, mind a mellett, hogy a Csipkefa Alapítvány alapítója, és július 25-én, tehát Perőcsényben lesz a Menedék a lombok alatt nevezetű programotok, ami egy piknik, talán fogalmazhatok így?
2: Jó nagy piknik, igen. Ez egy nagyobb bacska piknik lesz, közösségépítő kisközösségi program, de mégis egy országos jelentőségű nagyobb közösségi program. Ez ilyen kettő az egyben.
1: Ti hogy találtatok egymásra egyébként? A Csipkefa Alapítvány hogy találta meg az erdőfürdőzést, vagy az erdőfürdőzés, az erdőterápiás szakember hogy találta meg a Csipkefa Alapítvány?
3: Amikor még ez az egész erdőfürdőzés, természetterápia csak gyerekcipőben volt, az évében már akkor is ennek felkent nagyasszonya volt, és ezt hirdette tanfolyamain és különböző kurzusain, és én jelentkeztem az egyik kurzusára, gyakorlatilag én az évének a tanítványa vagyok, de még nagyon az elejéről, és azóta is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és a természet kapcsolat tárgyában együtt dolgozunk, illetve erős jövőbeni terveink is vannak, hogy hogyan lehetne ennek még nagyobb publicitást, illetve gyakorlatot teremteni.
1: 25-én lesz ez a bizonyos program Perőcsényben, itt Budapest mellett, talán fogalmazhatok így, Pest megyében, valahol a Szobi járásban. Hogy kell elképzelni egy ilyen rendezvényt? Mikor kezdődik? Milyen programok lesznek? Mit fogtok ott csinálni, Évi?
2: Reggel 8-tól egészen késő estig tudunk maradni. Lesznek nagyobb előadások, egy olyan neves előadót is meghívtunk, mint Takács Sánta András, ő a Világ eleje című könyvnek a szerző és a Világ eleje mozgalomnak vagy közösségnek a szakmai vezető, és egyébként humán ökológus PhD az ELTE-n oktat, hát tulajdonképpen humán ökológia tanszék alapítója itt az ELTE.

0: közösségi piknik étkezésként, úgyhogy tulajdonképpen egy egész napos, nagyon színes program arzenára számíthatunk, és emellett a helyi termelőknek, kézműveseknek a portékái is megkóstolhatók, megvásárolhatók a helyszínen.
1: Béla, említetted, hogy te az Évi egyik első tanítványa vagy. Te csak úgy veszel részt ezen a bizonyos Menedék a lombok alatt nevű programon, hogy mint szervező, mert hogy a Csipkefa alapítvány szervezi, vagy úgy, mint aki egyébként az erdőfürdőzés elkötelezett híve, és akkor te is tartasz majd valamilyen workshopot, vagy nem tudom, irányíthatsz valamilyen programot.
2: Igen, mind a két sapka a fejemen lesz egyszerre, és még annyit tennék hozzá az Évi által elmondottakhoz, hogy ez egy találkozó. Sokáig próbáltuk definiálni, hogy hogyan tudjuk ezt legjobban leírni, és abban maradtunk, hogy ez nem fesztivál, nem konferencia, nem vásár. Ez egy találkozó, ez egy találkozás olyan emberekkel, akik kíváncsiak a természetre, egymásra és saját magukra. Tehát, ahogy Évi elmondta, lesznek előadások, kézművesek, helyi termelők, erdőfürdő programok, de a lényeg a találkozás, az együttlét. Mi nem fesztivált akarunk, mi találkozót szervezünk, egy olyan napot, ahol a programok csak ürügyek arra, hogy az emberek, szakértők és a résztvevők egymásra beszélgessenek.
1: Elindítok egy filmet a fejemben, hogyha így végig gondolom azt, hogy Menedék a lombok alatt, július 25-e Perőcsényben. Én azt látom magam előtt, és lehet, hogy ez csak nem tudom, ilyen hollywoodi filmbe élő jelenet rózsaszín ködben, hogy akkor kimentek oda, nem tudom, pár százan, az erdő közepén valahol ilyen nagy, sok méter magas fák között van egy kis tisztás. Ott az emberek leülnek, vagy pokrócra, vagy különböző kis plédekre, és akkor már ott vannak a különböző, nem tudom, termelői mézet árusító eladók, vagy hogy történik ez?
0: Uh-huh. A Perőcsényi Művelődési Háznak a kertjében lesz tulajdonképpen a vásár, az előadások pedig a színházteremben, de egyébként maga Perőcsény meg egy tisztás, egy völgy, még csak nem is völgy, én azt mondom, egy völgy katlan. A Börzsöny ölelésében kis dimbes, dombos, zegzugos zsákfalu, igazi ékszerdoboz, én azt mondanám, egy kis gyöngyszem a Börzsönyben, ahova mindenképpen érdemes egyébként is ellátogatni, és hát tulajdonképpen ennek a kis falunak a közepén rakjuk le ezt a találkozót. Itt a helyiek, illetve a természet kapcsolat iránt érdeklődők ezeken a programokon keresztül egymással találkoznak, illetve magával a természettel is ismerkedhetnek.
1: Te milyen gyakran erdő fürdőzöl, Béla? Említetted, hogy a stresszből, a mindennapi hajtásból néha ki kell szakadni, és akkor fogod magad is elmész sétálni egyet a természetbe.
2: Hát, ha az Éva fogalmai szerint látom az erdőfürdőt, akkor gyakorlatilag soha, mert ő neki külön kurzusa van erre, gyakorlatilag egy tudományos szakember, viszont kirándulás, séta és elmerülést azt folyamatosan végzem. Már csak azért is, mert a kaszálók és a lovakkal való séta, a lovagoltatás is az erdő szélen vagy az erdőben történik, úgyhogy elég sűrűn veszek ebbe részt.
1: Utolsó kérdés a végére, mert sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez, fordulok hozzád, Évi, erdőfürdőzés. Pár perccel ezelőtt említettem, hogy én erről eddig még nem is hallottam. Most pár napja tudom, hogy létezik ilyen, hogy erdőfürdőzés. Mennyire közismert ez egyébként, hogy erdőfürdőzés?
0: Ugye összességében 7 éve vannak képzett erdőfürdő vezetők Magyarországon, a könyvek és maga az erdőfürdő szó az sokkal előbb érkeztek meg ide. Összességében én azt látom, hogy az érdeklődés, a természet kapcsolati módszerek, illetve az erdőfürdőzés iránt folyamatosan nő. Ugye nem csak egy well-being technikáról beszélünk, nem csak egy jóléti közérzetjavító technikáról, hanem emellett egy ökotudatosság iránt érzékenyítő technikáról, vagy természet iránt érzékenyítő technikáról. Így azt mondanám, hogy így a zöld körökben, illetve az önismerettel, wellness-szel, well-being-gel foglalkozók körében válik egyre ismertebbé.
1: Évi, Béla, Évi, köszönöm szépen, hogy jöttetek, kellemes további szép estét nektek.
0: Mi is nagyon köszönjük.
2: Köszönjük szépen.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és már vasárnap van, és a vasárnap sem telhet el programajánló nélkül. Fekete Laci már itt van a stúdióban, már amit hoztál. Szia, Laci!
1: Szia, Roli, és köszöntöm hétvégén is a hallgatókat. Na hát nem fogod kitalálni, hogy mit hoztam. A Michael Adam könyvét hoztam el, a címe pedig az, hogy Nyakkendő könyve, a nyakkendő kötés művészete. Felhúzhatnád a szemöldöködet, de szerintem mi ketten vagyunk azok, akik az esetek 80-85%-ában ingben járunk dolgozni, és már rajtad is rendezvényeken többször láttam nyakkendőt, úgyhogy nem csak neked, de mindenkinek hoznám ezt a könyvet, aki netán egy kicsit elegánsabban szeretne öltözködni, mert hát ez az a kiegészítő, ami manapság méltatlanul háttérbe van szorítva. Pedig egy baromi jó dologról van szó szerintem, úgyhogy ez a könyv talán segítség lehet azoknak is. Egyrészt, akik hordják, netán új csomó technikákat, mindenfélét megtanulhatnak, másrészt azoknak is, akiknek ez túl formális, pedig nem az, vagy nem feltétlenül az, úgyhogy ajánlanám mindenkinek.
0: Nagyon szépen köszönjük, Laci.
1: Köszi, Roli.
2: Van, aki a romok közt talál otthonra,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az IKO Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban. Benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
3: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
0: a Kultúrfitnessben.
4: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
3: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
0: Ez a Kultúrfitness.
3: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
5: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és most startol a Tüzesen süt le. Ma este fókuszban a Hősök, ugyanis a rap duó idén 25 éves vendégem ebben az órában, Ekü és Menta. Tarts velünk, ma este is megéri.
0: Itt egy újabb óra.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ma este fókuszban a hősök, ugyanis a rap duó idén 25 éves vendégem ebben az órában Baranyai Dániel, azaz Ekü, valamint Ozsvád Gergő, azaz Menta. Uraim, köszöntelek titeket.
1: Csá, csá, csá.
2: Sziasztok.
1: Jó, itt ugyan nálatok, tesó, remélem, hogy fognak pörögni a kis zenéink, és jó flash lesz minden. Jó, jó, köszönjük, hogy itt lehetünk, és üdvözlünk minden kedves hallgatót.
0: Yes. Na hát vágjunk is bele, most azért bőven van időnk megfejteni ezt a 25-öt, és először menjünk vissza az időben, vizsgáljuk meg ezt a negyed évszázadot. Egyáltalán hogy indult el a hősök? Van idő belemenni? Súlyos csend.
3: Nagyon gyorsan eldarálom akkor.
2: Volt az Ammónia szökevények, az Ekü és Joker, a Brass és a Menta pedig az Őrült Oldal nevű együttest csináltuk. Ők Pétfürdőn voltak, mi Veszprémben voltunk, de hát ismertük egymást, elkezdtünk közös bulikat szervezni, fellépegettünk ezen a bulikon, éreztük, hogy mind a két brigád úgymond ugyanazt szeretné, valami jót, valami maradandót csinálni az életbe, és akkor az Ekülyék csinálták, talán a második lemezetek volt a Péti Show. Ammónia szökevények
1: az
2: néven?
1: Az Ammónia szökevények néven az első volt,
2: bocsánat. Az... És arra meghívtak minket, mint hősök, a Brassal, és emlékszem még arra is, hogy a Veszprémi buszpályaudvaron gengeltünk, és így mondta az Ekü, hogy amúgy egy hét múlva megyünk Szombathelyre a Bertihez fölvenni a zenét, össze kéne rakni. Ha nem értek most rá esetleg? De. Ha most megy egy busz Pétfürdőre, akkor menjünk, lerakjuk össze. Tényleg így volt, föltünk a buszra, lementünk Pétfürdőre, a Jokernek talán már volt is valami szövege, vagy neked, hogy igen, már valamit előre dolgoztatok, és kitalálták, hogy legyen az a szám címe Hősök, elnyomták a verzit, tök jó, oké, egy hét múlva mentünk, felvettük, majd megjelent ez a lemezük a Ekülyéknek, és elkezdtük ugyanezeken a saját szervezésű kis bulikon, ahol ilyen 50 ember körül gyűltek össze, előadni ezt a dalt. És akkor mindig azt vettük észre, hogy ezt várja így a nép, így a haverok, hogy hú, mikor lesz a Hősök című szám. Valamint egyszer a Győre Mixnek volt egy műsora akkor a rádióban, valamikor este, amit tudtunk valahogy fogni.
0: De ez mikor volt?
2: 2001.
1: 2001, igen, igen, mert 2000 volt az Őrült Oldal lemez.
2: Igen.
1: És 2001 volt az Ammónia szökevények lemez, és végül is a...
2: Igen.
1: De az abban az évben volt a Hősöknek ugye a megalakulása.
2: Szóval lejátszott a Győre Mix is egy rádióműsorba, és az akkoriban nagyon nagy szónak számított, persze, hogy egy vidéki underground hip-hop csapat, egy budapesti
1: Rocksteady beat-be,
2: úgymond, és a garázsba hallgattuk, és nem hittük el, úristen, úristen. Majd akkor megbeszéltük, hogy csinálni kéne még egy közös dalt, mert hogy ez állítólag jó, akkor elkezdtünk csinálni még egy dalt, aminek betűk szótagok a címe, és miközben ezt a dalt csináltuk, szerintem pont a stúdióba mentünk, akkor is felvenni ezt a dalt, Szombathelyre és a vonaton földobtam én, vagy nem tudom melyik önközvetlen, tehát hogy mi lenne, ha nem egy vagy két zene lenne ez, hanem mint hősökként csinálunk egy egész albumot. És akkor jó. És így alakultunk.
0: Ez lett az első nagy lemez.
2: És akkor így lett az első nagy lemez.
0: Szóhisztéria.
2: Szóhisztéria 2002-re el is készült, meg is jelent, így van.
1: Igen.
0: Azt a mindenségét neki. Egyébként csak egy zárójel Győre Mixhez. Pár évvel ezelőtt talán a Föld alatti című műsorunkban nekem volt vele egy viszonylag hosszú szériám, és a hazai hip történetét vettük végig. Ti is benne voltatok nyilván több helyen. Na hát ugye Szóhisztéria.
1: Hány órás volt a műsor? 9-10? Tehát azért mi is tudunk sokat beszélni, egy Győre Mix, igen.
0: Nagyon sokat, de ez egy sorozat volt, tehát valami 10-15 epizód. Persze, de ilyen 10-15,
1: az azt hittem, ilyen szomszédok vagy barátok közt epizód. Hát győző,
0: hogy volt meg a 6000 rész. Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a Tüzesen süt le, én Fekete Laci vagyok. Ma este fókuszban a hősök, ugyanis a rap duó idén 25 éves. Vendégem ebben az órában Baranyai Dániel, azaz Ekü, és Osváth Gergő, azaz Menta. Ez volt 2002 Szóhisztéria. Egyébként még csak egy kérdés jutott eszembe, hogy akkor erejű volt rádiós játszás, hogy meg volt az átütő siker? Mikor volt meg az igazán nagy siker?
1: Hát az Ikon című dalunk nál volt szerintem az, amikor a Petőfi Rádió elkezdte játszani rotációba, tehát, hogy napi ötször mondjuk lement. Akkor volt egy olyan érzésünk, hogy előtte is mi már azért a Viva TV-n ott voltunk, szóval már kapta így a hősök így az Undergroundtól, hogy jól adtátok magatokat, meg stb. És akkor a rádió is elkezdte játszani az Ikon című dalunkat, ami ugye egy Ákos ilyen átdolgozás volt, és akkor éreztük azt, hogy olyan emberekhez is eljutott ténylegesen a zenénk, akik azt se tudták, hogy mi az a magyar rap, nem hogy a hősök, és én akkor, azt gondoljuk, hogy akkor volt egy ilyen lépcsőfok, hogy így még egyet tudtunk lépni, meg nyilván, nem tudom, az 2010-11-ben volt, talán az Ikon 10-be.
2: Hát ugye 10-be készült, akkor volt ugye az MTV Icon, az Ákos tárdolgozóztal, ugye Lensi Jófokon. Hát nagyon fellépés volt, arra készült, de hogy amúgy ez a 2011-es négy évszak lemezünkön jelent meg. Igen. És én inkább azt mondanám, hogy az volt egy ilyen nagy átütő valami, mert hogy arról egyébként több zenét is játszottak, meg az érintésről, és inkább úgy mondanám, hogy kvázi ebből az underground valamiből a klasszik után léptünk ki, tehát a 2008-ban a klasszik lemezzel, amit lehetett az undergroundba, elértünk mindent, mindenkivel csináltunk közös zenét, fölléptünk OSG, minden megvolt. A rádiós dolgokat inkább úgy mondom, hogy 2010 és 14-5 között az a nagyon sok dolog, azzal tudtunk egy sokkal heterogénebb nagy közönség felé nyitni, tehát akkor óriási élmények értek minket, MR2 Szimfonik 2012 szeptemberében,
1: fantasztikus érzés volt, akusztikok, tényleg igen, voltunk, igen. És akkor még nem volt olyan, hogy hát most ilyen furán fog hangzni, olyan könnyű bekerülni a rádióba, nehogy is. Tehát akkoriban az, hogy egy hip-hop
2: zene... könnyen beengedtek.
1: Akkoriban egy rap zene az, hogy egy magyar rap zene, egy underground csapatnak a zeneje napközben lemenjen a rádióba, az egy ilyen szökő évente volt egy se. Mm-hmm. Tehát, hogy az ugyanaz volt, most kicsit a Viva TV-t elővenném megint, hogy anno az volt, hogy beküldhetted a videoklipet, ha azt mondták, hogy hú, jó van, oké, ezt majd lejátszuk, akkor a szerdán este 11 után egyszer lement, és utána ennyi. Szóval, hogy megbecsülendő volt nagyon az, hogy egy rádió, ráadásul egy országos lefedettségű rádió napközben szerintem, hogy játszotta a zenénket, de nyilván még annyit még hozzáfűznék, hogy szerintem így a hősöknek úgy az igazi nagyobb áttörés, amikor tényleg az volt, hogy nagyjából majdnem mindenki ismerte és tudta, hogy mi az a hősök, az akkor volt, amikor az Enyém vagy című számunk megjelent, 13-ban azt hiszem, és az tényleg az a TV, rádió mindenhol ment. Tehát, hogy volt olyan, hogy egyik rádióadásról átkapcsoltunk a másikra, és ott is az szólt. Igen. TV-be is volt, hogy a Music Channel, vagy a Viva TV, vagy az MTV-ről átkapcsoltunk az egyikről a másikra, és ott is az szólt. Szóval, hogy az így egy ilyen jó kis dolog volt.
0: Hogy érintett titeket az undergroundból való mainstreambe lépés? Mert van, aki... Ugye mondtátok, hogy elkezdtek savazni, vagy jöttek olyan visszajelzések. Persze. Már a Viva klipnél, hogy na, izé, hogy, de ti hogy éltétek meg?
1: Ez nem egyik napról a másikra, mert szóval ezt így nem is tudtuk, hogy ez most ma ilyen volt, holnap olyan. Igazából az underground rapben mindig is ilyen nagy szigor volt az, hogyha te már egy picit, ne adj Isten, kettővel többen ismertek, akkor már szaroztak, és eladtad magad, stb. De mi szerettünk volna egyébként nagyobb közönséghez is szólni, és hogy eljusson a zenénk nagyobb közönséghez, szóval mi örültünk annak, hogy ebből az undergroundból ki tudtunk lépni, hogy éltük meg, jól.
0: Nagyon jól.
1: Tehát, hogy ezt szerettük volna, igen. És igazából ez lett. Tehát nincs negatív tapasztalat ezeken az ilyen kommenteken kívül, de hát ezt tudjuk, hogy ez ma mai nap is van ilyen komment, szóval ezekkel most vagy foglalkozik valaki, és magára veszi, vagy nem. Mi nem nagyon vettük magunkra. Ja.
2: Igen, amikor a MySpace volt a menő, rengeteg MySpace barátunk volt, nagyvilág volt, és mondom, ahogy visszacsatolnék, a 2008-as klasszik lemezünk, ahogy megjelent, ahogy a featuringek vannak rajta, ahogy fölépítettük, pedig az se volt egy teljesen underground lemez, hiszen volt rajta vadfruttikos zene, Pixás dal, tehát hogy, hogy az inkább poprep, de hogy ott voltak a Bankusékkal, meg az Enkelsékkel a dalok, hogy az egésznek megvolt egy ilyen jó underground feelingje, mi kvázi így az első három lemezünkkel így teljesen kimaxoltuk azt, amit így abban gondoltunk, és kiteljesedtünk benne, és szerettünk volna egy nagyobb spektrumot megmutatni, ahogy később lett ugye élő zenekarunk, évekig játszottunk zenekarral, szóval, hogy rengeteg zenészt ismertünk meg, és sokféle stílust is ezáltal, tehát, hogy abszolút mi egy nyitottak voltunk, és nem mindig, tehát volt egy időszak, amikor csak rappet hallgattunk, de ahogy kicsit így idősödtünk, vagy így jobban beleláttunk, így rájöttünk, hogy egy csomó jó műfaj és zene van, és hogy igazából akkor tudunk igazán kiteljesedni, hogyha nem állunk be egyfélére, mert hát mi se egyfélét hallgatunk. Tehát, hogy tök jó, hogy szeretjük a hamburgert, de nem lehet minden nap hamburgert enni.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és én Fekete Laci vagyok. Ebben az órában a Tüzesen süt leszól. Ma este fókuszban a hősök, ugyanis a rap duó idén 25 éves. Vendégem ebben az órában Baranyai Dániel, azaz Ekü, és Ozsvád Gergő, azaz Menta. Szóhisztéria 2002, ezt követte 7 másik album, és ugye a legfrissebb a tavalyi, a Kazi nevet viseli. Mi volt az oka, ha akarjátok, elmondjátok ennek a kis kihagyásnak itt a lemezek?
1: Igazából nem volt kihagyás, csak nagy lemezt.
0: Csak nagy lemez, nem?
1: Nagy lemezt nem csináltunk, de ha ezt a kihagyós részben a megjelent daloknak a mennyiségét összerakjuk, akkor az egy-két albumot is kitehet. Mindig azt csináltuk, hogy ilyen 3-4 számos kis EP-ket adtunk ki. Ez szerintem évekig ez ment. Nem is volt koncepció, hogy lemezt csináljunk, és azért nem volt, mert mi még benne voltunk abban, hogy tudjuk, milyen a lemez eladás, és mellette a digitális dolgok, ahogy jöttek be a YouTube, Spotify, stb., és éreztük azt, hogy már egyszerűen nincsen értelme egy albumnak, mert dolgozol rajta nagyon sokat, nagyon sok energiát, időt és pénzt beleraksz, 10-12 szám, és abból mondjuk 2 lesz az, amire a közönség úgymond reagálni fog, a többi az most csúnyán szólva megy a levesbe, nem úgy megy a levesbe, de hogy úgy nem érte meg már se legyártani semmi, és egy ideig ezt tartottuk, hogy akkor az legyen így, mert más is ezt csinálja, mi is ezt így lett, szóval
0: nem... Meg így több figyelmet kapnak talán a...
1: Meg hogy nem akartuk, hogy elvesszen olyan zenék elvesztenek, amikre mondjuk mi azt hittük, mikor a stúdióba felvettük, hogy hú, de jó lesz majd, ezt de fogják szeretni, és közben nem. És ez volt az oka ennek. És az, hogy tavaly megjelent egy lemez, az meg igazából az se volt egy nagy tervezés, elkezdtünk csinálni pár zenét, aztán a pár zenéből lett több zene, és akkor, hát akkor már ne külön adjuk ki őket, hanem akkor csináljunk egy lemezt, mert már amúgy is régen volt, meg hogy most ezt engedjük el, hogy most a eladások meg ilyenek, attól függetlenül egy lemezként jöjjön ki, de ha például a tavalyi albumról is példázhatunk, nyugodtan van rajta azt hiszem 8 zene, ugye? A 8 zenéből 3-nak van videóklipje, és azt mondom, hogy egy vagy két zene az, amivel tudtunk úgymond mozdulni így koncerteken is például, csak hogy értsd. Szóval, hogy a 6 zene olyan, mintha, nem azt mondom, mintha meg se jelent volna, de hogy így ott van, aki akarja, persze meghallgatja, de hogy
0: mégis így nincs
1: az, ami... ilyen olyan, mintha.
2: Igen, csak viszont
1: lenne.
2: Ott a másik olvasata, ez te gondolod, hogy amúgy meg az egész Kazi, meg hogy így egyben van, tehát hogy így, amit mondanak igen, róla, hogy hiába, hogy mondjuk oké, okay, hogy mondjuk az Ismerszék, meg a Korsakutra kvázi az erősebb dalok, de ugyanakkor hiába nem játsszuk a többit, azt is úgy, mivel hogy az egész koncepció egy ilyen kicsit ilyen régi feeling, ahogy a Kazi cím igen. megvan, hogy így nagyon szeretik egybe hallgatni. Nekem nagyon sok
1: persze, ismerős ezt. Nem azt mondom, hogy nem mondja, szeretik, hogy... meg ilyesmi. Ezt most csak azért mondtam ilyen drasztikusabban, hogy a hallgató is értse, hogy mire gondolok, de amúgy igen, a Kaziba utána már volt egy koncepció, mikor már nem tudom, 4-5 dalnál jártunk, hogy akkor mi lenne, ha Kazi lenne a címe, és hogy kiadnánk kazettán, mert hogy amúgy kazettát még nem adtunk ki hivatalosan, eltelt 24 év, hát adjunk ki egy Kazi, és akkor ami még egyébként érdekes, egy kis kulisszatitok, hogy a borító előbb megvolt, mint a legyártott kazetta, és ezt egy győri barátunk rakta össze, Szilárd, aki egy régi barátunk, és ő neki nagyon meg se kellett mondani, csak mondtam, hogy legyen egy Kazi, így legyen, és egy piros kazetta, stb. És amikor a kiadó is rábólintott, hogy na, akkor ezt gyártsuk is le, és fizikailag is ugyanígy adjuk ki, akkor jött a gond, hogy hát de hogy hoppá, hát ez egy piros kazetta, ez egy, az akkor nem biztos, hogy az úgy fog kinézni, mint ahogy a képen, és akkor mondtuk, hogy hát meg kéne oldani valahogy, hogy azért az úgy nézzen ki, mint a borító, mert az úgy real, egy fekete vagy egy átlátszó kazetta nem real, és meg tudtuk oldani, vagyis hát a gyártó cég Bolyási. Meg tudta oldani, ami tök jó, ráadásul belefért még az is, hogy kibontod, kinyitod, így ilyen hosszú borítója van, és a szövegkönyv is, az összes szöveg benne van a maga a Kazi borítójába, szóval szerintem ez egy tök jó is, jót is ment, szerették, el is fogyott, de hogy igen, tehát hogy visszatérve a Kazi, ott meg már megérett az, hogy na, akkor legyen egy ilyen lemezünk, de itt inkább a koncepció az, ami ezt úgy vitte, az, hogy igen, mi már azért öreg motorosok vagyunk, Kazi, kazetta, kicsit jön vissza ez a retro, szóval, hogy ez egy ilyen jó kis cucc volt, igen.
0: Hát meg, hogy materiális, ki lehet rajtani, a CD-nél is imádtam, de igen, a szövegen, borítom,
1: igen.
0: Na,
2: Igen. A fizika, kellene, kell, jók ezek a fizikai példányok. Tehát hiába tudjuk, hogy a Spotify, a YouTube, a digitális világ mindent visz, mindenki két kattintással eléri az új zenéket.
0: De ez jó.
2: Ezek a relikviák, ezek a kis zenekari mörcsök, ugye, nagyon-nagyon kellenek. Persze. És hogyha ebbe tud az ember ízléseset jót csinálni, tök jó. Hát mi is adtunk ki Bakelitet
1: is adtunk.
2: Megjelent a nyertan is a klasszik is újra Bakeliten, úgyhogy ezzel mind-mind így a portfóliót tudjuk bővíteni.
0: Na de, és akkor most átkötünk a 25-ös jubileumra, most már tényleg. Eddig hogy telt az év? Hogy ünnepeltétek ide? Belevehetjük a Flor koncertet, a Kex Fesztivált, hogyan telt eddig, és majd a végén rátérünk a jövőbeli tervekre.
2: Az idei évben, ugye 25 éves a Hősök, folytatva ezt a tavalyi Kazi által megkezdett vonalat, illetve nyilván egy jubileummal összekötve, abszolút ilyen régi flashekbe vagyunk, ezért is jött ki például áprilisban a Sárkányok tánca Minimál projekttel, az is egy ilyen régi Hősödől, amit kicsit így átdolgozva, így a Minimál plusz verzékkel így raktuk össze, volt nagyon jó koncertünk Veszprémbe, Sopronba, most ugye a Fluor Show előtt is, úgyhogy hamarosan leszünk a Strandfesztiválon, és majd pedig évvégén pedig egy Veszprém és egy budapesti nagyobb bulival szeretnénk ezt majd szépen megkoronázni, illetve lesznek új megjelenések is új dalokkal, úgyhogy ezeket is ilyen ősztől szeretnénk belőni. Most kvázi így élvezzük a koncerteket, élvezzük a nyarat, és ezt az egészet, hogy mi még vagyunk, nyomogatjuk, nem kell úgy nagyon megfeszülni, nem nekünk van most már a legtöbb bulink, de végül is amit csinálunk, az mindig jó. És élvezzük.
0: Már is innen folytatom a beszélgetést még egy utolsó körre. Ezek előtt azonban még zenélünk itt.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a tüzesen süt le Fekete Lacival. Ma este még pár percre fókuszban a hősök, ugyanis a Rep Duo idén ünnepli 25. születésnapját. Vendégem ebben az órában Baranyai Dániel, azaz Ekü, és Osváth Gergő, azaz Menta. Pont arra akartam rátérni, hogyha egy kicsit kitágítjuk ezt a rep szénát, akkor hogyan látjátok a hazai rep életet, vagy hip-hop világot? Ugye a Kazinban sok közreműködés. Ez talán engem már arra kanyarítana, hogy minden jó, hogy minden rendben van.
1: Alapban, hogy mi azért mindig szerettünk is közreműködni, meg szerettek, hogyha velünk is közreműködnek. Igen, van egy csomó olyan régi haverunk, Sziszka, Divo, vagy Tékid, vagy Tibba, akikkel nagyon régóta dolgozgatunk, mindig megyünk egymásnak a utcaira reppelgetni. Ez is tök jó, meg egy kicsit hozzá is tartozik így a hip-hophoz, ez a flash, meg ráz így könnyű alkotni. Hát mindenki azért korosodik, idősödik, most egy 25 éves zenekar, amikor az Animal Cannibals volt 25 éves, és felléptünk a Pecsába velük, tök durva mondom, 25 évesek, az már nagyon kemény, az már durva, tök jó volt, lenyomtuk ott az éjszakon délen, meg nyilván az akkori feat-eket, aztán hirtelen az van, hogy mi is itt vagyunk, mi az undergroundból jöttünk abszolút, és az, hogy 10x éve olyan többé-kevésbé jó régen sokkal nagyobb lábon, most ilyen elpötyögösbe, de még itt vagyunk és csinálhatjuk, ez egy nagyon jó érzés. Tehát, hogy ahonnan mi jövünk, a hip-hop mission, Fila Rap Jamek világa, azért az nem teljesen ez volt, hogy mindenki ebből éldegél, meg ilyesmi, de én azt gondolom, hogy mi jó döntést hoztunk, hogy széles spektrumon alkottunk zenéket. Vannak limonádébbak, vannak érzelmesebbek, vannak keményebbek, meg vannak light tojások.
2: Minden, tehát nekünk már nem kell ezzel foglalkozni, hogy mit szól a közönség ehhez. Igen, tehát, hogy kis túlzással most 25 év után

0: Igen, ezerszer közreműködtünk egymás utcain, ahogy Eku is említette az imént. Hogy például a kazinál tapasztaltunk egy ilyen feedbacket, hogy na, ez újból olyan, mint régen, stb. Nyilván nincs rajta diszkószám, meg elektronikus, meg rocker, hanem ez ilyen, igen, egy kicsit van benne ez a régi undergroundabb hangzásvilág, talán mondhatjuk igen. Így.
1: És akkor jó kezekben van a hip-hop manapság? Azt mondjátok?
0: Hát ezt nehéz megmondani, minden. Tudod, most az egyik szemet sír, másik
2: üveg.
0: Tehát, hogy most a popzene Magyarországon, tehát a leghallgatottabb, és tényleg a popzene az a hip-hop lett.
1: Ami a popzene a rap, igen.
0: A rap, igen. Tehát a rap a pop. Ami egyrészt tök jó, mert hogy 20 évvel ezelőtt csak álmodozott volna erről mindenki, holott már Németországban, Franciaországban már ez volt 20 éve, és Magyarországon ez most van így pár éve, nyilván ez tök jó, de viszont ezáltal nagyon sok olyan előadó is van, aki, hát kimondhatjuk, hogy nem jó, viszont nem is köze nincs a raphez, de mégis abban a stílusban tevékenykedik, és itt, hogy most az előadóval van a baj, vagy a felvevő közeggel, ezt így lehetne fejtegetni, nyilván tudjuk, hogy azért van egy felvevő közeg is, ami nem mindig azt veszi fel, amit kéne, de hogy ez szerintem hogy jó kezekben van, hát nyilván, hogy most itt ülünk, most jó kezekben van a hip-hop, nem tudom, hogy holnap után ki fog itt ülni, ja, még ez egy lehet fejtegetni, igen. De amúgy szerintem nincs feltétlenül rossz kezekben, tehát én nem gondolom azt, hogy úristen, néha viszont azt gondolom. Most könnyen lehetek nagyképű, majd meglátjuk 20 év múlva, hol lesz, érted, mert hogy most mi 25 éve nyomjuk, persze most erre lehet büszke az ember, meg vagány, meg tényleg jó, de viszont mellette ott van az is, hogy hát igen, ez meg 25 éve vagytok, tehát azért, na, ha valaki akkor született, az most már 25 éves lehet, van már családja, gyerekei, minden. Mi meg még itt ülünk, aztán megyünk fellépni, megtoljuk az ipart, de én azt gondolom egyébként, hogy olyan rossz kezekben még nincs a magyar rap. Amíg mi itt vagyunk.
2: Meg úgy mindenki, tehát az mondja, az egész világ, minden egy ilyen nagy változó massza, éppen milyen behatások, milyen flashek vannak, milyen paszba vannak az emberek. Szerintem sok értékes zene van, sok zene van, az biztos, hogy nagyon sokan, nagyon nagy a merítés, de meg lehet találni mindig a jót, vagy éppen ami neked tetszik, vagy szimpatikus, úgyhogy szerintem ez itt tök jó.
1: Na és akkor még fókuszban az év, a strandot említettük, ti is mondtatok még néhány másik dátumot, de mik vannak még a születésnap évre, amit kiemelnétek, vagy ami már fix?
0: Amit most kiemelnénk, az a decemberi, vagy őszi, október, november, decemberi pesti bulink, ami egy szülinapi buli lesz, és egy veszprémi buli, ami szintén egy szülinapi buli lesz. Ez a kettő van, amire nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni, úgyhogy ezt jegyezze meg mindenki, hogy majd oda jönni kell mind a két bulira. Igen. Mert ez olyan buli lesz, hogy ez tényleg egyszer.
2: Egyszer és megismételhetetlen.
0: Igen.
1: Lesz-e Hősök 50?
0: Hát ezt most tudod, de...
1: tudod,
0: de hogy...
2: Követjük az Animal Cannibals, hogyha a fiúk alakulnak, akkor megyünk mi.
0: Igen, tehát hogyha lesznek, akkor mi is.
1: Hát uraim, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen a lehetőséget.
1: Remélem, még látjuk egymást.
2: Okés.
1: Az elmúlt egy órában Eküvel és Mentával, azaz a Hősökkel beszélgettem, többek között arról, hogy a rap duó idén ünnepli 25. születésnapját. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a Tüzesen süt le, amiben most már is zenével folytatom.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az elmúlt egy órában EQ-vel és Mentával, azaz a hősökkel beszélgettem többek között arról, hogy a rap duó idén ünnepli 25. születésnapját. A jövő héten ismét lesz majd tüzesen süt le itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

freedom carries the price of guilt.

0: Szakcsi Jazz Óra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a népművészet világában fogunk kalandozni. Lesznek dalok, lesznek mesék, és lesznek különböző tánctáborok is, amik szóba kerülnek, és már itt ül velem szemben a stúdióban Berec András, énekes, előadó művész, mesemondó. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz
2: András. Én is köszöntöm mind a hányótokat.
1: Egy titulust nem tettem hozzá, és akkor kezdjük azzal, ami aktuális, fotográfus is vagy. Pár évtizeddel ezelőtt még diák készültek, most meg fogod a kis telefonodat, és harangokat fotózol.
2: Igen, hát előbb lettem fényképezéshez közel, és kis fotós, mint énekes mesemondó. A Covid viszont újra fölébresztette bennem ezt a régi szenvedélyt, és az unalom volt az egyik legcsinosabb múzsám utóbb, amelyik homlokon csókolt. Úgyhogy öreg templom tornyokba sétálva felfedeztem magamnak a félhomályt, a 700 éves köveket, mind más, mind egyéniség. Elkezdtem fényképezgetni őket, filmezgetni, és normális, hogy vákum keletkezett. Egyre följebb kapaszkodtam, és mostani témámnál úgy egy olyan 4 éve elakadtam. Megláttam régi élő harangok fényjeleit a paláston belül. A nyelve vagy a harang szíve másképp egyik szebb, mint a másik. Nagyon szép elnevezése. Ahogy odaverődik rendszeresen, árkot válja bronzanyagba, nem hagyja oxidálódni, és fölfénylik. De ha mondjuk 500 évig működik, akkor lenyűgöző ábrákat kaphat az ember. Ezeket fotóztam, és észrevettem, hogy valami az ölembe hult, ami sokkal több önmagánál. Jele annak, hogy még vannak ünnepeink, az idő halad, és ott van benne a történelmünk ezekbe a jelekbe. Van olyan, ami az Árpádház kihalásakor fölkerült a helyére, és még most is ott van. Ez önmagában is hihetetlen.
1: Merre felé vitt az utad, amikor ezeket a harangokat kerested, vagy kerested ezeket a harangokat, vagy csak megtaláltad?
2: Az első, az természetesen véletlen volt, és a megtalálás a fogalomba tartozik. Utána kezdődött a keresés. Észrevettem, hogy inkább félreeső falvakba találok én ilyeneket. Olyan harangokat, amiket megkerült a történelem, nem lett belőlük töltény, vagy nem lett belőlük ágyú, azok általában odább eső helyeken, sáros utak végén található. Egyébként legtöbb Erdélyből való.
1: Létezik még manapság egyébként ilyen, hogy harangöntés? Mert annak idején ugye még 200 évvel ezelőtt, 3 Árpád házó idejében azért rendszeresen foglalkoztak ezzel. Manapság egyébként az, hogy halljuk negyed óránként, óránként, fél óránként ezeket a bizonyos harangszavakat, az egy dolog, de hogy manapság létezik még ilyen, hogy harangöntés? Épül egy új templom, új harangot kell beletenni.
2: Igen, még ez létezik, nem sokan foglalkoznak vele, de ebben a témában például van egy nagyon érdekes fejezet, ami engem nagyon érdekel, hogy nem olyan nagyon régen még voltak vándorharangöntők. Hogy nézheted ki az az ember, aki az anyagot magával vitte, vitte a rezet, vitte az ónt, az olmot, olykor kis pici ezüstöt, ezt-azt. És járta vele az országot, hogy hé, emberek, nem akartok valami jó kis harangot? És ott szépen tanyát vert, és onnan nem mozdult el, mert egyszerűbb volt a harangot helyben megönteni a templom körül valahol. És egy utolsó ilyent úgy hívtak, hogy csepei, a Szent Ferenc, uh-huh. Csepei Ferenc. Én a szobrászoknak figyelmébe ajánlanám, mert kínálkozik, hogy szobor legyen, mégpedig bronzszobor legyen belőle. Vándor harangöntő.
1: Azt említetted, hogy kerested ezeket a harangokat, az elsőnél csak úgy megtaláltad. Pontosan tudtad, hogy milyen harangokat keresel, hogy hú, akkor én most egy 18. századit szeretnék, és azt csak nem tudom, Székelyföldön találhatom meg, vagy kalandoztál, és akkor az ottani harangot megnézted.
2: Hát most már csodálatos magyar szakirodalma van a harangoknak. Egy bizonyos Benkő Elek végig járta a tornyokat, lefényképezte, számon tartotta őket, vastag könyvbe foglalta, ezeket mind átolvastam. Tehát ahova egy idő után már mentem, azokat a harangokat én oda-vissza ismertem. Csak belül nem. Mert ekkora bolondja a fotoművészetnek, vagy egyáltalán az emberiségnek még nem volt, és ezt nem én mondom. Ezt fotós barátom mondta az egyik megnyitón, mert azt mondta, hogy a fotósok már szinte mindent lefényképeztek. Fényképek közt élünk, levegőben, víz alatt, ruhába, ruha nélkül, eszik, nem eszik. De ilyet, hogy valaki a harangokat belülről fényképezze, azt mondta, ez érdekes, ekkora bolond még nem akadt.
1: És pont erre szerettem volna rákérdezni, hogy a harangokat úgy ismerjük, hogy akkor kívülről milyen ábrák, milyen motivumok díszítik, milyen formája van. De az, hogy belül mi történik benne, hogy az a bizonyos, nem tudom mi, valami, ami benne van, ami egyik oldalról a másikra csapódik, az milyen vájatot hagy, vagy egyáltalán van-e ott belül valami díszítés benne, hogy néz ki, színezett, nem színezett, rozsdás, nem rozsdás, ezt nem tudjuk szerintem.
2: Igen, hát mert nem is érdekes. Ez nem érdekes, nem véletlen ment el az emberiség emellett. Én azért kaptam vérszemet, mert úgy véltem, hogy nem a harangról szól az én fotósorozatom, hanem az időről és a történelemről. Amikor Kaliforniában éneket tanítottam, olyan szekvoia fák voltak körülöttem, Mendocinóban, ez a Sierra Nevada-nak a nyugati lejtője, amik volt olyan, ami 1500 éves. Volt olyan, ami 2000 éves. És volt olyan, amit el is fűrészeltek, valamikor elvittek, és mutatták nekem az évgyűrűket, hogy ide nézz, Andriskám, itt született Jézus, itt volt az angol forradalom, itt fedezték fel Amerikát, és ott az évgyűrű, és engem lenyűgözött. A harangokban, ha öregek, évgyűrűk vannak. A harang nyelve, ahogy a szélit üti, némelyik mutatja, hogy igen, itt a tatár kivonult. Itt bejött a török. Itt hazament a török. Itt jött Rákóczi. Ott ment el Kossuth. És ezt, mint mondom, ezt a csodálatos évgyűrű rendszert, ami önmagában is gyönyörű, mert fényből és pompás színekből rakódik össze, ezekből csináltam én meg a magyar történelem évgyűrűit. Ezt rakosgattam én össze. És persze, hogy csak azokkal foglalkoztam, amik figuratíva, aha, ami valamire emlékeztet. Mert csak úgy egy valamivel nem tudok mit kezdeni. De amivel Jónásnak a cethala van ott, vagy ott van egy útfélen heverő 4-5 ruhátlan árva ember, akik tűzfényibe ott vannak, s melegszenek, avval már tudok mit kezdeni.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Berecz András, énekes, mesemondó, fotográfus. Itt

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, is abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Berec András énekes, mesemondó, előadó művész, fotográfus ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szervusz!
3: Szervusztok, köszöntelek én is benneteket.
2: Most azokból kifolyólag beszélgetünk, vagy az az indítóka a beszélgetésünknek, hogy nem egy mesét mondasz majd el mindenféle zenei aláfestéssel valamikor 2 hét múlva, 3 hét múlva, nyilván ilyen is van, hanem hogy rengeteget fotóztál, harangokat belülről, harangok évgyűrűi, ilyen címmel van kiállítás a Műcsarnokban. Hogy ott a felkérés, hogy akkor legyen egy ilyen kiállítás Berec András munkásságából?
3: Érdekes a története. Gyulai Livius grafikus barátomnak egy kiállítását nyitottam meg. Már el is megcsodálni való, hogy nem művészettörténészt hívtak, hanem egy ilyen furcsa, meghatározhatatlan embert, azon a jogon, hogy jó barátok. Mi dolgoztunk együtt. A CD-imhez rajzolt sokat, meséimet szépen papírra vetette, tovább vitte a meséimet a papíron. És ahogy az úgy sikerült, hát így elkávézgattunk, mint ahogy mi is itt. És a kis okos telefonomon mutattam ezt, azt, amazt, és azt mondták ott az igazgatóságon, hogy nem gondoltam, hogy ebből kiállítást lehetne készíteni. És a lavina így indult el. Mutattam több mindent, végül a harangoknál kikötöttek, hogy ez érdekli őket.
2: Magad válogattad, hogy mely harangok belsejei kerülhetnek ki, vagy kaptál kurátort?
3: Hát elsősorban én válogattam ki, nekem határozott elképzelésem volt, de megmutatták, hogy a terem mekkora. Uh-huh. Én egy hatalmas termet kaptam. Én, aki életemnek, hát fél évvel ezelőtt még semmilyen kiállításom nem volt, és most megadta az Isten, hogy hát a Műcsarnok nem utolsó hely, ott a Hősök terén. Angol fordítással ott már lehet halászni a látogatót. És ott mutattak egy akkora termet, hogy az én kiállításom kétszer belefér. És azt mondták, duplázzam csak meg az egészet. Így jött hozzá a fényjelekhez a torony, megkínálta magát, uh-huh. mert ez a csodálatos hangszer, ez a magasságban lakik, és el van zárva, ez egy titokzatos hangszer, sok minden miatt. Kínálta magát, hogy a torony félhomályban azokat a hihetetlen szépségeket megmutassam, nekem is nagy öröm, és a harangozókat is. Hát hiszen ők komponálják ezeket a fényjeleket akaratlanul. Ez azért is volt szükséges, mert mindjárt eltűnnek. Ott is a számítógép dolgozik, az okostelefon. Láttam olyat, hogy idős bácsi, két annyi, mint nekem. Olyan jókaszás, nagy, hatalmas kezű ember. SMS-t küldött a harangnak, hogy most már legyen szíves, odelet jelezni. Tehát itt vagyunk. Harangozók fogyatkoznak. És ezért érdemes utolsó pillanatban rögzíteni ezt a mesterséget. Ez egy külön-külön fejezet, ez egy világegyetem.
2: Ha már arról beszélünk, hogy harangozók és harangozás, igen? Ugye alapvetően negyed óránként, egy kongatás, két kongatás, három kongatás, és aztán utána az órában pedig ahány óra van. Ilyen is van, meg olyanos van, hogy csak óránként ütik el a harangszavakat ezek a bizonyos harangok. Amikor készültek a képek, akkor ki kellett számolni az időt, hogy akkor most még mehetek, mert most még van 14 percem, és akkor nem fog a fülembe dörrenni a harangnak a hangja, vagy belefutottál egyszer. Kétszer.
3: A kérdés jó, veszedelmes mesterség, az első meg kell tudni, hogy lesz-e harangozás. Na most ezek a negyed óránkénti harangozások nem belülről történnek, hanem egy kalapács, amit az óra igazít a toronyóra, az kívülről koppintja meg. Az egy barátságos állapot. A veszedelmesebb, az ijesztőbb az, amikor azt hiszed, hogy nem lesz harangozás, bedugod a fejed a palásba, mint az asszonyok a fodrásznál, abba a hajszárítóba. Bebogyorított hajjal, s várják a csodát. Hát igen, ha bedugod, és megindul a harangozás, ott van 40 méter alattad, vagy 20 méter, 7 méter is pont elég ahhoz, hogy te több rádióbeszélgetést már ne csinálj. Tehát ez a minimum. Ez, tehát van ott mit. Aztán a deszkák is némelyik csak éppen úgy van oda téve, akinek tériszonya van, evel megint ne foglalkozzon. Aki megijed a denevérektől, bagolytól, sok galambtól, az is ne evel foglalkozzon. De én ebben belezúgtam a harangokba.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Beresz András, énekes, előadó művész, mesemondó, fotográfus. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Beresz András, énekes, mesemondó, előadó, művész, fotográfus ül velem szemben a stúdióban. A Műcsarnokban van kiállítása, Harangok évgyűrűi, ez a címe. Még egyszer köszöntelek, András, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszöntelek én is.
1: Adja magát a kérdés, hogyha van egy énekes mesemondó, akinek mindenféle huncut, vagy pajzán, vagy gyerekeknek szóló, vagy felnőtteknek szóló, vagy népmesei elemeket, motivumokat, Magyarország bármely tájegységéről származó mesékből van tudománya, meg énekel is, és megnyílt a kiállítása a Műcsarnokban, akkor a kettőt lehet-e vegyíteni. Beresz András saját fotói mellett esetleg egy-két mese vagy dal elhangozhat-e ott a teremben?
2: A kiállításon és videókon lesz majd vetítés, és lesz miről. Tehát a harang adja magát, arról gyönyörű mesék szólnak a harangról. A harangot, ezt a csodálatos hangszert az emberiség kiszínezte. Olyan mesék virágzanak egész Európa kereszténység szerte, hogy ezzel külön érdemes foglalkozni. Ez egy kötetet megérne. Hát ebből valami biztos, hogy lesz.
1: Arra gondoltam, hogy olyan, hogy akkor betesznek mindenféle székeket, és a féle rögtönzött nézőteret csinálnak, és akkor te meg kiülsz eléjük. És ott elmondasz pár mesét egy ilyen egy órán, másfél órán keresztül, hogy akkor a kiállítás csak színesítése legyen egy Beresz András estnek. Ilyen gondolat nem merült még föl?
2: Fölmerült. Meglátjuk, hogy lesz. Azt tudom, hogy majd a kiállításnak lesz egyszer csak zárása, hát az lehet, hogy az efféle lesz. Abban lesz ének is, mert harangról sok ének szól, és hát némelyik gyönyörű mese is. Kár volna elhallgatni a közönség elő.
1: Van kedvenc harang, András? Egy csomót befotóztál, meg egy csomó tornyot befotóztál, bejártad Erdélyt, meg nyilván nem csak Erdélyt, hanem különböző tájegységeken voltál. Volt olyan harang, vagy van olyan harang, amire azt mondtad, hogy hát ez sokkal csodálatosabb a többinél?
2: Hát mindegyiket kedvelem, de az első szerelem az kitörölhetetlen. Azt lehet, hogyha már az eszemet elhagyogatom szépen, mamut mondok hamu helyett, azt még mindig látni fogom magam előtt. Az a bizonyos harang akkor öntetett, akkor született, mikor Vasco da Gama megkerülte Afrikát, és Indiára rátalált. Akkor öntötték ezt a harangot. Helyére tették, ahol most is ott van. Elkerülte a beöntést. Nem lett belőle ágyú, nem lett belőle puskagolyó. Azóta hívja az élőket, elsiratja a halottakat, szétveri a jégeső felhőket, mert ez aztán még egy érdekes fejezet. És csak lényegeset mond, csak időben érthető. És ez ott van, és ennek olyan gyönyörűségei vannak ennek a harangnak, ez az, amelyiken ruhátlan árvákat lehet látni, szorosan egymáshoz bújva, útfélen, olyan tűzfénybe, annyira plastikus, mikor mutattam festőművész barátaimnak, tűnődtek, hogy ez most akriltechnika, vagy olaj, vagy mi volna ez? Mikor mondta, nem, ez bronz. Harangozók alkották.
1: Csak a
2: ezt szeretem legjobban.
1: Csak a különleges harangok érdekelnek, aminek ilyen sztoria van, vagy valahol, nem tudom, Erdély, akármelyik zsákfalujában található meg, vagy azok a harangok is, amelyek legalább ennyire híresek, de sokkal inkább közzéérthetők, vagy hozzáférhetők, nem tudom, debreceni nagy templom harangja, a bazilika harangja itt Buda, Szilágyi Dezső téri templom harangja.
2: Igen, minden harangnak a története is nagyon érdekes, persze, amelyik nagyobb korú, annak még érdekesebb, mert sok titkot őriz. Hát itt vagyunk, akkor legyünk itt Budapesten. Margit-szigeten, a kis Szent Mihály kápolnának a tetejbe, ott van az a Budapest legöregebb harangja. 1400-as évek végéről való, azt elásták, mikor jöttek a törökök. Azért ásták el ott a barátok, hogy majd, ha elmennek a törökök, kikaparják, s megint szól. Hát nem mentek el. Úgyhogy az ott maradt. Várt. És az első világháború kitörése előtt körülbelül egy héttel. Itt egy olyan szélvihar volt, hogy a Margit sziget fájnak a negyedét kidöntötte. És kidőlt egy öreg-öreg diófa, és a gyökereinél megtalálták ezt. Na most innentől neki még sok útja volt, de ma felkerült a Szent Mihály kápolnába, és ott szólt gyönyörűen. Ezt egy szélvihar tárta fel. A másik, amit nagyon szeretek, a Szent István bazilikájé. Magyarország legnagyobb harangja, Szent István névre hallgat, majd 10 tonna. Hát az ő története, hogy a Bild Post nevű német újság olvasói, mikor olvasták, hogy a németek elvitték annak elődjét, a Szent Imre harangot, hogy töltény legyen, akkor összedobták szépen a pénzt, Passauba kiöntötték, leúsztatták ide, és ez Magyarország legnagyobb harangja. Ez a lelkiismeret harangja. Ezt német újságolvasók dobták össze. Lásd csodát, világ!
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Berec András, énekes, mesemondó, előadó, művész, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: kiállítása, a címe az, hogy Harangok évgyűrűi. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
1: Örvendek, én is köszöntök mindenkit.
0: Eleddig a harangokról, meg a kiállításról beszéltünk, meg a kedvenc harangokról, meg harangsztorikat meséltél, történeteket, és akkor most pedig egy kicsit más vizekre evezünk már topikok kapcsán. Többször fordultál, fordultatok már, meg a tengeren túlon, ha már Vasco da Gamát említed, aki ugye másik irányba indult el, viszont te jó irányba fogsz elindulni, vagy fogtok elindulni, és akkor ott Amerikában történik majd valami, nem feltétlenül a harangokkal kapcsolatban.
1: Augusztus 2-ától tán egy hétig, lehet, hogy tovább is, Ohio-ban a Lake Hope mellett, szép neve van, a Reménység tava mellett van egy Itt-Ott nevű tábor, jó neve van, Itt-Ott. Ez az észak-amerikai magyaroknak kulturális tábora, gyermekek, felnőttek részt vehetnek természetvédelmi területen. Tó, erdő és nagyszerű épületek. Egyébként a kis harangkiállításomat oda is kiviszem. És onnan aztán, ha szerencsém van, még megy tovább kelet felé, New York felé. A tábor azért nekem többek közt azért jó, mert végre találkozhatok a fiammal is. Ő táncolni fog, csinálunk majd egy közös műsort, lesz népzene, én szinte minden nap mondok majd mesét, éneket is tanítok, kirándulunk, úgyhogy azt hiszem, hogy sok titkom nem marad. Ott én kitárok mindent, amit a világról gondolok.
0: Visszajáró vendég vagy már Amerikában, többször igen, megfordultál az elmúlt években, évtizedekben.
1: Igen, hát ott kezdtem én a mesterségemet majdnem, mert amikor elhívtak, mint táncházban itt-ott éneklő ember, elhívotta az Új Stílus nevű zenekar, hogy 3 hónapig minden nap előadást tartsak, ott Amerikában, New Yorktól egészen a nyugati tengerpartig, és onnan vissza, akkor már a munkakönyvemet el kellett kérjem. Addig én időszaki erdőművelő sétaútkarban tartó voltam. Onnantól kezdve pedig az volt beírva, hogy szabadúszó. Tehát ott kezdtem én tulajdonképpen. Éneket tanítottam, rádiófelvételeket csináltunk legalább minden második nap, és a világ legjobb koncert termeibe énekelhettem, ugyanúgy, mint kocsmákba, öregek otthonába, gyönyörű templomokba, olyan keresztmetszetet láttam én az amerikai társadalomról, hogy 3 hónap. Evel indult.
0: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Volt olyan előadásod, állítólag több is, hogy szinkrontolmács fordította mindazt, amit te mondasz. Na most, hogyha az ember, nem tudom, hogy akármilyen tárgyaláson van, és akkor ott a szinkrontolmács lefordítja, vagy valaki beszédet mond és lefordítják, az egy érthető dolog. De amikor egy ilyen művészeti alkotás, egy mese a jó magad ízes beszédével előadásra kerül magyarul az anyanyelveden, akkor az egy tolmács angolra, nem tudom, kínaira, akármilyenre, azt hogy tudja lefordítani?
1: Úgy, hogy a tolmáccsal összegyűl, kávét iszik, vagy ami a kezébe kerül, és elmondja, hogy mi a titok. Minden mondat mögött van valami, amit másképpen is meg lehet fogalmazni, de a lényege ugyanaz. Tehát nem rögtön mély vízbe lökni, hanem előtte hangszerelünk a tolmáccsal. Aki nem veszi észre, hogy kiül vele szembe, vagy nem kíváncsi rá, az ne nyissa ki a száját. Azt minimum, aki szólni merészel, nézze meg, hogy kihez és milyen alkalomból. Tehát nem olyan szavakkal állok elő, amik lefordíthatatlanok, hanem egy mese lényegét próbálom átadni. És ez már járható út.
0: Ezen a nyáron van még előadás? Azon kívül, hogy kiállítás a Műcsarnokban, mentek majd augusztusban Amerikába, itt-ott feltűnik-e majd Beresz András fesztiválokon, művelődési házakban, kisebb, nagyobb színpadokon, bárhol?
1: A hirtelen a Folli rezervátum jut eszembe, Folli
0: Arborétum.
1: Mostan Amerikánál leragadtam a rezervátumot. Igen, hát ott például mese szép hátteret kapok, mert Balaton lesz mögöttem, ciprusfák,

0: botrányok, csodavirágok, és talán a teremtést fogom elmesélni ott nekik, ahogy a mese tudja.
1: Utolsó kérdés a végére, András. Vannak még mesék, amik nem lettek felgyűjtve, amelyek valahol kallódnak, amiket még meg kellene találni?
0: Hát mese típus már nem nagyon. Úgy, mint ahogy az irodalom is ott valahol az agyaktábláknál véget ért. Onnantól már csak újra gondolja minden korszak. Mert már aztán az egy világon mindent leírtak a folyam közbe. A görögök, aztán az összes többi is körülbelül annak változatai. Na, de ezeket a változatokat meg kell becsülni. Tehát mesével is így van. Az már fő van gyúrva a Noé bárkájába. Na, de hogy egyesek, hogy adják elő? Melyik rész domborítja ki? Mi az az új változat, amitől ott fölfénylik, mint az öreg harang? Az adja meg a súlyát és a szépségét, úgyhogy gyűjteni mindig érdemes. Ha nem nagy formátumú mesét tud egy illető, hanem mond valami viccet, de úgy, vagy tréfásan fogalmaz, oda kell dugja a fülét a mesemondó, mert azzal magát frissíti. Egy nyelvet kaptás két fület. Ha nem tudsz két annyit hallgatni, mint beszélni, kár, hogy kinyisd a szád.
1: András, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál hozzánk. Kellemes, további szép estét kívánok.
0: Én is mindahányoknak, és köszönöm.
2: Life's getting so hard lately. Like, can I ever be happy?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Igazi gyöngyszemek, különlegességek a hétfő hajnalodban, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, mint mindig, most is számítok rád. Itt lesz mindjárt velünk Ádám Kornél, ex-animát is hozom, de előbb a Siami and Friends-től szól a Megint Tiszta.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag